Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Szeptember 19-én, szombat késő éjszakai homokóra műsorunkban, itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve az agnosradio.ro honlapunkon. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, amely Mészáros Márta, rendező és forgatókönyvíró tollából származik, aki 1931-ben ugyanezen a napon született, és így szól. A szerelem és a szeretet számomra a legfontosabb. Az élet élővé, élhetővé válik általuk. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom kedves hallgatóinkat a következő közel 3 órában. Az első órában Agnus 35 román nyelvű műsorunkat sugározzuk, melynek házigazdája önkéntes munkatársunk, Mádli András. Utána pedig klasszikus zenét hallgatunk. A második órában áhítattal, kalendáriummal és névnapköszöntővel várom Önöket, illetve az utolsó fél órában az SOS rovatunkkal. A harmadik, egyben utolsó órában jazz zenét hallgatunk. Ha tehetik, tartsanak velem. A következő fél órában Agnus 35 román nyelvi műsor.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől! Üdvözlöm a most bekapcsolódó rádióhallgatókat késői szakai homokóra adásunkban szeptember 19-én, szombaton. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. A következő órában áhítat csendül kalendáriumot lapozunk, és névnaposainkat köszöntjük, illetve SOS rovatunkat hallhatják Szecsődi Árpád szerkesztésében. Ha tehetik, tartsanak velem! A következő percekben a nap áhítata csendül fel Lukás Orsolya tolmácsolásában.

Mai áhítatunk címe Társak a szolgálatban. Ő majd beszél helyetted a néppel, ő lesz a te szád, te pedig olyan leszel neki, mint az Isten. Mózes második könyvének, 4. fejezetének 16. verse. A következő percekben Linavati Szántózó, indonéziai testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Tudnál a gyerekekkel foglalkozni kedd este? Kérdezte egy gyülekezeti barátom. Épp nemet készültem mondani, mivel nincs tapasztalatom a gyermekszolgálatban, de aztán azt gondoltam. Miért ne próbálnám meg? Végül is ez egy lehetőség Istent szolgálni. Mielőtt még igen mondtam volna, megkérdeztem, lesz-e segítőtársam, és azt felelte igen. Hála Istennek, az este rendben volt. A gyerekek nagyon jól érezték magukat. Később eszembe jutott Mózes. Hozzám hasonlóan ő is elbizonytalanodott, amikor Isten azt parancsolta, vezesse ki az izraelitákat Egyiptomból. Nem volt egy tapasztalt vezető. De Isten megértette Mózes vonakodását, és mellé állított egy segítőt a testvére, Áron személyében. Végül az izraeliták kimenekültek Egyiptomból Mózes vezetésével. Nem mindig tudjuk egyedül végezni Isten szolgálatát, de nem is kell. Néha Isten mellénk rendel egy segítőt. A Szentírás sok példát hoz erre. Ádám mellé Évát, Bárák mellé Debórát, Pál mellé Szilászt. Isten hozni fog embereket az életünkbe, akik törődnek velünk, és akikkel együtt szolgálhatunk.

Imádkozzunk! Drága Istenünk, köszönjük, hogy soha nem hagysz magunkra. Köszönjük az embereket, akik segítenek a szolgálatban, amit ránk bíztál. Amen. Isten segít, hogy engedelmeskedni tudjak az elhívásnak, mondja ezt Linavati Santoso, indonéziai testvérünk. Ma imádkozzunk a szolgáló társakért.

A nap áhítatát hallhatták Lukács Osolya tolmácsolásában, utána Dobner Illés és Évi, Révész Dani és a PS Alter zenekar zenélt nekünk. A következő percekben a nap kalendáriumát lapozzuk fel Deák Anitával.

Szeptember 19-e, az év 262. szökőévben 263. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 103 nap van hátra. Deák Anita vagyok, önök pedig az Ágnus Rádió szeptember 19-ei kalendáriumát hallgatják.

Lássuk, milyen fontosabb történelmi események kapcsolódnak a mai naphoz. 1532-ben ezen a napon a Leopersdorfi csatában a német-magyar sereg megsemmisíti első Szulejmán előre küldött portyázó seregét Bécs közelében. 1783. szeptember 19-én száll fel Montgolfier forró levegős léggömbje, azaz az első hőlégbalon a Versailles kastély parkjában. 16. Lajos francia király és felesége Marie Antoinette jelenlétében. A kosárban csak egy tyúk, kacsa és birka volt, emberrepülését a király nem engedélyezte. A léggömb 8 percet tartózkodott a levegőben és 2 kilométert repült. 1853-ban ezen a napon első Ferenc József osztrák császár és magyar király megtekinti a Bécsbe szállított Szent Koronát és elrendeli annak a budai várban való őrzését. 1893. szeptember 19-én Új-Zéland a világon elsőként szavazati joggal ruházta fel a nőket. 1928-ban ezen a napon mutatják be Amerikában az első Mickey Egér rajzfilmet. Mickey Egér a világ egyik legismertebb rajzfilm figurája, amelyet a The Walt Disney Company rajzfilmjei tettek világszerte ismerté. Többek szerint az amerikai kultúra jelképeként majdnem annyira ismert, mint az amerikai zászló. És 1956-ban ezen a napon tartják az első interkontinentális kongresszust színesbőrű írókkal és művészekkel a párizsi Sorbonne Egyetemen.

Történelmi események után következzenek azok az ismert személyek, akiknek a születésnapjára emlékezünk szeptember 19-én. 1802-ben ezen a napon született Kossuth Lajos, ügyvéd, publicista, politikus, Magyarország kormányzója. 1897. szeptember 19-én látta meg a napvilágot Tamási Áron, Kossuth díjas, székely magyar író, leggyakrabban az úgynevezett népi írók közé sorolják. 1909-ben született Ferdinand Anton Ernst Porsche, osztrák mérnök, autóipari menedzser, a Porsche sportkocsik névadója. 1911-ben ezen a napon született Sir William Gerard Golding, irodalmi Nobel-díjas, brit regényíró és költő, legismertebb műve a Legyek ura. És 1922. szeptember 19-én született Majtényi Erik, romániai magyar író, költő, műfordító és újságíró, a romániai magyar irodalmi élet jeles személyisége.

A születések után következzenek, akiknek a halálára emlékezünk szeptember 19-én. 1881-ben ezen a napon hunyt el James Abram Garfield, az Egyesült Államok 20. elnöke, hivatalban 1881-ben volt. Abraham Lincoln után ő volt a második olyan elnök, akit meggyilkoltak, 6 hónapot és 15 napot töltött hivatalában. 1993. szeptember 19-én hunyt el Mihály András, Kossuth, Liszt Ferenc és négyszeres Erkel Ferenc díjas zeneszerző, karmester, gordonka művész, főiskolai és egyetemi tanár, tanszakvezető, kórusvezető, az Operaház főtitkára majd igazgatója, a Budapesti Kamara Együttes megalapítója és vezetője, érdemes és kiváló művész. 2006. szeptember 19-én hunyt el Belák László, 7-szeres világbajnok, magyar asztali teniszező, és 2018-ban ezen a napon hunyt el Kulcsár Győző, 4-szeres olimpiai bajnok, magyar vívó, edző, a nemzet sportolója.

Szeptember 19-e ezen kívül Chilében a fegyveres erők napja, illetve a nemzetközi Beszélj úgy, mint egy kalóz világnapja.

0: A napkalendáriumát lapoztuk fel Deák Anitával. A következő percekben névnaposainkat köszöntjük.
1: Szeptember 19-én Wilhelmina, Vilma, Emilia és Szabolcs névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Wilhelmina latin, germán, német eredetű név, a Wilhelma továbbképzése, ami a német Wilhelm, magyarul Vilmos férfi név női párja. Jelentése erős akaratú és védelmező. A Vilma német latin eredetű név, a Wilhelma rövidülése. Jelentése megegyezik az előzőével, tehát erős akaratú, védelmező. Az Emilia latin eredetű név, az Emil férfi név eredetijének női párja. Jelentése versengő vagy vetélkedő. A Szabolcs pedig magyar eredetű név, Árpád fejedelem unokaöccsének és egyben utódjának, a második magyar nagyfejedelemnek a neve volt, jelentése nyest. Köszöntjük tehát szeptember 19-én Wilhelmina, Vilma, Emilia és Szabolcs nevű hallgatóinkat. A következő dal szóljon nekik és azoknak, akik ma születésnapjukat ünneplik, vagy más fontos eseményre emlékeznek. Isten éltesse őket!

0: Névnaposainkat köszöntöttük az Új Forrás együttestől, a Szerelmes Dal című zenével. Isten éltesse őket! A következő fél órában SOS rovatunkat hallhatják Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: SOS. SOS.

Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Mai SOS rovatunkban egy nem mindennapi életúttal és egy igazán türelmet igénylő, gyönyörű hobbival ismerkedhetnek meg vendégünk Turánic Péter, Kolozsvár legidősebb aktív repülőmodellezője, aki már 5 évesen a főtéri híradó mozi kisfilmjeit nézve beleszeretett a repülés világába. Mit jelent több évtizeden át műhelyben aprólékos munkával gépcsodákat tervezni és építeni, amikor a mai világban már szinte mindent készen lehet megvenni? Hogyan tanít türelemre a fizika és a szél? Tartsanak velünk és hallgassák meg a vele készített beszélgetést.

0: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm. Köszönöm, hogy lehetőségem van arra, hogy beszélgessünk, hát nem akár miről, repülő modellekről. Hogyan emlékszik vissza arra a pillanatra, amikor először rabul ejtett a repülés világa és a modellezés szeretete?
1: Hát erre kicsi gyerekként emlékszem vissza, óvodás koromban. Kolozsváron működött az úgynevezett híradomozi főtéren. Itt a programok ismétlődtek, két óránként be lehetett ülni, híradófilmektől, rajzfilmekig mindent lehetett látni. És ott láttam először egy ilyen kicsi pionír gyerekeket repülő modellel versenyezni. Egy repülő modell, ami motorral volt felszerelve, azt repítettek a levegőbe, és én akkor úgy annyira megtetszett nekem, hogy eldöntöttem, hogy én ezt biztos csinálni fogom. Körülbelül 5 éves lehettem. 10 éves koromban azért tanultam jól, hogy felvegyenek pionírnak, mert csak is a pionírházban lehetett elkezdeni. Oda abban az időben csak is pionírokat vettek fel. Itt kezdtem el repülőmodellezni 1956-ban. Első oklevelem, diplomám a repülőmodellezésről első helyezettől 1957-ben szereztem meg.
0: Hogyan változott meg az ön számára ez a hobbi az évtizedek során? Milyen volt a kezdetekben, és mivé vált mára?
1: Hát ez a hobbi, ez úgy szép lassan átment a repülés hobbiába. Tehát amikor 16 évet betöltöttem, szülői beleegyezéssel, amit szülő kellett aláírjon a közjegyzőnél, hogy beleegyezik, hogy gyereke sport

0: repülő lehessen, nekifogtam kolozsvári repülőklubba vitorlázó repülni. 17 éves koromban már repültem vitorlázó repülőgéppel egyedül. 2,5, majdnem 3 évig repültem.
1: Hát egy kicsit azért térjünk vissza a múltba. Ugye beszélgetésünk előtt mutatott nekem néhány diplomát, meg néhány fényképet, amik azt tudatták, hogy kiváló eredményeket ért el a repülő modellezés terén. Hol ért el ezeket a kiváló eredményeket, és mikor, ha még emlékszik rá?
0: Természetesen, hogy emlékszem. Már amikor nekifogtam repülőmodellezni, versenyszerűen csináltuk az egészet mindenhol, és már akkor, abban az időben tartományok voltak, nem megyék. Tartományi versenyeket rendeztek, és itt, akik eredményt értek el, azokat vitték tovább országos bajnokságokra. Több országos bajnokságokra jutottam el a repülőmodellezésnek több kategóriájával. Kedvenc kategóriám volt a zártéri úgynevezett mikromodellezés, ami zárt légtérbe, legtöbb versenyeinket Sóbányába tartottuk. Sóbányákba ezek a repülők gumimotorral működtek, gumimotor forgatta a légcsavart, ami tartotta a levegőbe, és én az én koromban, ez a 60-as évek eleje volt, 60-61, ezek a repülők már olyan 25-30 perceket repültek. Két évtizedre rá elérték az egyórás repülési időt. Úgyhogy a szervezőbizottságnak komoly dolga volt, hogy leredukáljon bizonyos dolgokat, hogy lehessen egy ilyen versenyt normális körülmények között végignézni.
1: Mondhatná az ember, hogy szélcsend kellett ott legyen, ott nem volt szabad legyen húzat, semmi ilyesmi.
0: Nem is volt, azért tartották a... És amellett a nyári időszakban minden repülőmodellező a szabadtéri modellezést keretén belül dolgozott. Ennek több kategóriája volt, vitorlázó, gumimotoros, mechanikai motoros, voltak körrepülők, amik két szál 04-es acéldróttal voltak körbevezérelve körpályán.
1: Egy-egy bonyolultabb modell megépítése hatalmas türelmet, precizitást és szakértelmet kíván. Honnan meríti a mérhetetlen kitartást, amivel egy-egy ilyen csodát életre kelt a műhelyében?
0: Nagyon egyszerű ez a magyarázat. Engem a repülőmodellezés megnyugtat, relaxál. Tehát akkor vagyok beteg, amikor már nincs kedvem repülőmodellezni.
1: Ön még abban az időben kezdte, amikor a kétkezi munkának és a hagyományos anyagoknak volt központi szerepe. Hogyan tekint a mai modern digitális és kompozit anyagok világára?
0: Elsősorban hozzá szeretném fűzni azt, hogy most már a modellezés, mint tevékenység teljesen megváltozott. Az én időben a versenyszabályzat előírta, hogy nem állhatsz rajthoz, starthoz, csak a saját kezed által készített repülőmodellel. A legnagyobb szégyenem az lett volna, hogyha megnyerek egy versenyt, és valakitől a repülőmodellemnek a vízszintes vezérsikját kölcsön kérem, hogy azt tegyem a repülőmre, és így nyertem volna meg. Ez ma már nem létezik. Most két tábor van kialakítva. Az egyik gyártja a repülőmodelleket, a másik megveszi drága pénzért. Itt jönnek be a kompozitos anyagnak a magas árai. A másik kategória az csak feldobja a levegőbe és versenyzik. Tehát itt nem annyira a maga a repülőnek a repülő tulajdonságaira megy ki a játék, hanem inkább a verseny taktikára, hogy ki hogy tud versenyezni. És az eredmények ezek már egyáltalán nem reálisak. Nem tükrözik a belefektetett munkát.
1: Mit jelent önnek a műhely csendje, a tervezéssel és a finom hangolással betöltött órák? Ez egyfajta belső feltöltődés az ön számára?
0: Több, mint valószínű, mert az egész életemet úgy alakítottam ki, hogy csak is tervezéssel foglalkoztam. Tehát géptervező voltam egész a 90-es rendszerváltozásokig, amikor reprofiláltam a mesterségemet, a géptervezést, bútor tervezésre. Inkább bútor designer voltam. És utolsó 22 évemet, 32 év géptervezés után bútor tervezéssel töltöttem. Tervezéssel, ha már úgy veszük, akkor már kicsi gyerekkoromban is foglalkoztam. Ebből állt a repülőmodellezés. El nem tudnám képzelni tervezgetés nélkül az életemet.
1: 8 évtized élettapasztalatával a háta mögött van-e még benne egészséges izgalom vagy feszültség abban a pillanatban, amikor a gép elhagyja a földet?
0: Minden egyes alkalomkor. Minden egyes alkalomkor. Tehát a rádióirányítású repülőmodellezésben, amit folytatta a legtöbb ember mostan, a legrosszabb dolog az, hogy ott meg kell tanítani a repülőgépet irányítani is. Tehát ezek mind rádióirányításúak, ha te tervezted, te gyártottad a repülődet, akkor, amikor repítesz, folyik a verejték a hátad közepén, hogy nehogy beverd a földbe, mert fogpiszkálóvá válik az egész. Amit a mai gazdag réteg nem ismer, mert megveszi ugyanezeket a repülőket, kulcsra készen, összetöri, és utána abba hagyja az egészet.
1: A repüléshez mélyen ismerni kell a szél, a légkör és a fizika törvényeit? Mennyire érezte azt az évtizedek alatt, hogy a természet örök tiszteletre tanítja az embert?
0: Hát ez a repüléshez nagyon összefügg. A fizika, ma a repülőgép csak is a fizikai törvények alapján repül, és a légköri jelenségek, amik nagyon befolyásolják még a repülést. Tehát nagyon-nagyon tudatába kell legyél a meteorológiai kondícióknak, amikor repíteni akarod a repülődet. Mert ha nem, akkor nem azt fogod megkapni, amit vártál.
1: Biztosan akadtak olyan órák is, amikor egy-egy szerencsétlenebb esemény miatt megsérült a munkája. Hogyan tudta ezeket a pillanatokat lelkileg feldolgozni és újra kezdeni?
0: Többször ezt az érzést is ismerem. Többet nem teszem rá a kezem a repülőmodellezésre. Többet egy repülőmodellre sem teszem rá a kezemet. De már amikor hazafele mentem, fejemet már azon törtem, hogy hogy lehet kijavítani, vagy egyáltalán ne javítsam, csináljak egy ennél jobbat. Amiután összetörtem a több száz órával felépített rádióirányítású repülőmet. De ez csak ebben a kategóriában történik meg. A régi automatizált szabadon repülő kategóriájuk, azok repültek saját maguktól, azok úgy voltak megcsinálva. De ha már vezeted a repülőt, akkor tudod összetörni. Repülő saját magától sokkal jobban és szebben repül, mint amikor irányítják.
1: Mit tanított önnek a repülőmodellezés magáról, az életről? Van olyan szemléletmód, amit műhelyből vagy a reptérről átültetett a mindennapjaiba is?
0: Hát a repülőmodellezés a legfontosabb dolog, amit megkövetel, hogy egy repülőmodellez, meg ha nekifogtál, akkor csináld végig az egészet. Mert ne hagyd abba, mert az élvezet az csak akkor van, amikor látod a repülődet repülni a levegőbe.
1: Milyen érzés a mai fiatalabb generációknak a körében élni, átadni azt a tudást, amit ön gyűjtött össze az idők során, érez-e fogékonyságot a fiatalokban a valódi értékek iránt?
0: Abszolút semmi érdeklődést nem tapasztalok közöttük. Mindennel foglalkoznak, csak saját kézi munkát semmit sem képesek csinálni. Talán, hogyha megveszik nekik, ha drága repülőmodelleket készen, akkor szórakoznak velük.
1: Igen, de például ez a három modellező nyomtatógépek is segítenek most már nekik. Egy kicsit könnyebb, mint önnek, ugye ön kézzel kellett megcsinálni annak idején a repülőhöz a kellékeket.
0: Jó, de ahhoz, hogy tapasztalatot nyerjél, az aerodinamikájának minden portéját kitanuljad. Tudjad, hogy egy repülőgép miért repül a levegőbe, és hogy csak is a levegő miatt repül. Ezeket csak így tudod megtanulni. Tehát itt nem maga az építés, meg kell építeni. Meg kell építeni, de kell tudni a repülésnek a törvényeit is, hogy miből állnak.
1: Ha ki kellene emelni egyetlen olyan repülési élményt vagy találkozást az elmúlt évtizedekből, amely kitörölhetetlen nyomot hagyott a szívében, melyik lenne az?
0: Erre nagyon nehezen tudnak most megfelelni, de amit itt meséltem az adás előtt is az, hogy visszatérve a mikromodell zártéri kategóriára, hogy egy ilyen repülő modellt megnagyítva, megépítve nagy méret mértékben, így nyerte meg valaki a FAI-nak, a Nemzetközi Repülős Szövetségnek a pályadíját, ami borzasztó sok volt font sterlingbe, hogy izomerővel 200 métert repülhessen, de nem csak 200 métert repülnek már, hanem átremülték a csatornát is, Franciaországtól Angliáig, izomerővel. Tehát én ezt már a gyerekkoromban előre láttam, hogy ez lehetséges. Sajnos, hogy rá 15 évre sikerült valóra váltsák.
1: Hogyan éli meg ma a repülést? Más szemmel tekinte a felhőkre és a végtelen égboltra most, mint évtizedekkel ezelőtt?
0: Természetesen, mert annyira meg van változva a repülés már a mai világra. Beszélek mindenfajta, de főképp a kereskedelmi repülésről. Ezt most már nem lehet így elemezni, mert manapság már egy modern utasszállító repülőgépbe a pilóta csak egy ilyen felvigyázó. A repülőgépet egyáltalán nem kell vezessen, a repülőgépek repülnek maguktól. Ezeket már nevezem drónoknak.
1: Mit tanácsolna ma azoknak a fiataloknak, vagy akár felnőtteknek, akik most ismerkednek ezzel a nemes mesterséggel, de talán türelmetlenebb világban élnek?
0: Sajnos én már nem tanácsolnak semmit, mert ezelőtt 30 évvel szerettem volna tanácsokat adni, amikor megváltozott minden. Most már az érdeklődést teljesen átveszi az elektronika, a számítógép, meg a mesterséges intelligencia. Nem tudok tanácsot adni. Az az én történetem, amit én elértem ezekkel a dolgokkal. Ez már csak történet marad, úgyhogy...
1: Ha most megkérdezném, hogy mit adhatott önnek a repülés az elmúlt évtizedekben, mi az a legfőbb ajándék, amiért leginkább hálás Istennek?
0: Nagyon nagy technikai tapasztalatot, technikait, és megismertette velem a repülésnek az összes portéjait.
1: Itt vagyok önnél, és látom, hogy még mindig itt vannak a repülőgépek, még mindig nem hagyta abba a modellezést. Ezt nem is fogja abba hagyni, ugye?
0: Egyelőre még nem, még nincs számításomba. Sőt, új terveim vannak. Természetesen szintén a rádióirányítású repülőmodell kategóriába. Most szeretnék nekifogni, ez most már tényleg kompozit repülő lesz, nem klasszikus fa építés, egy hibrid repülőgépet. Tehát hibrid olyan szempontból hibrid, hogy ugyanúgy tud leszállni vízre is, mint a szárazföldre. Egy ilyesmi foglalkoztat mostan.
1: És megvannak már az anyagok, a kellékek hozzá, minden, ami kell?
0: Egyelőre még csak a tervezési stádiumban vagyok. Az anyagok azok nem olyan komplikált dolgok. Meg kell csinálni a repülőnek az összes pozitív modellét, és azután sablonokat önteni a kompozitoknak, és utána lehet szériára gyártani.
1: Visszatérek még kicsit a múltban, hogy egy kicsit meséljen arról, hogy milyen volt itt Kolozsváron a Pionérházban együtt dolgozni a többi pionérokkal, mondjam így, együtt, és Milyen volt a repülőmodellezésbe belekezdeni akkor?
0: Hát akkor minden szép volt abban a korban a gyereknek. A gyereknek minden szép, és tényleg a repülőmodellezés az egy csapat dolog. Tehát voltak repülőmodellező társak, csapatok voltak, csak is így lehet versenyezni, és ennek az alapja a verseny és a repülőmodellezésnek. Tapasztalatot csak is így szerezhetsz.
1: Most vannak-e ilyen repülőmodellező klubok még, vagy megszűntek teljesen, mint amilyen volt abban az időben?
0: Nincsenek már. Egyetlen egy repülőmodellező klub van, egyetlen egy kategóriát kultiválnak. Ez a kategória, ezt úgy nevezik, hogy mágnes irányítású repülőmodell. Ez a lejtőszelet használja fel olyan formában, hogy a repülőgépet automatizált repülésre kényszeríti egy mágnes, ami a szél függvényébe irányítja a repülőgépet mindig széllel szembe. Így benne marad a lejtőszél emerő zónájába. És a verseny ebből áll, hogy többszöri elrepítésre kiszerzi a legtöbb pontot. A pontok alatt érti a repítéseknek, a másodperceinek az összegét.
1: Régebben voltak versenyek, amin ön is részt vett, és nyert is, első, második helyet is, amint láttam. Most vannak-e ilyen versenyek?
0: Léteznek most is versenyek, csak ahogy mondtam, hogy nagyon kevesen csinálják, mert most már csak azoknak van az esélye versenyeken nyerni, akik a kompozit kész repülőmodelleket vásárolják meg nagyon nagy pénzért. Tehát egy ilyen, akármilyen repülőmodell árából egy személygépkocsit lehetne vásárolni. Csak egy verseny repülőmodellnek az árából.
1: Mit üzenne azoknak a fiataloknak, akik hozzá szeretnének kezdeni a repülőmodellezéshez befejezésképpen? Mit adhat a repülőmodellezés valakinek, aki hozzákezd, hogy elkezd foglalkozni vele?
0: Hát adni adhat, nagyon sok örömöt adhat neki. A repítésnek az örömét, és hogyha folytatja, akkor a vásárolt repülőmodellekkel versenyekre is elindulhat. Ott van a versenyláza, ami csodálatos, amikor belekerül az ember. Hát, ha még nyer is, ez már minden.

Az elmúlt percekben a rovatunkban Turánic Péterrel beszélgettünk a repülő modellezés szépségeiről, a megtervezett gép első felszállásának izgalmáról és az évtizedes tapasztalatokról. Ahogy hallhattuk, a 80. életévén túljáró mester ma sem hagyta abba az alkotás műhelyében már a legújabb vízen és szárazföldön egyaránt landolni képes hibrid rádióirányítású modell tervei alakulnak. Kívánunk neki jó egészséget, tiszta eget, és még sok-sok örömteli repülési órát. Hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. Ennyi fért SOS rovatunkba, az SOS rovattal legközelebb egy hónap múlva találkozhatnak újra. Addig is a viszont hallásra.

SOS. SOS.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Kegyesség Istentől! Üdvözlöm a most bekapcsolódó rádióhallgatókat késői éjszakai homokóra adásunk utolsó órájában. A mikrofonnál Ungvári Szende. Ebben az órában jazzzenét hallgatunk.

Az elmúlt közel egy órában a The New Crystal Silence jazz zenéi szólaltak fel. Ezzel homokóra adásunk a végéhez érkezett. De ne menjenek messze a rádiótól, hiszen várom Önöket a szombat reggeli ébresztő információs magazin műsorunkba. Búcsúzom azoktól, akik nem tartanak velem, Mészáros Márta, rendező és forgatókönyvíró gondolatával, amely így szól. A szerelem és a szeretet számomra a legfontosabb. Az élet élővé, élhetővé válik általuk. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 3 órában. Ungvári Szendét hallották, békesség Istentől, viszonthallásra!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit szeptember 19-én szombat reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A pontos idő 6 óra. Tegnap déli híreink következnek. Hírek. Híreink először címszavakban. Grindi Ánu azt javasolja, hogy a PESZ-e ne szavazzon bizalmat a Murasán kormánynak. Akár 50 ezer eurós támogatást is kaphatnak a jó és kecsketenyésztők. Megkezdődtek a választások Oroszországban. A háborút ellenző pártot kizárták. Erdélyi művészi idén a Kaszás Attila díj. Barta Boróka kapta a rangos elismerést. Most pedig következzenek a részletek. Zorin Grindi Ánu, a Szociáldemokrata párt elnöke azt fogja javasolni a hétfői vezetőségi ülésén, hogy a párt ne szavazzon bizalmat Siegfried Murasán kijelölt miniszterelnök, nemzeti liberális párti LP képviselő kormányának. Grindi Ánu erről

0: Tegnap este beszélt a Románia TV-nek. Ezzel fogok előállni, és ezt fogom javasolni a kollégáimnak. Ne szavazzunk meg ezt a javaslatot, amely szégyenletes. Utána pedig a PESZEDE szempontjából a dolog lezárult. A PESZEDE nem fogja megszavazni, bárki is hívjon. Fogalmazott Grindiánu, a Brüsszelből érkező esetleges nyomásra utalva, tekintettel arra, hogy Moresen európai parlamenti képviselő. A juh- és kecsketenyésztők akár 50 ezer eurós támogatásban is részesülhetnek. Az állatbetegségek telepi megjelenésének és terjedésének megelőzését célzó beruházásokra a DR 21 jelű intézkedés keretében, amelynek pályázati útmutatóját társadalmi egyeztetésre bocsátotta a vidéki beruházásokat finanszírozó ügynökség, vagyis az AFIR. A támogatást azok a legalább 150 egyedes állatállománnyal és ANSVA-s kóddal rendelkező juh- és kecsketenyésztők igényelhetik, akik regisztrált gazdaságot működtetnek. A visszanemtérítendő támogatás mértéke a projekt teljes elszámolható értékének 90%-a. Idézi a Mezőgazdasági Minisztérium közleményét az Acel Press hírügynökség. Oroszország mind a 89 régiójában helyi idő szerint ma reggel 8 órakor megkezdődtek a 3 napig tartó parlamenti és regionális választások. Az ország 11 időzónája közül az első szavazóhelyiség közép-európai idő szerint tegnap este 10 órakor, az utolsók pedig a nyugati régióban ma reggel 7-kor nyitottak meg. Orosz parlamenti választáson első alkalommal vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Noha 3-nak a területét Oroszország azóta sem vonta teljesen az ellenőrzése alá, számol be az MTI. A szövetségi parlament alsóházában, az állami dumában 405 képviselőt választanak meg, fele-fele arányban pártlistáról és egyéni választókörzetben. Barta Borókáé a Kaszás Attila díj. Újságolta az örömhírt a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház a Facebook oldalán. Barta Boróka 4 jelölt közül egyedüli erdélyként versenyzett a rangos elismerésért. Az elmúlt percekben érkezett kis társulatunk nagy örömhíre, hiszen a budapesti Vígszínházban megtartott díjátadón a 4 döntős közül a mi színésznőnk Barta Boróka vehette át a Kaszás Attila díjat, közölte tegnap este a Gyergyószentmiklósi Teátrum. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 26 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma felhős időre számíthatunk Kolozsváron. A napcsúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Acel Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt 2 igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Isten ezt mondja, mert nem örökké perlek, és nem vég nélkül haragszom. Ézsaiás próféta könyve 57. fejezet 16. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: 7:30 jelentkezek. A következőkben Szecsődi Árpád kollégám várja önöket a Krédó hitépítő műsorunkba.
4: Krédó.
5: A megtartó hit műsora.
6: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 25-től 29-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Fábián Gerő Marian, a magyarországi Csengeri Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent

0: Josh McDowell, és Bob Hostler, ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Bujocska című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.
1: Áldás békesség! Istenünk igéjét olvasom a Zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 25. versétől a 29. verséig. Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól. Mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk. Az ő hangja akkor csak a földet rendítette meg. Most azonban ezt ígéri, még egyszer megrendítem nem csak a földet, hanem az eget is. A még egyszer pedig azok megváltozását jelenti, amelyek, mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon, tisztelettel és félelemmel, mert a mi Istenünk emésztő tűz. Kedves testvérek, megrendülés és rendíthetetlenség. Talán nem is kell nagyon magyarázni, mit jelentenek e szavak. Megrendülésben van inkább részünk. Mindannyian ismerjük az érzést. Van, amikor valami egyik napról a másikra megváltozik. Egy telefonhívás, egy orvosi lelet, egy váratlan kiadás, egy konfliktus, egy munkahelyi bizonytalanság. Vagy egyszerűen csak eljön az este, amikor lefekszünk, és hiába vagyunk fáradtak, nem tudunk elaludni, mert valami ott van a fejünkben, ami nyugtalanságot ébreszt bennünk, és nem hagy pihenni. Ilyenkor derül ki igazán, mire építettük az életünket. Mert amíg minden rendben van, könnyű azt gondolni, hogy minden rendben is marad. Ha van munkánk, egészségünk, családunk, pénzünk, terveink, akkor könnyen úgy érzi az ember, hogy biztos talaj van a lába alatt. Aztán történik valami, és hirtelen kiderül, ezek közül egyik sem tudja garantálni, hogy holnap is minden ugyanígy lesz. Az ige nem azt mondja, hogy semmi nem fog megrendülni. Éppen ellenkezőleg. Azt mondja, hogy vannak dolgok, amelyek megrendülnek. De vannak dolgok, amelyek nem. És ez a nagyon fontos különbség. Mert a keresztény ember sem olyan ember, akivel soha nem történik baj. A hívő ember is lehet beteg, ő is elveszíthet valakit, ő is kerülhet anyagi nehézségbe, csalódhat, félhet. A különbség nem az, hogy vele nem történik semmi rossz, hanem az, hogy amikor megrendül körülötte valami, akkor van kihez visszatérnie. Várja az Úr. Talán ma este is van valami, ami megrendített. Lehet, hogy más nem is tud róla. Mosolyogtunk, beszélgettünk emberekkel, tettük a dolgunkat, közben pedig belül ott volt a kérdés, mi lesz ebből? Hogyan fogom ezt megoldani? Ez az ige ma este nem azt ígéri, hogy holnap minden probléma eltűnik, hanem valami ennél mélyebbet mond. Isten akkor is atyánk marad nekünk, amikor az életünk éppen nem úgy alakul, ahogy mi szeretnénk. Ezért mondja azt az ige, hogy legyünk hálásak. A hála nem azt jelenti, hogy örüljünk minden rossznak. A betegség, a veszteség vagy a fájdalom nehéz próbák, nehéz kiállni. De hálát adhatunk azért, hogy ezek között sem vagyunk egyedül. Hálát adhatunk azért, hogy van valaki, akihez oda lehet fordulni. Három dolgot akár már ma megtehetünk. Először is már most kimondhatjuk Urunknak és Istenünknek azt, ami megrendített. Nem szükséges szépíteni semmit sem. Félek. Ez fájt. Ezt nem értem. Ezt már nem bírom tovább egyedül. A második, amit megtehetünk, az az, hogy észrevesszük, mi az, ami a gondjaink közepette is ajándék volt onnan felülről. Lehet, hogy csak egy egészen apró dolog. Egy jó szó, egy kedves telefonhívás, egy kedves beszélgetés, egy személy, aki váratlanul mellénk állt a bajban, vagy egyszerűen az, hogy ezen a napon is megőrzött az Úristen. A harmadik pedig, hogy fel lehet nekünk ismerni mindazt, amit már most letehetünk, akár már ma este, Isten elé. Nem kell arról tudnunk, hogy hogyan oldja meg ő. Elég, ha rábízzuk. Mert az ige sem azt mondja, hogy nekünk kell mindent megoldanunk, hanem azt mondja, rendíthetetlen országot kaptunk. Kaptunk, ez ajándék. Nem azért, mert elég erősek vagyunk, nem azért, mert mindig jól csinálunk mindent, hanem azért, mert Isten kegyelmes. Így amikor ma este számot vetünk, és talán sok minden bizonytalannak tűnik, emlékezzünk arra, hogy a munkánk, az anyagi helyzet, az egészség megrendülhet. Az emberek is változhatnak körülöttünk, de Isten nem változik meg. Ha az élet Krisztusra épül, akkor a legfontosabb dolog nem veszett el akkor sem, amikor valami más elveszni látszik. Lehet, hogy ma nincs válaszunk, lehet, hogy holnap sem lesz, de lehet békességünk. Mert nem kell ma este megoldani a holnap minden kérdését, elég, ha rábízzuk Istenre. A holnap még előttünk van, de Isten már ott van. Bízzuk rá magunkat. Amen. Csendesedjünk el. Mennyi édesatyánk, mindenható Urunk, ezt a napot és a holnapit is a te kezedbe tesszük. Amit nem tudunk megoldani, rád bízzuk. Amit nem értünk, azt is rád bízzuk. A félelmünket is csak te tudod elvenni, és csak te tudsz helyébe békességet adni. Kérünk, légy kegyelmes hozzánk te, aki nem rendülsz meg soha.

0: Bujócska. Az ellopott test mítosza. Maga a Biblia tárja elénk az első beszámolót az ellopott test mítoszáról. A feltámadás után néhány katona, akik a sírt őrizték, a főpapokhoz mentek, hogy jelentsék, mi történt. Máté így ír erről. A főpapok pedig összegyűltek a vénekkel, és miután határozatot hoztak, sok ezüstpénzt adtak a katonáknak, és így szóltak. Ezt mondjátok. Tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. És ha a helytartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük, és kimentünk benneteket a bajból. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogy kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között, mint a mai napig. Ez olvasható a Máté evangéliuma 28. részének 12-től egészen 15-ig terjedő verseiben. A tény ellenére, hogy már az új szövetség is utal az ellopott test mítoszának eredetére, néhány ember még ma is azt hiszi, hogy a tanítványok bujócskát játszottak Jézus testével. Számos körülmény azonban lehetetlenné teszi, hogy higgyünk egy ilyen történetben. A kő például, ami lezárta a sírt, miután Jézust eltemették, nem egy olyasfajta kavics volt, amivel kacsázni szoktunk a víztükrön. A bibliai szöveg és két georgiai mérnök professzor számításai szerint jó másfél méter magas, gömbölyű szikla lehetett, ami legalább 2 tonnát nyomott. Mikor a sírt építették, egy csapatmunkás valószínűleg egy ékkel rögzítette a sziklát a sír szája elé vájt árok tetejénél. Mikor Jézust elhelyezték a sírban, az éket eltávolították, s a gravitáció elintézte a többit. Az így módon lezárt sírt csak egy csapat, erős ember meglehetősen zajos munkájával lehetett kinyitni. Ezért is aggodalmaskodtak az asszonyok útban a sír felé húsvét vasárnap reggelén. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ahogy ezt olvashatjuk a Márk evangéliuma 16. részének 3. versében. Mi több? A főpapok maguk is meg akarták akadályozni a test ellopását, ezért kértek egy katonai különítményt Pilátustól, a római helytartótól. Egy római őrcsapat 4-16 emberből állhatott, mindegyiket arra képezték ki, hogy megvédjen 2 méternyi területet. A 16 ember négyszög alakban helyezkedett el, mindegyik oldalon 4 emberrel. 30 méternyi területet kellett megvédeniük és tartaniuk akár egy jóval nagyobb katonai egység ellen is. Normális esetben 4 ember a védendő dolog előtt állt közvetlenül. A másik 12 aludt félkörben körülöttük, fejükkel befelé fordulva. Ahhoz, hogy ellopják, amit ezek az őrök védtek, a tolvajoknak az alvókon kellett keresztül sétálniuk, természetesen a 4 éber őr szeme láttára. 4 óránként felébresztettek egy másik 4 fős egységet, hogy átvegyék az őrséget, így akik addig ébren voltak, alhattak, még ismét rájuk nem került a sor. Egész nap így váltották egymást. Ezek az emberek persze nem voltak udvarias idegenvezetők. Veszélyes harcológépek voltak. T.G. Tucker így ábrázol egy ilyen katonát az Élet a római világban, Néró és Szent Pál idejében című könyvében. Mellkasán és vállán bőrvértet visel, amit gyűrű vagy pikkelyszerű bronz, illetve vaslapkák borítanak. Fején vasból készült fazékszerű sisak. Jobb kezében a híres, hírhet római lándzsát tartja. Ez egy embermagasságú erős fegyver, hosszú vashegy, amit fanyélbe rögzítettek. A katona döfhetett vele, mint egy szuronnyal, vagy elhajíthatta, mint egy gerejt, hogy azután kardjával küzdjön a közelharcban. Bal kezében pajzs, amit nem csak fogójával vihetett, hanem egy övvel jobb vállára is köthette. Hogy a kard inkább szúrásra, mint vágásra használatos, majd 1 méter hosszú fegyver, ne akadjon a pajzsba. A katona jobb oldalán lóg egy szíjon, amit a bal vállon vetnek át. A katona bal oldalán tört visel. Mindazok, akik elfogadják az ellopott test mítoszát, azt feltételezik, hogy egy csapat tanítvány, akik egy nappal azelőtt még úgy futottak szanaszét, mint valami riadt, gyáva nyulak, szembeszállnak a nehéz fegyverzetű, csatatereken edzett római őrséggel. Sőt, le is győzik őket. Vagy ha nem is, átlopakodnak az alvó őrök közt, és úgy mozdítanak el 1-2 tonnás sziklát, hogy senki sem ébred fel. Ezek után, gondolják az elmélet hívei, elviszik a holttestet, elrejtik valahol, majd pár évtizeddel később megvetést, nevetségessé válást, sőt, mártírságot is vállalnak azért, hogy terjesszenek egy hazugságot, amiről tudják, hogy hazugság, szerte a világban. Ez azonban már túl sok ahhoz, hogy komolyan hinni lehessen benne. Simon Greenleaf, harvardi jogászprofesszor, aki évekig tanította, hogyan kell megvizsgálni a tanúvallomásokat, s eldönteni, hogy a tanú hazudik-e vagy sem, így vélekedett. Az lehetetlen, hogy kitartsanak az általuk hirdetett dolgok igazsága mellett úgy, hogy Jézus nem támad fel a halálból, s hogy ők ne tudták volna ezt méghozzá annyira, amennyire minden más tényről meg voltak győződve. Manapság az, aki őszintén keresi az igazságot, teljes bizonyossággal lehet afelől, hogy a keresztény hit nem valami mítoszon vagy legendán alapszik, hanem szilárd történelmi tényeken, az üres síron és a feltámadt Krisztuson. Teljes bizonyossággal, épp úgy, mint az első keresztények.
1: Az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Bújócska című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották, melyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
2: Kegyesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit. Szeptember 19-én szombat reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szende. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, amely Mészáros Márta rendező és forgatókönyvíró tollából származik, aki 1931-ben született, ugyanezen a napon. És így szól. A szerelem és a szeretet számomra a legfontosabb. Az élet élővé, élhetővé válik általuk. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom kedves hallgatóinkat, ha velem tartanak reggel 8 óráig. Hamarosan rövid híreket sugárzunk, majd kalendáriumot lapozunk, ezután kukta rovatunkba várom Önöket. Ezt követően köszöntjük névnaposainkat is. 7 órakor ismét híreinket hallják, utána felcsendül a jó hír, ezután Credo hitépítő műsorunkkal folytatjuk adásunkat. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig, ahogy megszokhatták, áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem! Hallgathatnak minket a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro weboldalunkon keresztül. Írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy személyesen felkereshetnek minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A következő percekben hírösszefoglalónk jön. Híreink először címszavakban. Grind Jánu azt javasolja, hogy a PESZED ne szavazzon bizalmat a Murasán kormánynak. Akár 50 ezer eurós támogatást is kaphatnak a jó és kecsketenyésztők. Megkezdődtek a választások Oroszországban. A háborút ellenző pártot kizárták. Erdélyi művészi idén a Kaszás Attila díj. Barta Boróka kapta a rangos elismerést. Most pedig következzenek a részletek. Szorin Grindianu, a Szociáldemokrata párt elnöke azt fogja javasolni a hétfői vezetőségi ülésén, hogy a párt ne szavazzon bizalmat Sigfrid Muresan kijelölt miniszterelnök, Nemzeti Liberális Párti LP képviselő kormányának. Grindianu erről tegnap este beszélt a Románia TV-nek. A jó és kecsketenyésztők akár 50 ezer eurós támogatásban is részesülhetnek. Az állatbetegségek telepi megjelenésének és terjedésének megelőzését célzó beruházásokra a DR 21 jelű intézkedés keretében, amelynek pályázati útmutatóját társadalmi egyeztetésre bocsátotta a vidéki beruházásokat finanszírozó ügynökség, vagyis az AFIR. A támogatást azok a legalább 151-es állatállománnyal és ANSVA-s kóddal rendelkező jó és kecsketenyésztők igényelhetik, akik regisztrált gazdaságot működtetnek. Oroszország mind a 89 régiójában helyi idő szerint ma reggel 8 órakor megkezdődtek a 3 napig tartó parlamenti és regionális választások. Az ország 11 időzónája közül az első szavazóhelyiség közép-európai idő szerint tegnap este 10 órakor, az utolsók pedig a nyugati régióban ma reggel 7-kor nyitottak meg. Orosz parlamenti választáson első alkalommal vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Noha 3-nak a területét

Oroszország azóta sem vonta teljesen az ellenőrzése alá. Barta Borókáé a Kaszás Attila díj. Újságolta az örömhírt a Gyergyószent Miklósi Figura Stúdió Színház a Facebook oldalán. Barta Boróka 4 jelölt közül egyedüli erdélyként versenyzett a rangos elismerésért. Az elmúlt percekben érkezett kis társulatunk nagy örömhíre, hiszen a budapesti Vígszínházban megtartott díjátadón a 4 döntős közül a mi színésznőnk Barta Boróka vehette át a Kaszás Attila díjat, közölte tegnap este a Gyergyószent Miklósi Teátrum. Az előrejelzések szerint ma felhős időre számíthatunk Kolozsváron. A napcsúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ecsepressz hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Kalendáriumát lapozzuk fel Deák Anitával.

Szeptember 19-e, az év 262. szökőévben 263. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 103 nap van hátra. Deák Anita vagyok, önök pedig az Ágnus Rádió szeptember 19-ei kalendáriumát hallgatják.

Lássuk, milyen fontosabb történelmi események kapcsolódnak a mai naphoz. 1532-ben ezen a napon a Leopersdorfi csatában a német-magyar sereg megsemmisíti első Szulejmán előre küldött portyázó seregét Bécs közelében. 1783. szeptember 19-én száll fel Montgolfier forró levegős léggömbje, azaz az első hőlégbalon a Versailles kastély parkjában. 16. Lajos francia király és felesége Marie Antoinette jelenlétében. A kosárban csak egy tyúk, kacsa és birka volt, emberrepülését a király nem engedélyezte. A léggömb 8 percet tartózkodott a levegőben és 2 kilométert repült. 1853-ban ezen a napon első Ferenc József osztrák császár és magyar király megtekinti a Bécsbe szállított Szent Koronát és elrendeli annak a budai várban való őrzését. 1893. szeptember 19-én Új-Zéland a világon elsőként szavazati joggal ruházta fel a nőket. 1928-ban ezen a napon mutatják be Amerikában az első Mickey Egér rajzfilmet. Mickey Egér a világ egyik legismertebb rajzfilm figurája, amelyet a The Walt Disney Company rajzfilmjei tettek világszerte ismerté. Többek szerint az amerikai kultúra jelképeként majdnem annyira ismert, mint az amerikai zászló. És 1956-ban ezen a napon tartják az első interkontinentális kongresszust színesbőrű írókkal és művészekkel a párizsi Sorbonne Egyetemen.

A történelmi események után következzenek azok az ismert személyek, akiknek a születésnapjára emlékezünk szeptember 19-én. 1802-ben ezen a napon született Kossuth Lajos, ügyvéd, publicista, politikus, Magyarország kormányzója. 1897. szeptember 19-én látta meg a napvilágot Tamási Áron, Kossuth díjas, székely magyar író, leggyakrabban az úgynevezett népi írók közé sorolják. 1909-ben született Ferdinand Anton Ernst Porsche, osztrák mérnök, autóipari menedzser, a Porsche sportkocsik névadója. 1911-ben ezen a napon született Sir William Gerard Golding, irodalmi Nobel-díjas, brit regényíró és költő, legismertebb műve a Legyek ura. És 1922. szeptember 19-én született Majtényi Erik, romániai magyar író, költő, műfordító és újságíró, a romániai magyar irodalmi élet jeles személyisége.

a születések után következzenek, akiknek a halálára emlékezünk szeptember 19-én. 1881-ben ezen a napon hunyt el James Abram Garfield, az Egyesült Államok 20. elnöke, hivatalban 1881-ben volt. Abraham Lincoln után ő volt a második olyan elnök, akit meggyilkoltak, 6 hónapot és 15 napot töltött hivatalában. 1993. szeptember 19-én hunyt el Mihály András, Kossuth, Liszt Ferenc és négyszeres Erkel Ferenc díjas zeneszerző, karmester, gordonka művész, főiskolai és egyetemi tanár, tanszakvezető, kórusvezető, az Operaház főtitkára majd igazgatója, a Budapesti Kamara Együttes megalapítója és vezetője, érdemes és kiváló művész. 2006. szeptember 19-én hunyt el Belák László, hétszeres világbajnok, magyar asztali teniszező, és 2018-ban ezen a napon hunyt el Kulcsár Győző, négyszeres olimpiai bajnok, magyar vívó, edző, a nemzet sportolója.

Szeptember 19-e ezen kívül Chilében a fegyveres erők napja, illetve a nemzetközi Beszélj úgy, mint egy kalóz világnapja.

Istenünk, csak benned reménykedünk, aki minden ember megmentője vagy. Hálát adunk azért a reménységért, amely készen áll már számunkra a mennybe.

0: Kalendáriumát lapoztuk fel Deák Anitával, utána a Magyar Continental Singers együttes énekelt nekünk. A következő percekben Kukta rovatunkba várom Önöket.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
0: A mai kukta rovatunkba a könnyen elkészíthető sajtos kotka receptjét hoztam el Önöknek.

friss élesztő, 260 ml langyos tej, 1 darab tojás, 50 g zsír, 1 evőkanál só, 500 g finom liszt, 200 g sajtkrém. A tetejére 1 darab tojás, 150 g sajt.

Most lássuk, hogyan kell elkészíteni. Morzsolja össze a friss élesztőt a langyos tejbe, és hagyja állni pár percig, amíg felfut. Közben adjuk hozzá a tojást, a zsírt és a sót a liszthez. Öntsük hozzá a felfuttatott élesztőt a lisztes keverékhez, és kezdjük el összegyúrni a tésztát. Ha túl ragacsos, egy kis lisztet adhatunk hozzá, de figyeljünk, hogy ne legyen túl száraz. Amikor a tészta sima és rugalmas, formázunk belőle egy golyót, és tegyük vissza a tálba. Takarjuk le egy konyharuhával, és hagyjuk kelni 30-40 percig, amíg a duplájára nő. Amíg a tészta kell, készítsük elé a tölteléket. A sajtkrémet keverjük simára, vagy krémet is használhatunk, és ha szeretnénk, egy kis sót és borsot is adhatunk hozzá, hogy még ízletesebb legyen. Ha a tészta megkelt, nyújtsuk ki egy lisztezett felületén 1-2 cm vastagságúra, és kenjük meg a sajtkrémmel vagy vajkrémmel. Hajtsuk a tészta egyik felét be középre, ezután hajtsuk rá a másik oldalt is. Majd újra kinyújtjuk 2 cm vastagságúra, megkenjük tojással és megszórjuk sajttal. Vágjuk a tésztát kockákra és helyezzük őket egy sütőpapírra a bélelt tepsibe. Előmelegített sütőben körülbelül 180 fokon süssük 25-30 percig, amíg szépen megpirulnak. Amikor kész, vegyük ki a sütőből és hagyjuk egy kicsit kihűlni, mielőtt tálalnánk.

0: Lássuk újra, milyen hozzávalók szükségesek, hogyha 9 főre szeretnénk elkészíteni. A tésztához 30 g friss élesztő, 260 ml langyos tej, 1 darab tojás, 50 g zsír, 1 evőkanál só, 500 g finom liszt, 200 g sajtkrém. A tetejére 1 darab tojás, 150 g sajt. Hogyha tetszett a sajtos kocka receptje, és esetleg délután ezt szeretnék elkészíteni, akkor a pontos receptet leírva megtalálhatják a Street Kitchen weboldalon. Kellemes sütést és jó étvágyat kívánok!
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.
0: Tunkkal hétfőn ugyanekkor jelentkezünk. Most névnaposainkat köszöntjük Deák Anitával.
3: Szeptember 19-én Wilhelmina, Vilma, Emilia és Szabolcs névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Wilhelmina latin, germán, német eredetű név, a Wilhelma továbbképzése, ami a német Wilhelm, magyarul Vilmos férfi név női párja. Jelentése erős akaratú és védelmező. A Vilma német latin eredetű név, a Wilhelma rövidülése. Jelentése megegyezik az előzőével, tehát erős akaratú, védelmező. Az Emilia latin eredetű név, az Emil férfi név eredetijének női párja. Jelentése versengő vagy vetélkedő. A Szabolcs pedig magyar eredetű név, Árpád fejedelem unokaöccsének és egyben utódjának, a második magyar nagyfejedelemnek a neve volt, jelentése nyest. Köszöntjük tehát szeptember 19-én Wilhelmina, Vilma, Emilia és Szabolcs nevű hallgatóinkat. A következő dal szóljon nekik és azoknak, akik ma születésnapjukat ünneplik, vagy más fontos eseményre emlékeznek. Isten éltesse őket!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Kegyelem Istentől jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat szombat reggeli ébresztő információs magazinműsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szende. Ebben az órában hamarosan tegnap déli híreinket hallhatják, utána Krédó műsorunkkal folytatjuk adásunkat. 7 óra 30 perckor ismét rövid híreinket hallhatják, utána aktuális összeállításunk következik. Az óra utolsó részében pedig felcsendül a napáhítata. Ha tehetik, tartsanak velem. A következő percekben a tegnap déli híreinket hallhatják. Híreink először címszavakban. Siegfried Murasán munkához lát. Nikó Sortán Pesztercén írja alá a megbízásáról szóló rendeletet. Már Albániából is importálunk üzemanyagot. Akár 50 ezer eurós támogatást is kaphatnak a jó és kecsketenyésztők. Erdélyi művészé, idén a Kasszás Attila díj, most pedig következzenek a részletek. Siegfried Murasán kijelölt miniszterelnök ma közölte, hogy megkezdte a kormányalakítással kapcsolatos munkát, és ígéretet tett arra, hogy az eljárás minden lépéséről tájékoztatja a nyilvánosságot. A Nemzeti Liberális Párt európai parlamenti képviselője köszönetet mondott a Penelének, a Mentsétek meg Romániát Szövetségnek és a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek a szoros együttműködésért, és azt is bejelentette, hogy a nap folyamán közös sajtótájékoztatót tartanak, számol be az Agile Press hírügynökség. Nikó Sortán államfő ugyanakkor ma bejelentette, hogy holnap Pesztercén aláírja a Siegfried Murasán kormányalakítási megbízásáról szóló rendeletet, amely hétfőn jelenik meg majd a hivatalos közlönyben. Románia már Albániából is importál üzemanyagot. A legnagyobb beszállítóink azonban továbbra is a közel-keleti arab olajnagyhatalmak. Az elhúzódó közel-keleti háború miatt hiány van a világpiacon a gázolajból, amit Románia is megérez. A szűkös kínálat miatt a hazai forgalmazók kénytelenek új beszállítók után nézni. Augusztusban fordult elő első alkalommal, hogy Albániából és Tunéziából importáltunk dízelt, írja a Profit.ro. A balkáni országból 34 ezer tonna üzemanyagot vásároltunk, míg az észak-afrikaiból 24 ezer tonnát. Augusztusban 448 ezer tonna gázolajat vásároltunk külföldről. Ez a mennyiség 11 származási ország között oszlott meg. A legnagyobb mennyiség az Egyesült Arab Emírségekből 102 ezer tonna, Szaúd-Arábiából 96 ezer tonna, Izraelből 45 ezer tonna és Indiából 41 ezer tonna érkezett. A jó és kecsketenyésztők akár 50 ezer eurós támogatásban is részesülhetnek az állatbetegségek.

0: Betegségek telepi megjelenésének és terjedésének megelőzését célzó beruházásokra a DR21 jelű intézkedés keretében, amelynek pályázati útmutatóját társadalmi egyeztetésre bocsátotta a vidéki beruházásokat finanszírozó ügynökség, vagyis az AFIR. A támogatást azok a legalább 150 egyedes állatállománnyal és ANSVA-s kóddal rendelkező juh és kecsketenyésztők igényelhetik, akik regisztrált gazdaságot működtetnek. A visszanemtérítendő támogatás mértéke a projekt teljes elszámolható értékének 90%-a. Idézi a mezőgazdasági minisztérium közleményét az Agile Press hírügynökség. Barta Borókáé a Kaszás Attila díj. Újságolta az örömhírt a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház a Facebook oldalán. Barta Boróka négy jelölt közül egyedüli erdélyként versenyzett a rangos elismerésért. Az elmúlt percekben érkezett kis társulatunk nagy örömhíre, hiszen a budapesti Vígszínházban megtartott díjátadón a négy döntős közül a mi színésznőnk Barta Boróka vehette át a Kaszás Attila díjat, közölte tegnap este a Gyergyószentmiklósi Teátrum. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 26 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma felhős időre számíthatunk Kolozsváron. A napcsúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Isten ezt mondja, mert nem örökké perlek, és nem vég nélkül haragszom. Ézsaiás próféta könyve 57. fejezet 16. verse.

Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. János apostol első levele, 2. fejezet, 1. verse.

0: Reklám.
1: Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány, az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám.
4: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
5: Gombolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
7: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Műsorunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
9: Krédó.
10: A megtartó hit műsora.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 25-től 29-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Isten üzenete. Fábián Gerő Marian, a magyarországi Csengeri Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Bújócska című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.
12: Áldás békesség! Istenünk igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 25. versétől a 29. verséig. Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól. Mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt,

ki a földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk. Az ő hangja akkor csak a földet rendítette meg. Most azonban ezt ígéri, még egyszer megrendítem nem csak a földet, hanem az eget is. A még egyszer pedig azok megváltozását jelenti, amelyek, mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon, tisztelettel és félelemmel, mert a mi Istenünk emésztő tűz. Kedves testvérek, megrendülés és rendíthetetlenség. Talán nem is kell nagyon magyarázni, mit jelentenek e szavak. Megrendülésben van inkább részünk. Mindannyian ismerjük az érzést. Van, amikor valami egyik napról a másikra megváltozik. Egy telefonhívás, egy orvosi lelet, egy váratlan kiadás, egy konfliktus, egy munkahelyi bizonytalanság. Vagy egyszerűen csak eljön az este, amikor lefekszünk, és hiába vagyunk fáradtak, nem tudunk elaludni, mert valami ott van a fejünkben, ami nyugtalanságot ébreszt bennünk, és nem hagy pihenni. Ilyenkor derül ki igazán, mire építettük az életünket. Mert amíg minden rendben van, könnyű azt gondolni, hogy minden rendben is marad. Ha van munkánk, egészségünk, családunk, pénzünk, terveink, akkor könnyen úgy érzi az ember, hogy biztos talaj van a lába alatt. Aztán történik valami, és hirtelen kiderül, ezek közül egyik sem tudja garantálni, hogy holnap is minden ugyanígy lesz. Az ige nem azt mondja, hogy semmi nem fog megrendülni. Éppen ellenkezőleg. Azt mondja, hogy vannak dolgok, amelyek megrendülnek. De vannak dolgok, amelyek nem. És ez a nagyon fontos különbség. Mert a keresztény ember sem olyan ember, akivel soha nem történik baj. A hívő ember is lehet beteg, ő is elveszíthet valakit, ő is kerülhet anyagi nehézségbe, csalódhat, félhet. A különbség nem az, hogy vele nem történik semmi rossz, hanem az, hogy amikor megrendül körülötte valami, akkor van kihez visszatérnie. Várja az Úr. Talán ma este is van valami, ami megrendített. Lehet, hogy más nem is tud róla. Mosolyogtunk, beszélgettünk emberekkel, tettük a dolgunkat. Közben pedig belül ott volt a kérdés, mi lesz ebből? Hogyan fogom ezt megoldani? Ez az ige ma este nem azt ígéri, hogy holnap minden probléma eltűnik, hanem valami ennél mélyebbet mond. Isten akkor is atyánk marad nekünk, amikor az életünk éppen nem úgy alakul, ahogy mi szeretnénk. Ezért mondja azt az ige, hogy legyünk hálásak. A hála nem azt jelenti, hogy örüljünk minden rossznak. A betegség, a veszteség vagy a fájdalom nehéz próbák, nehéz kiállni. De hálát adhatunk azért, hogy ezek között sem vagyunk egyedül. Hálát adhatunk azért, hogy van valaki, akihez oda lehet fordulni. Három dolgot akár már ma megtehetünk. Először is már most kimondhatjuk Urunknak és Istenünknek azt, ami megrendített. Nem szükséges szépíteni semmit sem. Félek. Ez fájt. Ezt nem értem. Ezt már nem bírom tovább egyedül. A második, amit megtehetünk, az az, hogy észrevesszük, mi az, ami a gondjaink közepette is ajándék volt onnan felülről. Lehet, hogy csak egy egészen apró dolog. Egy jó szó, egy kedves telefonhívás, egy kedves beszélgetés, egy személy, aki váratlanul mellénk állt a bajban, vagy egyszerűen az, hogy ezen a napon is megőrzött az Úristen. A harmadik pedig, hogy fel lehet nekünk ismerni mindazt, amit már most letehetünk. Akár már ma este. Isten elé. Nem kell arról tudnunk, hogy hogyan oldja meg ő. Elég, ha rábízzuk. Mert az ige sem azt mondja, hogy nekünk kell mindent megoldanunk, hanem azt mondja,
rendíthetetlen országot kaptunk. Kaptunk, ez ajándék. Nem azért, mert elég erősek vagyunk, nem azért, mert mindig jól csinálunk mindent, hanem azért, mert Isten kegyelmes. Így amikor ma este számot vetünk, és talán sok minden bizonytalannak tűnik, emlékezzünk arra, hogy a munkánk, az anyagi helyzet, az egészség megrendülhet. Az emberek is változhatnak körülöttünk, de Isten nem változik meg. Ha az élet Krisztusra épül, akkor a legfontosabb dolog nem veszett el akkor sem, amikor valami más elveszni látszik. Lehet, hogy ma nincs válaszunk, lehet, hogy holnap sem lesz, de lehet békességünk. Mert nem kell ma este megoldani a holnap minden kérdését, elég, ha rábízzuk Istenre. A holnap még előttünk van, de Isten már ott van. Bízzuk rá magunkat. Amen. Csendesedjünk el. Mennyi édesatyánk, mindenható Urunk, ezt a napot és a holnapit is a te kezedbe tesszük. Amit nem tudunk megoldani, rád bízzuk. Amit nem értünk, azt is rád bízzuk. A félelmünket is csak te tudod elvenni, és csak te tudsz helyébe békességet adni. Kérünk, légy kegyelmes hozzánk te, aki nem rendülsz meg soha.

0: Bujócska. Az ellopott test mítosza. Maga a Biblia tárja elénk az első beszámolót az ellopott test mítoszáról. A feltámadás után néhány katona, akik a sírt őrizték, a főpapokhoz mentek, hogy jelentsék, mi történt. Máté így ír erről. A főpapok pedig összegyűltek a vénekkel, és miután határozatot hoztak, sok ezüstpénzt adtak a katonáknak, és így szóltak. Ezt mondjátok. Tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. És ha a helytartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük, és kimentünk benneteket a bajból. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogy kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között, mint a mai napig. Ez olvasható a Máté evangéliuma 28. részének 12-től egészen 15-ig terjedő verseiben. A tény ellenére, hogy már az új szövetség is utal az ellopott test mítoszának eredetére, néhány ember még ma is azt hiszi, hogy a tanítványok bujocskát játszottak Jézus testével. Számos körülmény azonban lehetetlenné teszi, hogy higgyünk egy ilyen történetben. A kő például, ami lezárta a sírt, miután Jézust eltemették, nem egy olyasfajta kavics volt, amivel kacsázni szoktunk a víztükrön. A bibliai szöveg és két georgiai mérnök professzor számításai szerint jó másfél méter magas, gömbölyű szikla lehetett, ami legalább 2 tonnát nyomott. Mikor a sírt építették, egy csapatmunkás valószínűleg egy ékkel rögzítette a sziklát a sír szája elé vájt árok tetejénél. Mikor Jézust elhelyezték a sírban, az éket eltávolították, s a gravitáció elintézte a többit. Az így módon lezárt sírt csak egy csapat, erős ember meglehetősen zajos munkájával lehetett kinyitni. Ezért is aggodalmaskodtak az asszonyok útban a sír felé húsvét vasárnap reggelén. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ahogy ezt olvashatjuk a Márk evangéliuma 16. részének 3. versében. Mi több? A főpapok maguk is meg akarták akadályozni a test ellopását, ezért kértek egy katonai különítményt Pilátustól, a római helytartótól. Egy római őrcsapat 4-16 emberből állhatott, mindegyiket arra képezték ki, hogy megvédjen 2 méternyi területet. A 16 ember négyszög alakban helyezkedett el, mindegyik oldalon 4 emberrel. 30 méternyi területet kellett megvédeniük és tartaniuk akár egy jóval nagyobb katonai egység ellen is. Normális esetben 4 ember a védendő dolog előtt állt közvetlenül. A másik 12 aludt félkörben körülöttük, fejükkel befelé fordulva. Ahhoz, hogy ellopják, amit ezek az őrök védtek, a tolvajoknak az alvókon kellett keresztül sétálniuk, természetesen a 4 éber őr szeme láttára. 4 óránként felébresztettek egy másik 4 fős egységet, hogy átvegyék az őrséget, így akik addig ébren voltak, alhattak, még ismét rájuk nem került a sor. Egész nap így váltották egymást. Ezek az emberek persze nem voltak udvarias idegenvezetők. Veszélyes harcológépek voltak. T.G. Tucker így ábrázol egy ilyen katonát az Élet a római világban Néró és Szent Pál idejében című könyvében. Mellkasán és vállán bőrvértet visel, amit gyűrű vagy pikkelyszerű bronz, illetve vaslapkák borítanak. Fején vasból készült fazékszerű sisak. Jobb kezében a híres, hírhet római lándzsát tartja. Ez egy embermagasságú erős fegyver, hosszú vashegy, amit fanyélbe rögzítettek. A katona döfhetett vele, mint egy szuronnyal, vagy elhajíthatta, mint egy gerejt, hogy azután kardjával küzdjön a közelharcban. Bal kezében pajzs, amit nem csak fogójával vihetett, hanem egy övvel jobb vállára is köthette. Hogy a kard inkább szúrásra, mint vágásra használatos, majd 1 méter hosszú fegyver, ne akadjon a pajzsba. A katona jobb oldalán lóg egy szíjon, amit a bal vállon vetnek át. A katona bal oldalán tört visel. Mindazok, akik elfogadják az ellopott test mítoszát, azt feltételezik, hogy egy csapat tanítvány, akik egy nappal azelőtt még úgy futottak szanaszét, mint valami riadt, gyáva nyulak, szembeszállnak a nehéz fegyverzetű, csatatereken edzett római őrséggel. Sőt, le is győzik őket. Vagy ha nem is, átlopakodnak az alvó őrök közt, s úgy mozdítanak el 2 tonnás sziklát, hogy senki sem ébred fel. Ezek után, gondolják az elmélet hívei, elviszik a holttestet, elrejtik valahol, majd pár évtizeddel később megvetést, nevetségessé válást, sőt, mártírságot is vállalnak azért, hogy terjesszenek egy hazugságot, amiről tudják, hogy hazugság, szerte a világban. Ez azonban már túl sok ahhoz, hogy komolyan hinni lehessen benne. Simon Greenleaf, harvardi jogászprofesszor, aki évekig tanította, hogyan kell megvizsgálni a tanúvallomásokat, s eldönteni, hogy a tanú hazudik-e vagy sem, így vélekedett. Az lehetetlen, hogy kitartsanak az általuk hirdetett dolgok igazsága mellett úgy, hogy Jézus nem támad fel a halálból, s hogy ők ne tudták volna ezt méghozzá annyira, amennyire minden más tényről meg voltak győződve. Manapság az, aki őszintén keresi az igazságot, teljes bizonyossággal lehet afelől, hogy a keresztény hit nem valami mítoszon vagy legendán alapszik, hanem szilárd történelmi tényeken, az üres síron és a feltámadt Krisztuson. Teljes bizonyossággal, épp úgy, mint az első keresztjének.
1: Az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Bújócska című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallhatták, melyet Szecsődi Árpád szerkesztett.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Kesség Istentől jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a most becsatlakozó rádióhallgatókat szombat reggeli ébresztő információs magazinműsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Hamarosan ebben az órában rövid híreket sugárzunk, utána aktuális összeállításunk következik, és ahogy megszokhatták, áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem. A következő percekben a tegnap déli rövid híreinket hallhatják. Híreink először címszavakban. Siegfried Murasán munkához lát, Nikus Ortán Pesztercén írja alá a megbízásáról szóló rendeletet. Már Albániából is importálunk üzemanyagot. Akár 50 ezer eurós támogatást is kaphatnak a jó és kecsketenyésztők. Erdélyi művészé, idén a Kasszás Attila díj, most pedig következzenek a részletek. Siegfried Murasán kijelölt miniszterelnök ma közölte, hogy megkezdte a kormányalakítással kapcsolatos munkát, és ígéretet tett arra, hogy az eljárás minden lépéséről tájékoztatja a nyilvánosságot. A Nemzeti Liberális Párt európai parlamenti képviselője köszönetet mondott a Penelének, a Mentsétek meg Romániát szövetségnek és a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek a szoros együttműködésért, és azt is bejelentette, hogy a nap folyamán közös sajtótájékoztatót tartanak, számol be az Agile Press hírügynökség. Románia már Albániából is importál üzemanyagot. A legnagyobb beszállítóink azonban továbbra is a közel-keleti arab olajnagyhatalmak. Az elhúzódó közel-keleti háború miatt hiány van a világpiacon a gázolajból, amit Románia is megérez. A szűkös kínálat miatt a hazai forgalmazók kénytelenek új beszállítók után nézni. Augusztusban fordult elő első alkalommal, hogy Albániából és Tunéziából importáltunk dízelt, írja a Profit.ro. A balkáni országból 34 ezer tonna üzemanyagot vásároltunk, míg az észak-afrikaiból 24 ezer tonnát. A juh- és kecsketenyésztők akár 50 ezer eurós támogatásban is részesülhetnek az állatbetegségek telepi megjelenésének és terjedésének megelőzését célzó beruházásokra a DR 21 jelű intézkedés keretében, amelynek pályázati útmutatóját társadalmi egyeztetésre bocsátotta a vidéki beruházásokat finanszírozó ügynökség, vagyis az AFIR. A támogatást azok a legalább 150 egyedes állatállománnyal és ANSVA-s kóddal rendelkező juh- és kecsketenyésztők igényelhetik, akik a regisztrált gazdaságot működtetnek. Barta Borókáé a Kaszás Attila díj.

0: Újságolta az örömhírt a Gyergyó Szent Miklósi Figura Stúdió Színház a Facebook oldalán. Barta Boróka négy jelölt közül egyedüli erdélyként versenyzett a rangos elismerésért. Az elmúlt percekben érkezett kis társulatunk nagy örömhíre, hiszen a budapesti Vígszínházban megtartott díjátadón a négy döntős közül a mi színésznőnk Barta Boróka vehette át a Kaszás Attila díjat, közölte tegnap este a Gyergyó Szent Miklósi Teátrum. Az előrejelzések szerint ma felhős időre számíthatunk Kolozsváron. A napcsúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ecsel Pressz hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Aktuális összeállításunk következik.
1: Az anyaország. Nem tud minden gyermeknek személyre szabva iskolatáskát választani a Magyar Református Szeretett Szolgálat, de azért azt mégsem hagyhatták, hogy egy Real Madrid szurkoló ötödikes fiú barcelonás iskolával kezdje meg a tanévet. Mai műsorunkban Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgetünk. A személyes történetek mellett szó lesz a határon túli magyar gyermekeknek vitt adományokról, az online mentorálásokról, és arról is, hogy a magyar kormány iskola kezdési támogatása befolyásolta az adományozási kedvét az embereknek. A riporter Hegedűs Márk.
2: Idén nyáron úgy alakult a gyűjtésünk, hogy mindösszesen 1321 gyermeket tudunk támogatni Kárpát-medence szerte. Ebből az adomány mennyiségből összesen 265 darab táska, ami határon túli területekre érkezik, oda még ezekben a napokban szállítjuk ki az adományokat, Kárpátalja, Királyhágó mellék és Délvidék idén, ahol tudunk támogatást nyújtani, viszont itt az anyaországban, itt sikerült valóban augusztus utolsó hetében mind a közel 1100 gyereknek átadni az iskolatáskáját, tanszercsomagját. A legutolsóak voltak a magyar családi gyerekek, akik az országos református tanévnyitón kapták meg ugye hivatalosan a táskát, és így az iskola kezdés napján, szeptember 1-én ők voltak az utolsók, akik itthon a hátukra vehették az MRS-től kapott iskolatáskájukat. Tehát így mondhatom, hogy igen, a cél az teljesült, hiszen valóban úgy mehetnek neki már az első napokban az új tanévnek, hogy amire szükségük van az adott osztályban, az minden ott lakul az iskola táskában. Bízunk benne, hogy a kezdeti lelkesedéshez ez is hozzá tud járulni.
3: Egyébként az a jellemző, hogy akinek ezt átadjátok, akkor ők tudnak neki örülni, vagy itt ez olyan értelemben változó, hogy van olyan gyerek, aki mondjuk nem várja az iskolát, és akkor nem hozza lázba a táska meg a benne lévő holmik.
2: Egyébként az a jellemző, hogy nagyon-nagyon nagy örömmel fogadják a gyerekek a tanszeradományokat és az iskolatáskákat. Volt rá példa, hogy a nagyobbak, akik már felső tagozatosak vagy gimnazisták, ők hozzáteszik, hogy a tanulást nem annyira várják, de maga az, hogy kinyitják a táskát, megnézik, mi van benne, ott találják a füzeten a kedvenc focistájukat, ez őket is abszolút lázba hozza és örömmel tölti el. A kicsik ők pedig teljesen bezsonganak minden adomány átadáskor, de igen, nem árulok el titkot, hogy azért aki dolgozik, az előfordul, hogy hibázik, és ez velünk is például idén nyáron megesett, de annyit spoilerezhetek talán így előre, hogy hála Istennek sikerült korrigálni. Itt Debrecenben történt az eset. Augusztus 25-én tartottunk először egy nagy csoportos adományosztást az irodánk udvarán, egy 120 gyereknek adtuk át az iskolatáskáját és a tanszercsomagját, de napközben két családhoz külön ellátogattunk. Azért volt erre szükség, mert az egyik helyen ott az édesanyja özvegyként egyedül neveli a két fiát, egyébként közmunkaprogramban dolgozik, és egészen Debrecennek a legszélén élnek, ott már ritkábban óránként egy busz jár, át is kellene szállni, amire beér hozzánk. Tehát lényeg a lényeg, hogy hiába debreceni lakos, de szinte egy alsóhangon egy fél munkanapot elvinne, hogy bejöjjenek hozzánk az irodába, és átvegyék a táskájukat, és ennyi időre nem tudott, nem szeretett volna elkérezkedni, és mondtuk, hogy semmi gond, akkor a csoportos adományosztás után mi kis buszba ülünk, és kivisszük nekik házhoz a táskájukat, és arra a fél órára gond nélkül el tudott jönni a munkából. megérkeztünk a úgynevezett Paci városrészbe, ez valóban Debrecen szélén van. Jól ismerjük a családot, hosszú évek óta segítjük őket élelmiszerekkel, karácsonyi álmokkal, iskolatáskával is, és két fiúgyerek van a családban, egy másodikos és egy ötödik osztályos, és amikor a kisebbik második osztályos fiúnak odaadtuk az iskolatáskát, füzeteket, akkor ahogy ez lenni szokott, nagyon boldogan, hálásan fogadta, megölelgetett minket, egyébként egy rendkívül közvetlen, kedves családról beszélünk. Izgatottan végignézte, hogy mik lapulnak a táskában, mindent kipakolt, mindennek nagyon örült. És a nagyobbik fiú, Nándi is átvette az iskolatáskát, megköszönte jól nevelt fiú módjára, meg is nézte, hogy mi van benne, kinyitotta, de valamiért éreztük, hogy valami nem kerek. Elhangzott persze a köszönöm szó, bár nem ezért végezzük a szolgálatunkat, de valami ott volt a levegőben, hogy ez nem az, ami lenni szokott. És amíg a kisfiú kint az udvaron nézegette az ő táskáját, én a nagyobbik fiúval, Nándival pont bementem a házba, a konyhába, mondtam neki, hogy látom, hogy van valami baj. Mondd el nyugodtan. Először visszakozott, hogy itt semmi, nagyon örül, köszön mindent. De mondom, itt vagyunk, mondom, nyugodtan elmondhatod, mondom, biztosan nem fogok meghalagudni, bármi is az. És akkor elmondta, hogy ő Real Madrid drukker. És ránéztem a táskára, és nekünk sikerült pont egy Barcelona logóval ellátott iskolatáskát adni az ötödikes nagyfiúnak. Hát én magam is szeretem a focit, tehát azonnal megértettem, hogy ez milyen végzetes hiba. Debrecenekként, mint hogyha egy helyi lakosnak egy Fradinest adnánk ajándékba, körülbelül ehhez tudnám hasonlítani ennek a súlyát. És abszolút nem volt kérdés, hogy abban a pillanatban mondtuk Nándinak, hogy ne aggódj, kicseréljük. Ha nincs is pont Real Madridos táska, mert azt nem tudtuk ígérni, de mondtuk, hogy akkor hozunk egy színűt nagyfiúsat. Ebben azonnal kiegyeztünk, mondta is, hogy rendben, a kék és a fekete színt is szereti. Az édesanyja próbált lebeszélni minket, és mondta, hogy jaj, ugyan már, ne forgulódjunk emiatt, jó lesz az, nem számít. De aztán meggyőztük az anyukát, hogy de számít. Tehát egy ötödikes, 11 éves nagyfiúról beszélünk, neki már van ízlése, neki már van kedvence, ő tudja, hogy kinek szurkol, és teljesen átéreztük az ő adott pillanatban átélt csalódottságát, hogy az osztálytársai közül mindenki tudja róla, hogy nagy Real Madrid drukker, és ha belépül szeptemberben, hogy pont egy barcelonás iskolatáska van a hátán, mindenkinek ez lenne az első kérdése, hogy hát mi történt. Nem akartuk ilyen helyzetbe hozni, hogy ezt neki el kelljen mondani, ahogy hát nem én választottam, hanem kaptam. Úgyhogy ettől megkíméltük, és igazi örömet tudtunk számára okozni, mert a kolléganőket hívtuk az irodában, gyorsan előkerestek egy abszolút nagyfiúnak való egyszínű sötétkék iskolatáskát, és akkor a maga a tantercsomag az ott maradt Nándinál, de az iskolatáskát kicseréltük, és még aznap délután visszafordultunk vele, annak már őszintén tudott örülni. És talán úgy gondolom, az édesanyja el is mondta, de Nándin is ezt láttuk, hogy annak örültek talán a leginkább, hogy tényleg számított a gyerkőcnek az érzése, és nem csak úgy álltunk a tanszeradományokhoz és az iskolatáskához, hogy adjunk, és ó, jó lesz az, meg örüljön, hogy kapott valamit, hanem tényleg az volt az elsődleges szempont, hogy ő is örüljön neki, és örömmel vegye fel a hátára. Ez egy nagyon jó élmény volt ezt megtapasztalni, és talán annyi plusz titkot még azóta is elárulhatok, hogy amikor ezt a történetet leírtam a szeretetszolgálatnak a Facebook oldalára, az egyik ügyvezető helyettesünk utána nem sokkal felhívott, hogy kérdezzem meg, hogy hanyas méretű ruhát hord a nagyfiú Nándi, mert ő szeretné egy eredeti Real Madrid mezzel is megajándékozni őt. Úgyhogy úgy gondolom, hogy Nándi lesz az egyik legboldogabb kisfiú a támogatottaink közül, aki most elkezdhette az ötödik osztályt.
3: És a barcelonás táskának is feltételezem, hogy előbb-utóbb meg lesz az a gazdája, aki meg azt fogja majd szeretettel fogadni.
2: Így van, természetesen ez ugye múlt hét kedden történt, és ott a hét második felében még a debreceni irodába több család személyesen is bejött, aki a keddi adományosztásra mondjuk nem tudott eljönni, és ők a hét folyamán kicserélték, és egy olyan általános iskolás kisfiúhoz került egyébként a barcelonás táska, aki viszont örömmel fogadta, úgyhogy a csere megtörtént, a jó atya kimunkálta, hogy mindenki elégedett legyen a tanszerosztások végére.
3: Mi az általános tapasztalatod egyébként az idei gyűjtésről? Arra akarok konkrétan visszautalni, hogy ugye az állami iskolakezdési támogatás az mennyire fogja megváltoztatni az adományozók kedvét, így, hogy vége van a gyűjtéseteknek, hogy látod, sikerült annyit összegyűjteni, mint szerettetek volna, ha összevetted a korábbi évekkel, akkor mekkora volt a támogatói kedv ezúttal?
2: Azt kell mondanom így most visszagondolva és összegezve a nyári tanszergyűjtés eredményességét, hogy az elinduláskor valamelyest talán érzékelhető volt, hogy döcögősebben indul. Egy ideig nyugtattuk magunkat, mert jellemzően minden évben is szokott lenni, hogy a június-július az mindig gyengében szokott teljesíteni, igazából az augusztus szokott lenni az adományozók körében is az igazán forgalmas és jelentős hónap. Ennek egyszerű az oka, a legtöbb család maga is augusztusban lát hozzá, hogy a saját gyermekének vásároljon, és ekkor szoktak inkább az adományozásra gondolni, vagy ekkor szembesülnek vele, hogy a saját gyereknek újtásztát veszünk, úgyhogy a tavalyi akár felajánlható. Viszont tényemi tény, hogy most augusztus elején ott tartottunk, hogy cégek, vállalatok, ők csatlakoztak az adománygyűjtéshez. Mondhatom, hogy teljesen megegyező mértékben, mint az előző években. Gyülekezetek, oktatási intézmények is részt vettek a gyűjtésben. Valamelyest az anyagi felajánlásokon volt ez érzékelhető, hogy egy picit augusztus elején úgy éreztük, hogy tavaly a nyárnak ebben a hetében már előrébb tartottunk, úgyhogy egyrészt ott elkezdtünk mi is egy újabb kommunikációs kampányt, felhívva külön arra a figyelmet, hogy egyrészt idén külön figyelmet fordítunk arra, hogy akik nem részesülnek bármilyen oknál fogva az állam által biztosított iskolakezdési támogatásban, ők nálunk előnyt élvezzenek, illetve próbáltuk hangsúlyozni az olvasók, nézők, hallgatók felé, hogy miért is jelentős a tanszergyűjtés, illetve, hogy ennek van egy folytatása a szeretetszolgálat életében, hiszen nem csak ennyi a kapcsolatunk a gyerekekkel, hogy a hátukra teszünk egy megtöltött iskolatáskát, hanem segítjük őket akár iskolai lemorzsolódásnak a megfékezésében, tanulóköreink vannak, és aztán idénőszer is megkérdetésre kerül a Nyilas Misi ösztöndíj. Talán ezeknek is köszönhető, hogy valamelyest augusztusban azért az anyagi felajánlások száma is megnövekedett, az is hozta azt a szintet, ami az elmúlt években megszokott volt, illetve szeretném külön kiemelni, hogy az áruházi gyűjtések viszont rendkívül népszerűek voltak. Ez talán nem véletlen, hiszen azért ez az a formája az adománygyűjtésnek, amikor az adományozók közvetlenül találkoznak a munkatársainkkal, önkénteseinkkel a helyszínen, és akkor ők tudnak részletesebben mesélni, hogy mondjuk milyen nehézségekkel szembesülnek azok a családok, akiket mi segítünk. Pontosan milyen településekre jutnak el ezek az adományok, milyen gyerekeket támogatunk belőle, és azért ezek a személyes beszélgetések, ezek sokat szoktak mindig segíteni a helyzeten, hogy valaki érzékenyebbé váljon a téma iránt, hogy a nélkülözésben felnőző gyerekeknek jó az, hogyha van egy külső segítség. Úgyhogy az áruházi gyűjtéseket mindenképp ki szeretném emelni, hiszen több millió forint értékű tárgyi adományt kaptak az egyes helyszíneken a munkatársak és önkéntesek. Úgyhogy mindezekkel együtt véve mondhatom azt, hogy amilyen célkitűzésünk volt, hogy hány diákot szeretnénk segíteni, ezt sikerült is nyár végére elérni. Nyilvánvalóan a szeretett szolgálatunknál az, hogy kiket segítünk, az mindig a rászorultság elve mentén, tehát a különböző szociális szempontok alapján kerül rangsorolásra a kérelmeknek a sora. Ugye ez nem titok, hogy idén valóban külön kérdés volt, és érdeklődtünk a családok iránt, hogy aki kiszorult a állami támogatásból őket előrébb rangsoroltuk, hogy tudjanak segíteni, viszont ez nem volt egy nagy arány egyáltalán, hiszen akiket mi támogatunk, itt jellemzően több gyermekes, sok gyermekes családok, akár egyszülős családok, vagy egy fizetésből élő családok, és jellemzően ez az a csoport, akiket egyébként is segített az iskolakezdési 100 000 forintos támogatás, ebből ugye most augusztus végén az első fele érkezett meg a családokhoz, tehát hiába próbáltunk erre figyelni, hogy aki kiszorul, őket segítsük, kevesen szorultak ki.
1: Az elmúlt percekben Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgettünk.

Mai áhítatunk címe Társak a szolgálatban. Ő majd beszél helyetted a néppel, ő lesz a te szád, te pedig olyan leszel neki, mint az Isten. Mózes második könyvének, 4. fejezetének 16. verse. A következő percekben Linavati Szántózó, indonéziai testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Tudnál a gyerekekkel foglalkozni kedd este? Kérdezte egy gyülekezeti barátom. Épp nemet készültem mondani, mivel nincs tapasztalatom a gyermekszolgálatban, de aztán azt gondoltam. Miért ne próbálnám meg? Végül is ez egy lehetőség Istent szolgálni. Mielőtt még igen mondtam volna, megkérdeztem, lesz-e segítőtársam, és azt felelte igen. Hála Istennek, az este rendben volt. A gyerekek nagyon jól érezték magukat. Később eszembe jutott Mózes. Hozzám hasonlóan ő is elbizonytalanodott, amikor Isten azt parancsolta, vezesse ki az izraelitákat Egyiptomból. Nem volt egy tapasztalt vezető. De Isten megértette Mózes vonakodását, és mellé állított egy segítőt a testvére, Áron személyében. Végül az izraeliták kimenekültek Egyiptomból Mózes vezetésével. Nem mindig tudjuk egyedül végezni Isten szolgálatát, de nem is kell. Néha Isten mellénk rendel egy segítőt. A Szentírás sok példát hoz erre. Ádám mellé Évát, Bárák mellé Debórát, Pál mellé Szilászt. Isten hozni fog embereket az életünkbe, akik törődnek velünk, és akikkel együtt szolgálhatunk.

0: Imádkozzunk! Drága Istenünk, köszönjük, hogy soha nem hagysz magunkra. Köszönjük az embereket, akik segítenek a szolgálatban, amit ránk bíztál. Amen. Isten segít, hogy engedelmeskedni tudjak az elhívásnak, mondja ezt Linavati Santoso, indonéziai testvérünk. Ma imádkozzunk a szolgáló társakért.
1: Az elébresztő reggeli adásunk a végéhez érkezett. Adása legközelebb 12 órakor várja Önöket Palkó Hanna kollégám a Déli Magazin műsorunkba, itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, de továbbra is hallgathatnak minket a www.agnusradio.ro honlapon. A nap gondolatával búcsúzom Önöktől, mely Mészáros Márta, rendező és forgatókönyvíró tollából származik, és így szól. A szerelem és a szeretet számomra a legfontosabb. Az élet élővé, élhetővé válik általuk. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 2 órában. Ungvári Szendét hallották, békesség Istentől, kellemes hétvégét kívánok, viszonthallásra!

0: Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.
1: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
2: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: hírek.
1: Híreink először címszavakban. Grindi Ánu azt javasolja, hogy a PESZ-eden ne szavazzon bizalmat a Murasán kormánynak. Akár 50 ezer eurós támogatást is kaphatnak a jó és kecsketenyésztők. Megkezdődtek a választások Oroszországban. A háborút ellenző pártot kizárták. Erdélyi művész idén a Kasszás Attila díj. Barta Boróka kapta a rangos elismerést. Most pedig következzenek a részletek. Szorin Grindi Ánu, a Szociáldemokrata párt elnöke azt fogja javasolni a hétfői vezetőségi ülésén, hogy a párt ne szavazzon bizalmat Szigfried Murasán kijelölt miniszterelnök, nemzeti liberális párti LP képviselő kormányának. Grindi Ánu erről tegnap este beszélt a Románia TV-nek. Ezzel fogok előállni, és ezt fogom javasolni a kollégáimnak. Ne szavazzunk meg ezt a javaslatot, amely szégyenletes. Utána pedig a PESZ-e szempontjából a dolog lezárult. A PESZ-e nem fogja megszavazni, bárki is hívjon. Fogalmazott Grindi Ánu, a Brüsszelből érkező esetleges nyomásra utalva, tekintettel arra, hogy Murasán európai parlamenti képviselő. A jó és kecsketenyésztők akár 50 ezer eurós támogatásban is részesülhetnek az állatbetegségek telepi megjelenésének és terjedésének megelőzését célzó beruházásokra a DR21 jelű intézkedés keretében, amelynek pályázati útmutatóját társadalmi egyeztetésre bocsátotta a vidéki beruházásokat finanszírozó ügynökség, vagyis az AFIR. A támogatást azok a legalább 150 egyedes állatállománnyal és ANSVA-s kóddal rendelkező jó és kecsketenyésztők igényelhetik, akik a regisztrált gazdaságot működtetnek. A visszanemtérítendő támogatás mértéke a projekt teljes elszámolható értékének 90%-a. Idézi a mezőgazdasági minisztérium közleményét az Agile Press hírügynökség. Oroszország mind a 89 régiójában helyi idő szerint ma reggel 8 órakor megkezdődtek a 3 napig tartó parlamenti és regionális választások. Az ország 11 időzónája közül az első szavazóhelyiség közép-európai idő szerint tegnap este 10 órakor, az utolsók pedig a nyugati régióban ma reggel 7-kor nyitottak meg. Orosz parlamenti választáson első

0: alkalommal vesz részt. Az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Noha 3-nak a területét Oroszország azóta sem vonta teljesen, az ellenőrzése alá. Számol be az MTI. A szövetségi parlament alsóházában, az állami dumában 405 képviselőt választanak meg, fele-fele arányban pártlistáról és egyéni választókörzetben. Barta Borókáé a kaszásat illadíj. Újságolta az örömhírt a Gyergyószent Miklósi Figura Stúdió Színház a Facebook oldalán. Barta Boróka 4 jelölt közül egyedüli erdélyként versenyzett a rangos elismerésért. Az elmúlt percekben érkezett kis társulatunk nagy örömhíre, hiszen a budapesti Vígszínházban megtartott díjátadón a 4 döntős közül a mi színésznőnk Barta Boróka vehette át a Kaszás Attila díjat, közölte tegnap este a Gyergyószent Miklósi Teátrum. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,26 bani, 1 amerikai dollár 4,58 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma felhős időre számíthatunk Kolozsváron. A napcsúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ecsel Pressz hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt 2 igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Isten ezt mondja, mert nem örökké perlek, és nem vég nélkül haragszom. Ézsaiás próféta könyve 57. fejezet 16. verse.

Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. János apostol első levele, 2. fejezet, 1. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Rekordszámú jelentkező adta be idén a felvételi kérelmét a Kárpátaljai Magyar Egyetemre.
4: Őszintén leszek, amikor nekifutottunk a felvételi kampánynak, én kicsit aggódtam, azt gondoltam, hogy kevesebben leszünk. Hál' Istennek azonban több hallgató jelentkezett, és több hallgató is iratkozott be az első évfolyamokra, mint az elmúlt évben. Összességében az alap- és mesterképzésre csaknem 700, egészen pontosan 696 hallgató nyert felvételt.
3: A Magyar Református Szeretetszolgálat iskola kezdési támogatása.
5: Idén nyáron úgy alakult a gyűjtésünk, hogy mindösszesen 1321 gyermeket tudunk támogatni Kárpát-medence szerte. Ebből az adomány mennyiségből összesen 265 darab táska, ami határon túli területekre érkezik.
3: Nem mesék, hanem történetek. Karácsonyi Zsolt a hitről.
6: Az Ószövetségből azért az özönvíz története az, ahogy senki se akarja elhinni, hogy ez bekövetkezhet, és mégis bekövetkezik. És hát az Új Szövetségből pedig számos olyan történet van, ami azért mind a mai napig elgondolkodtat. Tehát az, hogy Péter hogyan cselekszik az utolsó vacsora után, az egy mélyen emberi tulajdonságra és a gyengeségben rejlő erőre, az erőben rejlő gyengeségre mindegyre rávilágít.
3: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Rekordszámú jelentkező adta be

0: Én a felvételi kérelmét a Kárpátaljai Magyar Egyetemre. Alap- és mesterképzésre összesen 696 hallgató nyert felvételt. A felvettek létszáma a háborús körülmények között is bizakodásra adhat okot, vallja professzor dr. Csernicskó István, az egyetem rektora. A felsőoktatási intézmény idei felvételijéről és a hallgatói létszám alakulásáról beszélgetünk vele.
1: Hogyan kell elképzelnünk az új tanévnek a kihívásait? Megvannak már a számok, látjuk már a létszámokat, és azért nem nagyon ijesztő számokról beszélünk, elég jól áll.
2: Őszintén leszek, amikor nekifutottunk a felvételi kampánynak, én kicsit aggódtam, azt gondoltam, hogy kevesebben leszünk. Hál' Istennek azonban több hallgató jelentkezett, és több hallgató is iratkozott be az első évfolyamokra, mint az elmúlt évben. Összességében az alap- és mesterképzésre csak nem 700, egészen pontosan 696 hallgató nyert felvételt, ami rekord. Eddig ilyen magas számú beiratkozónk nem volt, úgyhogy ez mindenképpen optimizmusra ad okot számunkra. Ugyanakkor persze ezzel jönnek a mindenféle olyan kihívások is, amelyekre nem feltétlenül voltunk felkészülve. Kollégiumi férőhelyek szűkösek, kicsit bővíteni kellene, vagy például ugye az ukrán nyílt felvételi rendszer azt is jelenti, hogy bárki elektronikus jelentkezési lap kitöltésével benyújthatja hozzánk a jelentkezését, és elég magas pontszámai vannak a központi multiteszt alapján, akkor felvételt nyer. És vannak olyan hallgatók, nem is kevesen, akik Kárpátalján kívülről választottak bennünket. Nos, számukra is kihívás lesz, hogy egy elsősorban magyar nyelvű intézményben hogyan fognak majd tudni beilleszkedni. Meg nyilván számunkra is kihívás az, hogy megtaláljuk azt a lehetőséget, módot, hogy őket integráljuk, hogy őket megtartsuk, hogy ők tudjanak haladni, hogy megteremtsük számukra a lehetőségeket ahhoz, hogy valóban érdemben tanulni tudjanak, és hogy mondjam, be tudjanak kapcsolódni az intézmény működésébe.
1: Ez mindenki számára kihívás, hogy ki integrál itt.
2: Igen, most többen vannak, mint az elmúlt néhány évben, de 2022 óta már vannak ilyen hallgatóink. Van olyan Harkov megyéből érkezett fiatalember, aki ma már szabadon beszél magyarul. Olyannyira szabadon beszél magyarul, hogy a felnőtt képzési központunkban működő nyelvvizsga központban sikeres nyelvvizsgát tett. Van olyan Lemberg megyéből érkezett hallgatónk, aki már nemhogy beszél magyarul, hanem óvodában, magyar nyelvű csoportban vállalt munkát, és az óvoda vezetői meg vannak vele elégedve, és azt mondták, hogy kifejezetten szépen és választékosan beszél magyarul. Tehát mi nem csak azt csináljuk, hogy megérkezett a hallgató, és aztán lesz vele valami, bedobtuk a mély vízbe, hanem ingyenes fakultatív nyelvoktató programokat hirdetünk, a kollégiumokban igyekszünk őket úgy elhelyezni, hogy magyar szobatársaik legyenek. Ez egyébként a magyar szobatársaknak sem feltétlenül árt mindig, hogy van mellettük egy ukránul beszélő és magyarul meg esetleg egy szót sem tudó szobatárs. Szóval próbálkozunk integrálni ezeket a hallgatókat, és nyilvánvalóan lehetővé tesszük számukra például azt, hogy az első években a magyarul hallgatott előadások mellé ukrán nyelvi szemináriumi csoportok vannak, vagy ukránul vizsgázhatnak, amíg nem sajátítják el úgy a magyart, hogy aztán ezen a nyelven boldoguljanak. De az érdekes az, hogy a túlnyomó többség az valóban meg akar, és meg is tud tanulni magyarul.
3: Itt elhangzott már a felnőtt képzés. Gondolom, ez azt jelenti, hogy nem csak a frissen NNT vizsgát, sikeresen letett vizsgázók jelentkeznek egyetemre, hanem számos és számtalan olyan felnőtt korú hallgatója van, új hallgatója van az egyetemnek, akik mondjuk, nem tudom én, egy gyermekszülés után felnevelték a gyereküket óvodáskorúra, és igazából fejleszteni szeretnék magad. Mennyire hoz ez változást, illetve hozott az egyetem életébe változást, hogy megnőtt a felnőtt oktatás felé is az igénye a hallgatóknak?
2: Valóban, egyre több olyan hallgatónk van, aki nem tizenéves, hanem már rutinosan fiatal, és ez jelzi a hallgatói létszámban bekövetkezett változás is, hogy ez az érdekes tendencia létezik. Idén először van olyan, hogy több hallgatónk van a levelező képzésben, mint a nappali képzésben. 876-an vannak a levelezőben, és 890 a nappali tagozatos képzésben, ugyanis az idősebbek jellemzően a levelező tagozatot választják, hiszen általában család, munka mellett tanulnak tovább, de hát nem csak a jó pap tanul holtig, hanem ugye az élethosszig tartó tanulás az ma már Európai Uniós jelszó vagy célkitűzés is, és örülünk annak, hogy teret és lehetőséget tudunk biztosítani az idősebbeknek. Ugyanakkor ez nyilvánvaló az oktatók számára is, meg a képzés megszervezése terén is jelent kihívásokat. Gondoljunk arra, hogy egészen más, mondjuk egy rutinos, esetleg évek óta a munkaerőpiacon lévő hallgatói csoporttal szemben állva megtervezni a tananyagot és előadni azt, amit tudsz, vagy olyanoknak, akik most jöttek az iskolapadból, és mit tudom én, 17-18-19 évesek. De igyekszünk úgy szervezni az oktatást, hogy egyrészt rugalmasabbak legyünk, hiszen ezek a idősebb hallgatók, ezek, mint említettem, munka mellett tanulnak jellemzően, tehát nem feltétlenül ragaszkodunk ahhoz, hogy reggel 8-tól este 5-ig itt üljenek. Ellenben a tananyagot úgy szervezzük, a gyakorlatokat úgy szervezzük, hogy nem minden valós időben zajlik, hanem távoktatás elemeit is bekapcsoltuk az oktatás szervezésbe, és így szinte minden hallgatónk úgynevezett egyéni tanrendet választhat. Maga rakja össze a választható tantárgyait, elég szabad mozgása van az órarendjének összerakásában is, úgyhogy reagálunk ezekre a változásokra, mert ha nem tennénk, akkor egyrészt kitolnánk a hallgatókkal, de tulajdonképpen magunkkal is.
1: Igazából a munkaerőpiacot, ha megnézzük, akkor egyre nagyobb igény van a diplomáknak a jelenlétére, mert ha megnézzünk egy-egy kiírást, akkor a diplomájának a másolatát kérik, és ezért azt gondolom, hogy abban az irányban mozdítja akár még a középkorosztályú fiatalokat is, hogy azért lehet, hogy tovább érdemes. Tehát minél magasabb szintű, annál eredményesebb lett akár a munkaerőpiacról bekerülés.
2: Valóban egyre több helyen elvárás van már a felső végzettség. Másrészt az emberek nagyon jól látják azt, hogy ma már nem működik az, ami mondjuk 40-50 évvel ezelőtt teljesen természetes volt. Néhány évtizeddel ezelőtt az ember kilépett vagy belépett a munkaerőpiacra, és könnyen lehet, hogy ugyanabból a székből ment nyugdíjba. Ma már egyre többen állnak több lábon, ma már egyre többen készen állnak arra, hogy akár munkahelyet váltsanak, vállalkozásba fogjanak, valami újat is kipróbáljanak. Ehhez viszont nyilván szükség van ismeretekre. Ma már a 21. században a felsőoktatásnak nem csak az a feladata és célkitűzése, hogy egy konkrét szakma alapjait megtanítsa a hallgatóknak, hanem az is, hogy megtanítsa őket tanulni, és megtanítsa őket arra, hogy reagáljanak a körülöttük lévő változásokra. Így tehát, aki ma egy felsőfokú diplomát szerez, az egyben ezeket az ismereteket, ezeket a készségeket is elsajátítja, és nem biztos, hogy abban a szakmában fog elhelyezkedni, amit tanult, vagy amiről diplomát kapott, de minden esetre olyan készségeket tanulhat, olyan készségeket szerezhet, amelyek tulajdonképpen bárhol alkalmazhatók.
3: Ezek az új idők új szelei, ezek magyarázzák az új szakok megjelenését is az egyetemi képzésbe? Ezt az igényt kell lekövetni, amikor a szakokat kiválasztják?
2: Először is a magyar nyelvű felsőoktatás Kárpátalján egy strukturális kisebbségi helyzetben van. Olyan értelemben, hogy az egész ukrán felsőoktatásban összesen 111 szak létezik. Összesen 111 szakon szerezhető felső végzettség. Ebből magyar nyelven Kárpátalján mindössze 14 volt hosszú-hosszú évekig. Most ezeket a szakokat bővítettük, például azzal, hogy ide meghirdettük a pszichológus képzést, vagy tavaly meghirdettük mondjuk a kertépítő képzést. Ezekkel szépen lassan tornázzuk fölfelé azoknak a szakoknak a számát, ahol lehet szülőföldön magyarul is tanulni. Képzeljük el azt, hogy kevesebb, vagy valamivel több, mint 10% az összes szaknak az tanulható magyarul még mindig Kárpátalján. Tehát az egyik bővítés egyik oka az, hogy szeretnénk a képzési kínálatot minél inkább szélesíteni. Ez a szélesítés, ez a képzési kínálat bővítés, ez nem öncélú azonban, hanem valóban próbálunk reagálni az igényekre, és próbálunk reagálni azokra a körülöttünk történő eseményekre, amelyek mindannyiunk életét befolyásolják. Az előbb említettem például a kertépítő szakot, amit tavaly elindult. Egyelőre sajnos nem túlzottan népszerű a hallgatók a jelentkezők körében, ugyanakkor gondoljunk arra, hogy ma már a zöld felületeknek milyen fontos szerepe van, mondjuk éppen a városi hőszigetek elkerülése terén. Tehát, hogyha lesznek olyan szakemberek, akik értik azt, hogy hogyan lehet megtervezni, megszervezni mondjuk egy városi zöld felületet, az a valamennyiünk életét könnyítheti. Vagy hát nem titok, valamennyien érzékeljük, hogy háború dúl körülöttünk, az emberek mentális egészségével törődni kell, egyre nagyobb kihívás az, hogy sokak idegrendszerét megviseli, hogy enyhén fogalmazzak, a háborús készültség, a légiriadók, minden egyéb, tehát sokan, egyre többen szorulnak mentális támogatásra, a pszichológus képzésük elindítása erre reakció, illetőleg arra, hogy néhány éve Ukrajnában törvény írja elő azt, hogy minden iskolában legyen iskolapszichológus. Na de most, ha magyar tannyelvű iskolában az iskolapszichológus egy árva szót sem tud magyarul, akkor én azt szeretném megkérdezni, hogy van-e esetleg akár tanulónak, akár tanárnak, akár mondjuk technikai munkatársnak valóban bizalma akkora a pszichológus kolléga felé, hogy feltárja neki búját, baját, bánatát.
0: Az elmúlt percekben professzor dr. Csernicskó Istvánnal beszélgettünk, a Kárpátaljai Magyar Egyetem rektorával.
4: Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.

0: iskolatáskát választani a Magyar Református Szeretetszolgálat, de azért azt mégsem hagyhatták, hogy egy Real Madrid szurkoló ötödikes fiú barcelonás iskolával kezdje meg a tanévet. Mai műsorunkban Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgetünk. A személyes történetek mellett szó lesz a határon túli magyar gyermekeknek vitt adományokról, az online mentorálásokról, és arról is, hogy a magyar kormány iskola kezdési támogatása befolyásolta az adományozási kedvét az embereknek. A riporter Hegedűs Márk.
1: Idén nyáron úgy alakult a gyűjtésünk, hogy mindösszesen 1321 gyermeket tudunk támogatni Kárpát-medence szerte. Ebből az adomány mennyiségből összesen 265 darab táska, ami határon túli területekre érkezik. Oda még ezekben a napokban szállítjuk ki az adományokat, Kárpátalja, Királyhágó mellék és Délvidék idén, ahol tudunk támogatást nyújtani, viszont itt az anyaországban, itt sikerült valóban augusztus utolsó hetében mind a közel 1100 gyereknek átadni az iskolatáskáját, tanszercsomagját. A legutolsóak voltak a magyar csanádi gyerekek, akik az országos református tanévnyitón kapták meg ugye hivatalosan a táskát, és így az iskola kezdés napján, szeptember 1-én ők voltak az utolsók, akik itthon a hátukra vehették az MRS-től kapott iskolatáskájukat. Tehát így mondhatom, hogy igen, a cél az teljesült, hiszen valóban úgy mehetnek neki már az első napokban az új tanévnek, hogy amire szükségük van az adott osztályban, az minden ott lakul az iskola táskában. Bízunk benne, hogy a kezdeti lelkesedéshez ez is hozzá tud járulni.
2: Egyébként az a jellemző, hogy akinek ezt átadjátok, akkor ők tudnak neki örülni, vagy itt ez olyan értelemben változó, hogy van olyan gyerek, aki mondjuk nem várja az iskolát, és akkor nem hozza lázba a táska meg a benne lévő holmik.
1: Egyébként az a jellemző, hogy nagyon-nagyon nagy örömmel fogadják a gyerekek a tanszeradományokat és az iskolatáskákat. Volt rá példa, hogy a nagyobbak, akik már felső tagozatosak vagy gimnazisták, ők hozzáteszik, hogy a tanulást nem annyira várják, de maga az, hogy kinyitják a táskát, megnézik, mi van benne, ott találják a füzeten a kedvenc focistájukat, ez őket is abszolút lázba hozza és örömmel tölti el. A kicsik ők pedig teljesen bezsonganak minden adomány átadáskor, de igen, nem árulok el titkot, hogy azért aki dolgozik, az előfordul, hogy hibázik, és ez velünk is például idén nyáron megesett, de annyit spoilerezhetek talán így előre, hogy hála Istennek sikerült korrigálni. Itt Debrecenben történt az eset. Augusztus 25-én tartottunk először egy nagy csoportos adományosztást az irodánk udvarán, egy 120 gyereknek adtuk át az iskolatáskáját és a tanszercsomagját, de napközben két családhoz külön ellátogattunk. Azért volt erre szükség, mert az egyik helyen ott az édesanyja özvegyként egyedül neveli a két fiát, egyébként közmunkaprogramban dolgozik, és egészen Debrecennek a legszélén élnek, ott már ritkábban óránként egy busz jár, át is kellene szállni, amire beér hozzánk. Tehát lényeg a lényeg, hogy hiába debreceni lakos, de szinte egy alsóhangon egy fél munkanapot elvinne, hogy bejöjjenek hozzánk az irodába, és átvegyék a táskájukat, és ennyi időre nem tudott, nem szeretett volna elkérezkedni, és mondtuk, hogy semmi gond, akkor a csoportos adományosztás után mi kis buszba ülünk, és kivisszük nekik hátul a táskájukat, és arra a fél órára gond nélkül el tudott jönni a munkából. És megérkeztünk a úgynevezett Paci városrészbe, ez valóban Debrecen szélén van. Jól ismerjük a családot, hosszú évek óta segítjük őket élelmiszerekkel, karácsonyi álmokkal, iskolatáskával is, és két fiúgyerek van a családban, egy másodikos és egy ötödik osztályos, és amikor a kisebbik második osztályos fiúnak odaadtuk az iskolatáskát, füzeteket, akkor ahogy ez lenni szokott, nagyon boldogan, hálásan fogadta, megölelgetett minket, egyébként egy rendkívül közvetlen, kedves családról beszélünk, izgatottan végignézte, hogy mik lapulnak a táskában, mindent kipakolt, mindennek nagyon örült. És a nagyobbik fiú, Nándi is átvette az iskolatáskát, megköszönte jól nevelt fiú módjára, meg is nézte, hogy mi van benne, kinyitotta, de valamiért éreztük, hogy valami nem kerek. Elhangzott persze a köszönöm szó, bár nem ezért végezzük a szolgálatunkat, de valami ott volt a levegőben, hogy ez nem az, ami lenni szokott. Szóval még a kisfiú kint az udvaron nézegette az ő táskáját, én a nagyobbik fiúval, Nándival pont bementem a házba, a konyhába, mondtam neki, hogy látom, hogy van valami baj, mondd el nyugodtan. Először visszakozott, hogy állt, nincs semmi, nagyon örül, köszön mindent. De mondom, itt vagyunk, mondom, nyugodtan elmondhatod, mondom, biztosan nem fogok meghalagudni, bármi is az. És akkor elmondta, hogy hát, ő Real Madrid drukker. És ránéztem a táskára, és nekünk sikerült pont egy Barcelona logóval ellátott iskolatáskát adni az 5. nagyfiúnak. Hát én magam is szeretem a focit, tehát azonnal megértettem, hogy ez milyen végzetes hiba. Debrecenekként, mint hogyha egy helyi lakosnak egy Sabinest adnánk ajándékba, körülbelül ehhez tudnám hasonlítani ennek a súlyát. És abszolút nem volt kérdés, hogy abban a pillanatban mondtuk Nándinak, hogy ne aggódj, kicseréljük. Ha nincs is pont Real Madridos táska, mert azt nem tudtuk ígérni, de mondtuk, hogy akkor hozunk egy színűt nagyfiúsat, ebben azonnal kiegyeztünk, mondta is, hogy rendben, a kék és a fekete színt is szereti. Az édesanyja próbált lebeszélni minket, és mondta, hogy jaj, ugyan már, ne forgulódjunk emiatt, jó lesz az, nem számít, de aztán meggyőztük az anyukát, hogy de számít. Tehát egy 5. 11 éves nagyfiúról beszélünk, neki már van ízlése, neki már van kedvence, ő tudja, hogy kinek szurkol, és teljesen átéreztük az ő adott pillanatban átélt csalódottságát, hogy az osztálytársai közül mindenki tudja róla, hogy nagy Real Madrid drukker, és ha belépült szeptemberben, hogy pont egy barcelonás iskolatáska van a hátán, mindenkinek ez lenne az első kérdése, hogy hát mi történt. Nem akartuk ilyen helyzetbe hozni, hogy ezt neki el kelljen mondani, ahogy hát nem én választottam, hanem kaptam. Úgyhogy ettől megkíméltük, és igazi örömet tudtunk számára okozni, mert a kolléganőket hívtuk az irodában, gyorsan előkerestek egy abszolút nagyfiúnak való egyszínű sötétkék iskolatáskát, és akkor a maga a tantercsomag az ott maradt Nándinál, de az iskolatáskát kicseréltük, és még aznap délután visszafordultunk vele, annak már őszintén tudott örülni. És talán úgy gondolom, az édesanyja el is mondta, de Nándin is ezt láttuk, hogy annak örültek talán a leginkább, hogy tényleg számított a gyerkőknek az érzése, és nem csak úgy álltunk a tanszeradományokhoz és az iskolatáskához, hogy adjunk és ó, jó lesz az, meg örüljön, hogy kapott valamit, hanem tényleg az volt az elsődleges szempont, hogy ő is örüljön neki, és örömmel vegye fel a hátára. Ez egy nagyon jó élmény volt ezt megtapasztalni, és talán annyi plusz titkot még azóta is elárulhatok, hogy amikor ezt a történetet leírtam a szeretetszolgálatnak a Facebook oldalára, az egyik ügyvezető helyettesünk utána nem sokkal felhívott, hogy kérdezzem meg, hogy hanyas méretű ruhát hord a nagyfiú Nándi, mert ő szeretné egy eredeti Real Madrid mezzel is megajándékozni őt. Úgyhogy úgy gondolom, hogy Nándi lesz az egyik legboldogabb kisfiú a támogatottaim közül, aki most elkezdhette az 5. osztályt.
2: És a barcelonás táskának is feltételezem, hogy előbb-utóbb meg lesz az a gazdája, aki meg azt fogja majd szeretettel fogadni.
1: Így van, természetesen ez ugye múlt hét kedden történt, és ott a hét második felében még a debreceni irodába több család személyesen is bejött, aki a keddi adományosztásra mondjuk nem tudott eljönni, és ők a hét folyamán kicserélték, és egy olyan általános iskolás kisfiúhoz került egyébként a barcelonás táska, aki viszont örömmel fogadta, úgyhogy a csere megtörtént, a jó atya kimunkálta, hogy mindenki elégedett legyen a tanszerosztások végére.
2: Mi az általános tapasztalatod egyébként az idei gyűjtésről? Arra akarok konkrétan visszautalni, hogy ugye az állami iskolakezdési támogatás az mennyire fogja megváltoztatni az adományozók kedvét, így, hogy vége van a gyűjtéseteknek, hogy látod, sikerült annyit összegyűjteni, mint szerettetek volna, ha összevetted a korábbi évekkel, akkor mekkora volt a támogatói kedv ezúttal?
1: Azt kell mondanom így most visszagondolva és összegezve a nyári tanszegy ütés eredményességét, hogy az elinduláskor valamelyes talán érzékelhető volt, hogy döcögősebben indul. Egy ideig nyugtattuk magunkat, mert jellemzően minden évben is szokott lenni, hogy a június-július az mindig gyengében szokott teljesíteni, és igazából az augusztus szokott lenni az adományozó körében is az igazán forgalmas és jelentős hónap. Ennek egyszerű az oka, a legtöbb család maga is augusztusban lát hozzá, hogy a saját gyermekének vásároljon, és ekkor szoktak inkább az adományozásra gondolni, vagy ekkor szembesülnek vele, hogy a saját gyereknek ütésztert veszünk, úgyhogy a tavalyi akár felajánlható. Viszont tényemi tény, hogy most augusztus elején ott tartottunk, hogy cégek, vállalatok ők csatlakoztak az adománygyűjtéshez, mondhatom, hogy teljesen megegyező mértékben, mint az előző években, gyülekezetek, oktatási intézmények is részt vettek a gyűjtésben, valamelyest az anyagi felajánlásokon volt ez érzékelhető, hogy egy picit augusztus elején úgy éreztük, hogy tavaly a nyárnak ebben a hetében már előrébb tartottunk, úgyhogy egyrészt ott elkezdtünk mi is egy újabb kommunikációs kampányt, felhívva külön arra a figyelmet, hogy egyrészt idén külön figyelmet fordítunk arra, hogy akik nem részesülnek bármilyen oknál fogva az állam által biztosított iskolakezdési támogatásban, ők nálunk előnyt élvezzenek, illetve próbáltuk hangsúlyozni az olvasók, nézők, hallgatók felé, hogy miért is jelentős a tanszergyűjtés, illetve, hogy ennek van egy folytatása a szeretetszolgálat életében, hiszen nem csak ennyi a kapcsolatunk a gyerekekkel, hogy a hátukra teszünk egy megtöltött iskolatáskát, hanem segítjük őket akár iskolai lemorzsolódásnak a megfékezésében, tanulóköreink vannak, és aztán idénőszer is megkérdetésre kerül a nyilas misi ösztöndíj. Talán ezeknek is köszönhető, hogy valamelyest augusztusban azért az anyagi felajánlások száma is megnövekedett, az is hozta azt a szintet, ami az elmúlt években megszokott volt, illetve szeretném külön kiemelni, hogy az áruházi gyűjtések viszont rendkívül népszerűek voltak. Ez talán nem véletlen, hiszen azért ez az a formája az adománygyűjtésnek, amikor az adományozók közvetlenül találkoznak a munkatársainkkal, önkénteseinkkel a helyszínen, és akkor ők tudnak részletesebben mesélni, hogy mondjuk milyen nehézségekkel szembesülnek azok a családok, akiket mi segítünk. Pontosan milyen településekre jutnak el ezek az adományok, milyen gyerekeket támogatunk belőle, és azért ezek a személyes beszélgetések, ezek sokat szoktak mindig segíteni a helyzeten, hogy valaki érzékenyebbé váljon a téma iránt, hogy a nélkülözésben felnőző gyerekeknek jó az, hogyha van egy külső segítség. Úgyhogy az áruházi gyűjtéseket mindenképp ki szeretném emelni, hiszen több millió forint értékű tárgyi adományt kaptak az egyes helyszíneken a munkatársak és önkéntesek. Úgyhogy mindezekkel együtt véve mondhatom azt, hogy amilyen célkitűzésünk volt, hogy hány diákot szeretnénk segíteni, ezt sikerült is nyár végére elérni. Nyilvánvalóan a szeretett szolgálatunknál az, hogy kiket segítünk, az mindig a rászorultság elve mentén, tehát a különböző szociális szempontok alapján kerül rangsorolásra a kérelmeknek a sora. Ugye ez nem titok, hogy idén valóban külön kérdés volt, és érdeklődtünk a családok iránt, hogy aki kiszorult a állami támogatásból, őket előrébb rangsoroltuk, hogy tudjanak segíteni, viszont ez nem volt egy nagy arány egyáltalán, hiszen akiket mi támogatunk, itt jellemzően több gyermekes, sok gyermekes családok, akár egy szülős családok, vagy egy fizetésből élő családok, és jellemzően ez az a csoport, akiket egyébként is segített az iskolakezdési 100 000 forintos támogatás, ebből ugye most augusztus végén az első fele érkezett meg a családokhoz, tehát hiába próbáltunk erre figyelni, hogy aki kiszorul, őket segítsük, kevesen szorultak ki.
0: Az elmúlt percekben Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgettünk.

0: Erdély. Karácsonyi Zsolt költő számára egy templomban látott feszület és a felhők mögött elképzelt mennyország jelentette az első kapcsolódást a hithez. Később egyre inkább a hit megfoghatatlan, mégis állandó jelenléte vált meghatározóvá számára. A Hitmorság legújabb részében gyermekkori emlékeiről, a hithez vezető útjáról és arról beszél, hogyan váltak számára a bibliai történetek életre szóló iránytűvé. A riporter Pilbák Kincső.
1: Hogyan került kapcsolatba Istennel? Mi az a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik?
2: Hát azt gondolom, hogy még a legelső emlékek azok hát bizonyos értelemben kapcsolódnak Istenhez és egyáltalán a hithez, mert volt egy ilyen elég vad élményem, amikor egészen kisgyerekként egy koratéli estén véletlenül lemaradva a többiektől betévedtem egy egyébként katolikus templom ajtaján, és hát döbbenetes volt számomra az a látvány, ami az én szemmagasságomban a feszületnek a szegét jelenítette meg, és a vért azt eléggé látványosan hozta létre az adott képzőművész. Tehát ez egy ilyen döbbenetes élmény volt. A másik pedig az, hogy úgy képzeltem, hogy valahol a felhők között ott van a mennyek országának kapuja, és hát ez gyakorlatilag bárki észreveheti. És én magam is emlékszem arra, hogy óvodás koromban mutattam valakinek, hogy hát ott van a felhők mögött a mennykapuja. No hát ezek természetesen eléggé naív és kezdetleges történetek voltak. No de hát később azért egyértelmű volt az számomra, hogy bár ez későn is lassan történt, hogy Isten valóban folyamatosan jelen van életünkben, és Jézushoz nem lehet nem viszonyulni.
1: Volt-e vizuális elképzelése Istenről, hogy ott ül a mennyek kapujában akár, vagy elképzelte valahogy?
2: Érdekes, ez nem volt. Tehát, hogy természetesen láttam mindenféle festészeti vagy kézművészeti ábrázolásokat, de számomra mindig is egy nem igazán fizikailag, vagy az érzékszervekkel megfogható volt Istennek a jelenlét. Tehát ez számomra egy természetes volt, hogy nem kell valamiféle nagyszakállú idős úri embert elképzelnem, amikor Istenre gondolok.
1: És ha becsukja a szemét és felidéz egy gyermekkori vallásórát, milyen első illat, hang, tárgy, érzés jut eszébe a vizuális képeken túlmenően?
2: No, ez volt az, ami hiányzott. Mármint, hogy a gyermekkori vallásóra, hisz 1989 előtt én nem jártam vallásórákra, csupán a katolikus gyerekekről tudtam, hogy ők valami ilyesmire járnak, majd pedig 89-es fordulat után egy katolikus pap tartott nekünk valamiféle vallásórákat, tehát ilyen hagyományos vallásórákon nem vettem részt, sőt, ugye felnőtt keresztelésben részesültem, ami nem azzal magyarázható, hogy kedves szüleim valamiféle pártaktivisták lettek volna, hanem ezt így ráhagyták a gyermekeikre, rám és a húgomra. Egyébként mindketten felnőtt kereszteléssel, aztán a református egyházat választottuk.
1: Mi volt az a pont, amikor erre rávette magát, hogy akkor megkeresztelkedjen, vagy mi vezette oda, vagy hogyan alakult a hite, hogy addig eljusson?
2: Valami már kamaszkoromban készülődött ebből a történetből, és a hithez való közelség az gyakorlatilag azért az egyetemi évek után erősödött meg, de hát ennek voltak mindenféle előzményei, egy-egy tallam, egy-egy szövegrészlet, mind a mai napig kedvencem az Ósión ébredj, és így tovább. Hát ez valahogy lépésről lépésre beszivárgott a hétköznapjaimba.
1: Volt-e olyan bibliai történet, nem tudom, ha vallásórán nem, de amit hallott, ami gyerekként mesének tűnt, de aztán felnőttként iránytűvé vált az életében?
2: A bibliai történetek számára egy pillanatra sem érződtek mesének, sőt, történeti valóságként fogtam föl minden egyes elemét annak, ami az Új és Új Szövetségben benne találtatik és eljutott hozzám, tehát hogy történeti tényként kezeltem mindazt, ami a Ószövetségben benne van, Dávid királytól elkezdve, vagy akár a teremtés történet. Én ezt teljesen reálisként tudtam felfogni, vagy azt, hogy ha nem is szó szerint így volt, de mégis így történt módon, ezt el tudtam fogadni.
1: És ki tud-e emelni egyet, ami meghatározza akár mai napig az életét?
2: Nehéz kérdés, mert több is van, Hát mondjuk az Ószövetségből azért az özönvíz története az, ahogy senki se akarja elhinni, hogy ez bekövetkezhet, és mégis bekövetkezik. És hát az Új Szövetségből pedig számos olyan történet van, ami azért mind a mai napig elgondolkodtat. Tehát az, hogy Péter hogyan cselekszik az utolsó vacsora után, az egy mélyen emberi tulajdonságra és a gyengeségben rejlő erőre, az erőben rejlő gyengeségre mindegyre rávilágít.
1: És ha beülhetne ma a tizenévesek közé az iskolapadba, mit üzenne, hogy mire figyeljenek vallás órán?
2: Arra figyeljenek, hogy ezek a történetek tulajdonképpen róluk szólnak. Próbálják megtalálni azt, ami a Biblia üzenetéből, az Ó vagy Új Szövetségből számukra a mobiltelefonon keresztül, a beszélgetéseken keresztül, vagy bármilyen csatornán keresztül eljuthat hozzájuk. Próbáljanak rákapcsolódni valamiképpen az üzenetre, és hát legyenek nyitottak mindig a mások szeretete felé, és hát Isten és Jézus szeretete felé forduljanak bizalommal.
0: Az elmúlt percekben Karácsonyi Zsolt költővel beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: Híreink először címszavakban. Siegfried Murasán munkához lát. Nikó Sortán Peszterszén írja alá a megbízásáról szóló rendeletet. Már Albániából is importálunk üzemanyagot. Akár 50 ezer eurós támogatást is kaphatnak a jó és kecsketenyésztők. Erdélyi művészi, idén a Kasszás Attila díj. Most pedig következzenek a részletek. Siegfried Murasán kijelölt miniszterelnök ma közölte, hogy megkezdte a kormányalakítással kapcsolatos munkát, és ígéretet tett arra, hogy az eljárás minden lépéséről tájékoztatja a nyilvánosságot. A Nemzeti Liberális Párt európai parlamenti képviselője köszönetet mondott a Penelének, a Mentsétek meg Romániát szövetségnek és a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek a szoros együttműködésért, és azt is bejelentette, hogy a nap folyamán közös sajtótájékoztatót tartanak, számol be az Agile Press hírügynökség. Nikó Sortán államfő ugyanakkor ma bejelentette, hogy holnap Peszterszén aláírja a Siegfried Murasán kormányalakítási megbízásáról szóló rendeletet, amely hétfőn jelenik meg majd a hivatalos közlönyben. Románia már Albániából is importál üzemanyagot. A legnagyobb beszállítóink azonban továbbra is a közel-keleti arab olajnagyhatalmak. Az elhúzódó közel-keleti háború miatt hiány van a világpiacon a gázolajból, amit Románia is megérez. A szűkös kínálat miatt a hazai forgalmazók kénytelenek új beszállítók után nézni. Augusztusban fordult elő első alkalommal, hogy Albániából és Tunéziából importáltunk dízelt, írja a profit.ro. A balkáni országból 34 ezer tonna üzemanyagot vásároltunk, míg az észak-afrikaiból 24 ezer tonnát. Augusztusban 448 ezer tonna gázolajat vásároltunk külföldről. Ez a mennyiség 11 származási ország között oszlott meg. A legnagyobb mennyiség az Egyesült Arab Emírségekből 102 ezer tonna, Szaúd-Arábiából 96 ezer tonna, Izraelből 45 ezer tonna és Indiából 41 ezer tonna érkezett. A juh- és kecsketenyésztők akár 50 ezer eurós támogatásban is részesülhetnek az állatbetegségek telepi megjelenésének és terjedésének megelőzését célzó beruházásokra a DR 21 jelű intézkedés keretében, amelynek pályázati útmutatóját társadalmi egyeztetésre bocsátotta a vidéki beruházásokat finanszírozó ügynökség, vagyis az AFIR. A támogatást azok a legalább 150 egyedes állatállománnyal és ANSVA-s kóddal rendelkező juh- és kecsketenyésztők igényelhetik, akik regisztrált gazdaságot működtetnek. A visszanemtérítendő támogatás mértéke a projekt teljes elszámolható értékének 90%-a. Idézi a mezőgazdasági minisztérium közleményét az Agile Press hírügynökség. Barta Borókáé a Kaszás Attila díj. Újságolta az örömhírt a Gyergyószent Miklósi Figura Stúdió Színház a Facebook oldalán. Barta Boróka négy jelölt közül egyedüli erdélyként versenyzett a rangos elismerésért. Az elmúlt percekben érkezett kis társulatunk nagy örömhíre, hiszen a budapesti Vígszínházban megtartott díjátadón a négy döntős közül a mi színésznőnk Barta Boróka vehette át a Kaszás Attila díjat, közölte tegnap este a Gyergyószent Miklósi Teátrum. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,26-bani, 1 amerikai dollár 4,58-bani, 100 magyar forint pedig 1,44-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma felhős időre számíthatunk Kolozsváron. A napcsúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ecsel Pressz hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Isten ezt mondja, mert nem örökké perlek, és nem vég nélkül haragszom. Ézsaiás próféta könyve 57. fejezet, 16. verse.

Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. János apostol első levele, 2. fejezet, 1. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány, az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
3: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: A megváltás nem csak a halál utáni életre vonatkozik, hanem a jelen életre is. És nem csak arról szól a megváltás, amit Isten bennünk és értünk tesz, hanem arról is szól, amit általunk tenni akar itt és most, ebben a világban, a környezetünkben.
2: Szeretettel köszöntjük a hallgatóinkat! Íme újjáteremtek mindent. Ezzel a Jelenések könyvében olvasható mottóval szervezte meg konferenciáját az Evangélikus Missziói Központ. Czövek Tamás teológiai tanár két mélyen szántó előadást tartott, amelyekben a régi és az új teremtés került a fókuszba. Műsorunkban a Krisztus új teremtése és az Egyház küldetése című előadásából osztunk meg részleteket. A konferencián elhangzott teljes felvételek az Evangélikus Missziói Központ honlapján érhetők el.
1: Lukács evangéliumában olvassuk azt, hogy az angyal így szólítja meg a sírhoz érkezőket, miért keresitek az élőt a holtak között? És ez egy nagyon ironikus megjegyzés, ami régi ösztöneinkre utal. Mi a régi ösztönökkel fordulunk egy teljesen új helyzethez. Jézus feltámadt, megkezdődött az új teremtés, és mi halottat keresünk. Új teremtésben régi beidegződések. Aztán, amit az asszonyok mondanak a tanítványoknak, azt a tanítványok üres fecsegésnek tartották. A régi teremtés annyira nyomasztó, amiről tegnap beszéltünk, tehát hogyha ebbe elmélyedünk, akkor valóban ezt tapasztaljuk, hogy depresszió, kilátástalanság, csüggedés és reménytelenség uralkodik rajtunk. A tanítványok nem tudják elképzelni, hogy halál után van élet, van feltámadás. Üres fecsegésnek tartották. A beszámolókat olvasva azt láthatjuk, hogy az új teremtés előtt az első tanúk értetlenül félelemmel állnak. És mi is, hogyha őszinték vagyunk, akkor így állunk a teremtés, az új teremtés előtt, a feltámadás előtt. Teljesen érthetetlen, nem csak természettudományosan, hanem teológiailag is. Nem látjuk annak radikális voltát, hogy Isten az új teremtést Jézus feltámadásával hozta el. Noha Jézus többször is bejelentette a tanítványoknak, a követőit ez érdekes módon meglepetésként érte. De ugyanúgy, mint a halála is. Továbbá, miért nem a világnak mondja ezt el Jézus, vagy egy angyal? Miért a tanítványoknak? A főpapoknak nem jelenik meg angyal. A főpapok értesülnek az őrség révén, és érdekes módon rögtön intézkednek, hogy ki ne tudodjék ez a hír, tehát komolyan veszik, hanem komolyan veszik ők az első tanúk. De Isten mégsem hozzájuk küldi el az angyalait. Hozzánk küldi el az angyalait, a követeit. És végül a régi teremtésben a bevált eszközök, ösztönök, a mohóság, az önzés és erőszak, ami érvényesül az új teremtésben, ezek nélkül valósul meg mindaz, amit Isten teremteni akar. Új teremtés, megváltás, különböző fogalmakkal találkozunk, amikor Istennek ezt a hihetetlen, radikális és új csodáját írja le a Biblia. Először néhány fogalmat tisztázunk. Tudja valaki, hogy ez mit jelent? Ez a kis halacska, amit keresztény szimbólum. Jézus Krisztus, Isten fia megváltót. Ugye a görög eredetiben Jézus Krisztus teu hűjós szót ér. És ez betű szó, ichtűsz, ugye ez adja a halat. A hitvallásnak az első betűi adják ki ezt a szót. Az első keresztényeknek az első hitvallása volt, az egyik első hitvallása volt ez. És ebben az a meglepő, hogy a szótérnak, tehát megváltónak, megmentőnek, kiket neveztek a korabeliek, hadvezéreket, királyokat. Az első keresztények azt mondták, hogy nem a politikusok, nem a hadvezérek, a megváltók, hanem olyan valaki, aki nem hadsereggel, nem hagyományos politikai eszközökkel érkezett ebbe a világba, hanem aki elviselte politikusoknak, uralkodóknak a megszégyenítését és a kivégzést. A megváltásról hagyományosan úgy beszélünk, hogy hogyan kerülhetem el a kárhozatot, hogyan juthatok a mennybe. A megváltás, ahogy erre a reformátorok is felhívták a figyelmet, ennél jóval több. Tehát nem pusztán arról szól, hogy én hogyan kerülök megfelelő kapcsolatba Istennel. És erről szeretnék a következőkben röviden beszélni. Az új szövetségben milyen összefüggésekben beszélünk erről, csak néhány példát említek. A lányom halálán van, gyere el, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. Olvassuk Márk evangéliumának az 5. részében. Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok, mondja nem sokkal később a vérfolyásos asszony. És Jézus ezekkel a szavakkal fordul hozzá, bízzál, lányom, a hited meggyógyított. Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. És érdekes módon mind a három esetben ugyanaz az ige szerepel, amelyik ennek a szótér igének az igei megfelelője, a szodzó ige, amely jelenti azt, hogy megmenekül, megment, segít, és vallásos értelemben az, hogy megvált. De itt egészen hétköznapi értelemben szerepel, hogyha a gyógyítást hétköznapinak lehet tekinteni. Semmiképpen nem a mennybe jutás értelmében szerepel, hanem abban az értelemben, ahogy Jézus beavatkozik és helyreállítja a megromlott teremtést. Tehát a megváltás nem csak a halál utáni életre vonatkozik, hanem a jelen életre is. És nem csak arról szól a megváltás, amit Isten bennünk és értünk tesz, hanem arról is szól, amit általunk tenni akar itt és most, ebben a világban, a környezetünkben.

0: Isten helyet ad a keresztényeknek az ő újjáteremtő munkájában a világban. Erről hallhatnak ma Czöveg Tamás teológus előadásának részleteiben.
1: Tegnap arról beszéltem, hogy Isten szabadítása, megváltása miért szükséges, mert egy olyan romlott világban élünk, amely a maga gonoszságával, önzésével, mohóságával, erőszakos voltával tönkretesz minket is, és tönkreteszi az egész társadalmunkat és környezetünket. És amikor Isten beavatkozik, akkor megment bennünket mindattól, ami bennünket fenyeget. Tom Wright-ot fogom most idézni, ő anglikán újszövetséges, amit Jézus a jövőre nézve ígért és a jelenben tett, az nem a lelkek megmentése volt egy test nélküli örökkévalóság számára, hanem az emberek megmentése a világ jelenlegi romlottságából és enyészetéből, hogy már a jelenben élvezhessék a teremtés megújulását, ami Isten végső célja. És hogy ezáltal munkatársakká válhassanak Isten megváltásában. Tehát még egyszer, a megváltás nem pusztán a halál utáni életről szól, Isten természetesen Jézus Krisztus által helyet készített nekünk a halálunk után, de nem csak erről szól a megváltás, hanem Isten győzelméről, amelyet a kereszten és húsvét hajnalban vívott ki, uralmáról e világ felett, hogy övé a hatalom menjen és földön. És hogy éppen ezért, akik őt követjük, Isten országának és uralmának a hirdetőiként szóval és tettel tanúskodjunk erről az új teremtésről. A apostolok cselekedetei elején Lukács még egyszer szembesíti a tanítványokat, vagy az olvasókat azzal, hogy a tanítványok mennyire értetlenek. És ez nagyon érdekes. A Lukács evangéliuma a végén, a 24. részben, ott ismerik az emmausi tanítványoknak a történetét, két tanítvány értetlenkedik és gyászol, hogy hát akiről azt gondoltuk, hogy a messiás lesz, az íme ugyanúgy végezte, mint az összes többi messiás kereszten végezte. És ez a jelenet némi módosítással megismétlődik a cselekedetek elején. És ez a nem csak az egész könyv szempontjából kulcs, mert itt határozza meg Jézus a cselekedetek könyvének a témáját, hogy tanúim lesztek először Jeruzsálemben, Judeában, Samáriában és a föld végső határáig, de az egyháznak a küldetését is ezzel Jézus világossá teszi. A 6. versben a tanítványok így fordulnak mesterükhöz. Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát? És hogyha megértjük, hogy miért teszik ezt fel a tanítványok, akkor megértjük Jézus feltámadásának és az egyház küldetésének a célját is. A tanítványok még mindig értetlenül állnak a megváltó és a megváltás előtt. Várták és várják Isten országát. Követték mesterüket, és tanúi voltak csodáknak, hogyan szaporította meg a kenyeret, hogyan csendesítette le a vihart, hogyan gyógyított sántákat, betegeket, hogyan támasztott fel halottakat. És tanúi voltak csodálatos tanításának, ahogy az Ószövetséget magyarázta. És egyetlen egy dolog hiányzik ezek után, mindeddig Jézus nagy tanító és nagy csodatevő. Ahhoz, hogy messiás legyen, ahhoz ki kell űzni a rómaiakat. Helyre kell állítani a dávidi királyságot. Ezért teszik fel a kérdés, hogy nem most állított helyre Izrael országát, királyságát? Jézus talányosan felel, a következőket mondja nekik. Először, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Legalább ennyire fontos az, ami következik. Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában, Samáriában és a föld végső határáig. A tanítványok gyakorlatilag világhatalmat akartak, politikai hatalmat. Enélkül lehetetlen rendet tenni Izraelben, és lehetetlen kiűzni a rómaiakat. Jézus azt mondja, hogy igen, hatalmat kaptok, erőt kaptok, de nem olyat, mint ami erre számítotok. Nem politikai hatalmat, nem katonai hatalmat. Nem kis kihívás. A Szentlélek ajándékait ígéri a követőinek, az első tanítványoknak, és ebben természetesen az is benne van, hogy mindaz, ahogy eddig elképzelték a világ működését, nem mehet tovább. Az új teremtésben nincs helye mohóságnak, önzésnek és erőszaknak. A feltámadás az új etoszt kíván. Más erőt, más hatalmat. Nem tudják, hogy mindez hogyan képzelendő el. Nem tudják, ahogy mi sem tudjuk, hogy hogyan lehet hatásunk egy olyan társadalomban, amely mohó, erőszakos és önző, ezen eszközök nélkül érvényesülni. De Jézus azt mondja, hogy a Szentlélek erejével és ajándékaival ez lehetséges, és valóban azt láthatjuk, hogy az egyház történet tanúsága szerint 3 évszázad alatt a hatalmas római birodalmat térdre kényszerítette egy kis vallási szekta, amellyel először nem is akartak számolni. 313-ban Nagy Konstantinnak számolnia kellett, akár politikai megfontolásokból is a kereszténységgel.

az egyház küldetését Tom Wright a következőkhöz hasonlítja. Képzeljük el, hogy találnak egy Shakespeare dráma kéziratot, amelynek az első négy felvonása van kész, az ötödik az hiányzik. Shakespeare kutatók elkezdik tanulmányozni, és ismerve Shakespeare-t, korát, ahogy ő a drámáit megszerkesztette, a mondani valóit, mindezek alapján helyreállítják az ötödik felvonást is. Ez az egyháznak a feladata. Tudjuk az első négy felvonást. Isten megteremtette a világot. A világ elbukott, Isten elküldte Izraelt. Izrael nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, ezért Isten elküldte fiát, és az ötödik felvonásban elküldte egyházát, a gyülekezetet, minket. De nincsen kész a kézirat. Jézus ott hagyja a tanítványait, akik várják, hogy hát Urunk, most mit tegyünk? És Jézus azt mondja, hogy a Szentlélek hatalmával és ajándékaival ti kaptok erőt, és kövessétek őt. Ez a mi feladatunk is. Ehhez a feladathoz a képzelőerőre van szükségünk tehát. Ez időnként érdekes módon az egyház történetében felbukkan, és csak a közelmúltból ismerhetjük Martin Luther Kingnek a híres beszédét. Van egy álmom, I have a dream, amit 63-ban Washingtonban mondott el, és hogyha figyelmesen olvassuk ezt a beszédet, világos, hogy Martin Luther King, aki maga is baptista lelkész volt, a Bibliából idéz, vagy utal bibliai szakaszokra. Tehát a képzelőerőnek nagy szerepe van. Vannak-e álmaink az új teremtésről? Ez azért nehéz kérdés, mert fogyasztói jóléti kereszténységünk, különösen itt Európában, arra károsztat minket, hogy ne legyenek. Nekünk jó ez az élet. Jobb kocsiról, állásról, nagyobb házról álmodunk legfeljebb, nem Isten országáról, amely betört világunkba, és átformálja azt. A házi csoportunkban beszélgettünk egyszer keresztény reménységről, és meglepődve tapasztaltam, hogy a házi csoportom tagjai, mindannyian megtért keresztények, nem nagyon tudnak mit kezdeni ezzel. Tehát ez úgy tűnik, hogy a fogyasztói jóléti kereszténységünknek az egyik rákfenéje. Ha viszont a megváltás több, mint a lelkek megmentése, ha a megváltás engesztelés, üdvösség az egyház küldetéséhez tartozik, akkor hogyan készülhetünk arra, hogy embereket szabadítsunk meg, a világot szabadítsuk meg abból a rabságból, amelyben a különböző hatalmak fogva tartják. Isten új közössége, az egyház hogyan kell, hogy éljen ebben a világban. Politika és a társadalom elképzelhetetlen erőszak, önzés és mohóság nélkül. A gyülekezet és egyház Isten új közösség, amely lemond az erőszakról, a mohóságról és az önzésről, és ezek helyett a mértékletesség, a megosztás és a szelídség ajándékaival fordul a környezetéhez. Célját tehát nem hagyományos katonai politikai eszközökkel, hanem az evangélium hirdetésével éri el, Isten országát és Krisztus uralmát hirdetve. Múlt héten volt az Open Doors-nak egy megbeszélése és közös imádság. Ezen a nigériai képviselő Josh számolt be a következőkről. Talán tudják néhányan, hogy Nigériában nagyon nehéz helyzetben élnek a keresztények. Az ország nagyjából fele muszlim, másik fele keresztény, a déli felén élnek inkább keresztények, és a fulánik, akik nomád állattartók, legelőket keresve előzik a keresztény földműveseket. Falvakat gyújtanak fel, templomokat rombolnak le, lemészárolnak településeket. És egy ilyen fuláni szélsőségest Jézus Krisztus megszólított álomban.
Az első álmot azt lerázta magáról, hogy ez csak egy álom volt. De sorozatosan megjelen neki Jézus minden éjszaka. És annyira nem tudott ezzel mit kezdeni, hogy a végén keresztényekhez fordult, és most ő maga is hirdeti az evangéliumot. Szakított az erőszakossággal, és most őt üldözik. Tehát a keresztényeknek őt kell bújtatniuk.

következő történetem a chicagói Lawndale Church, és itt látható a lelkész, az alapító lelkész és a felesége Wayne Gordon. Volt szerencsém ebben a gyülekezetben látogatást tenni. 1978-ban alapította Wayne ezt a gyülekezetet. A semmiből. Lawndale Chicagónak az egyik legelhanyagoltabb negyede, fekete negyed, 26%-os munkanélküliséggel 45%-nyi ember él a szegénységi küszöb alatt. Az erőszak, gyilkosságok, lövöldözések mindennaposak. Wayne-t az első évben többször kirabolták, megverték. Wayne megbocsátott, és továbbra is maradt a területen. Ekkor még nem volt gyülekezet. 16 évnyi munka után érett be az a munka, amit ő és társai belefektettek ebbe a negyedbe. Hirdette továbbra is az evangéliumot, és kis csapat gyűlt köré. De ők nem csak lelkeket akartak megmenteni, hanem az egész negyedet. Ennek az eredménye az, hogy ma ez a néhány ember kb. Egy 1000 fős gyülekezetben gyűlik össze, vasárnapról vasárnapra, kórházat tartanak fent. Nagyon sokan kívül esnek az egészségügyi rendszeren. És ezt felismerve a lelkész és csapata kórházat építetett. Ugyanígy szüksége van ezeknek az embereknek jogi tanácsadó központra. Az ott dolgozók segítik a londélieket a munkakeresésben, hogyha valamilyen peresügyük van, bármilyen ügyben, amiben nekik nincsen semmi tapasztalatuk és felkészültségük. Aztán Lawndale-i Fejlesztési Központ, ennek csak a címerét találtam meg sajnos, vagy a logóját, ez többek között lakhatásról gondoskodik. Egy 2007-es adat szerint 200 családot juttatott lakhatáshoz. Tehát olyan családokat, akik még korábban soha nem rendelkeztek önálló ingatlannal, saját ingatlannal. Természetesen a fiataloknak mozgásra, sportra is szükségük van. Wayne Gordont egyébként coachnak hívják, mert ő volt az első birkozó edző. És most már sportközpontjuk is van, ahol lehet kosárlabdázni, mindenféle sportot űzni. És éttermük is van, amely munkát biztosít, és ahol nyugodt körülmények között például mi is elfogyaszthattunk egy nagyon finom pizzát. Tehát Isten új teremtése így érkezik ebbe a világba. Mi nekünk nem csak lelki vigaszra van szükségünk, és a lelkünk megmentésére, arra is szükségünk van természetesen. De arra is, hogy egészségügyi ellátást kapjunk, hogy a testünk eltörődjenek, hogy megfelelő munkában részesüljünk, jogi perpatra varok viszályok esetén pedig jogi segítségre van szükségünk. Ez a gyülekezet mindezt biztosította. Isten új teremtése Lawndale-ben kézzelfoghatóan jelen van. Ezt egyébként missziológusok holisztikus missziónak hívják. Tehát amikor az élet egész területe, minden apró vonatkozása az evangélium hatása alá kerül. Hogyan képzeljük el mi ezek alapján Istennek az új teremtését, és mi lenne ebben a mi szerepünk? És hogy itt ebben a világban, amíg még ebben a testben élünk, amely időnként orvosi beavatkozásokra is szükséget tart, ebben a világban mi a mi feladatunk? A munkahelyünkön, a családunkban, a gyülekezetünkben, vagy az egész gyülekezetnek és egyháznak mi a feladata? Tehát látunk, én azt gondolom, hogy ez a lawndale-i gyülekezet, ez egy nagyon megkapó példa. Mi nem tudjuk, hogy mennyi szenvedés, meg erőfeszítés áll mögötte. Én próbáltam érzékeltetni, tehát 16 év volt, mire egyáltalán elkezdődhetett egy gyülekezet. De készek vagyunk-e ilyen áldozatot hozni, ilyen erőfeszítésekre? Én azt gondolom, hogy ez mindannyiunkat érint, és így tekinteni a saját gyülekezetünkre is, saját egyházunkra is.

milyen területet érint és mit jelent Isten megváltása a világban. Hol van a keresztények szerepe ebben? Újjáteremtésről, holisztikus szolgálatról szól Czövek Tamás teológus előadása, amelyet az Evangélikus Missziói Központ nyári konferenciáján hallhattak a résztvevők. A Teremtés és Misszió címmel megrendezett konferencia minden felvétele az Evangélikus Missziói Központ honlapjáról hallgatható vissza a http://missio.luteran.hu-n. Nekünk a következő e-mail címre írhatnak: evmis@luteran.hu. További jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk műsorunkkal. Erős vár a mi Istenünk!

0: Híreink először címszavakban. Grind Jánu azt javasolja, hogy a PESZED ne szavazzon bizalmat a Murasán kormánynak. Akár 50 ezer eurós támogatást is kaphatnak a jó és kecsketenyésztők. Megkezdődtek a választások Oroszországban. A háborút ellenző pártot kizárták. Erdélyi művészi idén a Kaszás Attila díj. Barta Boróka kapta a rangos elismerést. Most pedig következzenek a részletek. Szorin Grind Jánu, a Szociáldemokrata párt elnöke azt fogja javasolni a hétfői vezetőségi ülésén, hogy a párt ne szavazzon bizalmat Sigfrid Murasán kijelölt miniszterelnök, Nemzeti Liberális Párti LP képviselő kormányának. Grind Jánu erről tegnap este beszélt a Románia TV-nek. Ezzel fogok előállni, és ezt fogom javasolni a kollégáimnak. Ne szavazzunk meg ezt a javaslatot, amely szégyenletes. Utána pedig a PESZEDE szempontjából a dolog lezárult. A PESZEDE nem fogja megszavazni, bárki is hívjon. Fogalmazott Grind Jánu, a Brüsszelből érkező esetleges nyomásra utalva, tekintettel arra, hogy Murasán európai parlamenti képviselő. A juh- és kecsketenyésztők akár 50 ezer eurós támogatásban is részesülhetnek az állatbetegségek telepi megjelenésének és terjedésének megelőzését célzó beruházásokra a DR 21 jelű intézkedés keretében, amelynek pályázati útmutatóját társadalmi egyeztetésre bocsátotta a vidéki beruházásokat finanszírozó ügynökség, vagyis az AFIR. A támogatást azok a legalább 150 egyedes állatállománnyal és ANSVA-s kóddal rendelkező juh- és kecsketenyésztők igényelhetik, akik regisztrált gazdaságot működtetnek. A visszanemtérítendő támogatás mértéke a projekt teljes elszámolható értékének 90%-a. Idézi a Mezőgazdasági Minisztérium közleményét az Agile Press hírügynökség. Oroszország mind a 89 régiójában helyi idő szerint ma reggel 8 órakor megkezdődtek a három napig tartó parlamenti és regionális választások. Az ország 11 időzónája közül az első szavazóhelyiség közép-európai idő szerint tegnap este 10 órakor, az utolsók pedig a nyugati régióban ma reggel 7-kor nyitottak meg. Orosz parlamenti választáson első alkalommal vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Noha 3-nak a területét Oroszország azóta sem vonta teljesen az ellenőrzése alá, számol be az MTI. A szövetségi parlament alsóházában, az állami dumában 405 képviselőt választanak meg, fele-fele arányban pártlistáról és egyéni választókörzetben. Barta Borókáé a Kaszás Attila díj. Újságolta az örömhírt a Gyergyószent Miklósi Figura Stúdió Színház a Facebook oldalán. Barta Boróka 4 jelölt közül egyedüli erdélyiként versenyzett a rangos elismerésért. Az elmúlt percekben érkezett kis társulatunk nagy örömhíre, hiszen a budapesti Vígszínházban megtartott díjátadón a 4 döntős közül a mi színésznőnk Barta Boróka vehette át a Kaszás Attila díjat, közölte tegnap este a Gyergyószent Miklósi Teátrum. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,26 bani, 1 amerikai dollár 4,58 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma felhős időre számíthatunk Kolozsváron. A napcsúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

Isten ezt mondja, mert nem örökké perlek, és nem vég nélkül haragszom. Ézsaiás próféta könyve 57. fejezet, 16. verse.

Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. János apostol első levele, 2. fejezet, 1. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
2: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
2: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
6: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Híreink először címszavakban. Siegfried Murasán munkához lát, Nikó Sortán Peszterszén írja alá a megbízásáról szóló rendeletet. Már Albániából is importálunk üzemanyagot. Akár 50 ezer eurós támogatást is kaphatnak a jó és kecsketenyésztők. Erdélyi művészé, idén a Kasszás Attila díj, most pedig következzenek a részletek. Siegfried Murasán kijelölt miniszterelnök ma közölte, hogy megkezdte a kormányalakítással kapcsolatos munkát, és ígéretet tett arra, hogy az eljárás minden lépéséről tájékoztatja a nyilvánosságot. A Nemzeti Liberális Párt európai parlamenti képviselője köszönetet mondott a Penelének, a Mentsétek meg Romániát szövetségnek és a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek a szoros együttműködésért, és azt is bejelentette, hogy a nap folyamán közös sajtótájékoztatót tartanak, számol be az Agile Press hírügynökség. Nikó Sortán államfő ugyanakkor ma bejelentette, hogy holnap Peszterszén aláírja a Siegfried Murasán kormányalakítási megbízásáról szóló rendeletet, amely hétfőn jelenik meg majd a hivatalos közlönyben. Románia már Albániából is importál üzemanyagot. A legnagyobb beszállítóink azonban továbbra is a közel-keleti arab olajnagyhatalmak. Az elhúzódó közel-keleti háború miatt hiány van a világpiacon a gázolajból, amit Románia is megérez. A szűkös kínálat miatt a hazai forgalmazók kénytelenek új beszállítók után nézni. Augusztusban fordult elő első alkalommal, hogy Albániából és Tunéziából importáltunk dízelt, írja a profit.ro. A balkáni országból 34 ezer tonna üzemanyagot vásároltunk, míg az észak-afrikaiból 24 ezer tonnát. Augusztusban 448 ezer tonna gázolajat vásároltunk külföldről. Ez a mennyiség 11 származási ország között oszlott meg. A legnagyobb mennyiség az Egyesült Arab Emírségekből 102 ezer tonna, Szaúd-Arábiából 96 ezer tonna, Izraelből 45 ezer tonna és Indiából 41 ezer tonna érkezett. A juh- és kecsketenyésztők akár 50 ezer eurós támogatásban is részesülhetnek az állatbetegségek telepi megjelenésének és terjedésének megelőzését célzó beruházásokra a DR 21 jelű intézkedés keretében, amelynek pályázati útmutatóját társadalmi egyeztetésre bocsátotta a vidéki beruházásokat finanszírozó ügynökség, vagyis az AFIR. A támogatást azok a legalább 150 egyedes állatállománnyal és ANSVA-s kóddal rendelkező juh- és kecsketenyésztők igényelhetik, akik regisztrált gazdaságot működtetnek. A visszanemtérítendő támogatás mértéke a projekt teljes elszámolható értékének 90%-a. Idézi a mezőgazdasági minisztérium közleményét az Agile Press hírügynökség. Barta Borókáé a Kaszás Attila díj. Újságolta az örömhírt a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház a Facebook oldalán. Barta Boróka négy jelölt közül egyedüli erdélyként versenyzett a rangos elismerésért. Az elmúlt percekben érkezett kis társulatunk nagy örömhíre, hiszen a budapesti Vígszínházban megtartott díjátadón a négy döntős közül a mi színésznőnk Barta Boróka vehette át a Kaszás Attila díjat, közölte tegnap este a Gyergyószentmiklósi Teátrum. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,26 bani, 1 amerikai dollár 4,58 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma felhős időre számíthatunk Kolozsváron. A napcsúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
4: Reklám.

A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja feladója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Agnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!

0: Cimbolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
1: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat szombaton, szeptember 19-én az Agnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ami Mészáros Márta magyar rendező és forgatókönyvíró tollából származik, és így hangzik. A szerelem és a szeretet számomra a legfontosabb. Az élet élővé, élhetővé válik általuk. Ez a gondolat kísérjen minket a mai napon, és ez adjon erőt, jókedvet nekünk.

Most pedig lássuk, mivel várom önöket a következő 3 órában. Az első órában hamarosan áhítatot hallhatnak, majd a határtalan válogatást hallhatják, ami a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsora. 1 órakor friss híreket mondok, ezután jó hír csendül, majd mesekosár rovatunk van, Mátyás király meséjéből hallhatnak egy újabb részt, ezt pedig Fülbejó könnyű zenei műsorunk követi majd Bíró Hunor szerkesztésében. 2 órakor ismét híreket mondok, és jó hír csendül, ezután pedig versrovatunk következik. Ezt harangszó rovatunk követi, amelynek keretein belül a vasárnapi istentiszteletek rendjét ismertetem, végül zenedoboz rovatunkkal zárjuk a műsorunkat. Ezzel várom önöket a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.hu honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264441968-as telefonszámon. Írhatnak az agnus@agnusradio.hu e-mail címre, vagy megtalálhatnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

Mai áhítatunk címe Társak a szolgálatban. Ő majd beszél helyetted a néppel, ő lesz a te szád, te pedig olyan leszel neki, mint az Isten. Mózes második könyvének, 4. fejezetének 16. verse. A következő percekben Linaváti Szántózó, indonéziai testvérünk gondolatait tolmácsolom.

tudnál a gyerekekkel foglalkozni kedd este? Kérdezte egy gyülekezeti barátom. Épp nemet készültem mondani, mivel nincs tapasztalatom a gyermekszolgálatban, de aztán azt gondoltam. Miért ne próbálnám meg? Végül is ez egy lehetőség Istent szolgálni. Mielőtt még igen mondtam volna, megkérdeztem, lesz-e segítőtársam, és azt felelte igen. Hála Istennek, az este rendben volt. A gyerekek nagyon jól érezték magukat. Később eszembe jutott Mózes. Hozzám hasonlóan ő is elbizonytalanodott, amikor Isten azt parancsolta, vezesse ki az izraelitákat egy

Imádkozzunk! Drága Istenünk, köszönjük, hogy soha nem hagysz magunkra. Köszönjük az embereket, akik segítenek a szolgálatban, amit ránk bíztál. Amen. Isten segít, hogy engedelmeskedni tudjak az elhívásnak, mondja ezt Linavati Santoso, indonéziai testvérünk. Ma imádkozzunk a szolgáló társakért.

0: Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallgathattuk meg, amelyet Malukács Orsolya tolmácsolt a kedves hallgatóknak. A következőkben a határtalan válogatást hallgathatják meg, ami a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ingatlant vásárolt a Kegyes Alapítvány.
2: Hála Istennek eljutottunk oda, hogy a sok-sok olyan ígéret teljesítése után, ami a kampány alatt történt, eljutottunk abba a fázisba, hogy a saját álmaink után is tudtunk menni, és így jelentettem be azt nagy örömmel, hogy mindazok az összegek, amit adtak és adományoztak, célba értek.
1: Idén is keresik a kincses város kiválóságait.
3: A megfontolás és a célunk az volt, hogy láthatóvá tegyük a mindennapi hősöket, embereket itt Kolozsváron, akik nem feltétlenül nap mint nap reflektorfénybe dolgoznak, vagy nem feltétlenül nap mint nap látjuk őket a közösségi médiában, vagy esetleg színpadon, viszont olyan munkát végeznek, amely elismerést érdemel, és a kolozsváriak számára közösségépítő.
1: Színházi évad a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színházban.
4: Valóban rengeteg programmal és tervvel készültünk a nézőink számára. Őszintén mondhatom, hogy alig várjuk, hogy újra betöltse a nézői lárma, a nézői érdeklődés a Beregszászi Színház termeit. Készültünk nyáron erre az évadnyitóra, hiszen a 26-27-es évadot is, amint tudjuk, háborús körülmények között kell abszolválnunk, de nem tart minket ez vissza attól, hogy továbbra is valódi szakmai műhelyként tudjunk dolgozni.
1: 20 éve a rászorulókért.
5: A diakóniának az a szerepe, hogy tulajdonképpen az egyház, amióta létezik, nem csak az evangéliumot hirdeti, hanem megpróbál Krisztus tanítása nyomán és az apostolok tettei nyomán követni ezt a mintát, hogy hirdetni az evangéliumot, illetve hogy segíteni az emberek szükségén. Ez azt jelenti, hogy beteggondozás, vagy rászorultaknak való segítés, vagy bármiféle diakóniai szolgálat.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

Kárpátalja. A Kegyes Alapítvány munkáját az elmúlt években folyamatosan figyelemmel kísérhettük. Az alapítvány 2017 óta dolgozik azért, hogy segítséget nyújtson a kárpátaljai kórházakban hagyott gyermekeknek és rászorulóknak. A Jónak lenni jó kampány pedig új lendületet adott ennek a munkának, azóta pedig számos fontos céljuk valósult meg. Közben a háttérben egy régi álmuk megvalósításán is dolgoztak, sikerült megvásárolniuk egy korábban hotelként működő ingatlan együttest Tiszakeresztúr határában, amely a jövőben az alapítvány központjaként szolgálhat. Innen szeretnék tovább folytatni és bővíteni azt a segítő munkát, amelyet évek óta végeznek. Erről Sipos Józseffel, a Kegyes Alapítvány vezetőjével, református lelkipásztorral beszélgetünk.

0: A kedves jótékonyság alapítvány a jónak lenni jó projekt keretében a támogatott volt az előző esztendőben, és így aztán ma már látjuk a gyümölcsöket, illetve látjuk a munkát, amelynek köszönhetően megindult. Az elmúlt hetekben rengeteg dolog történt, többek között Ráton, illetve Keresztúr vonzás körzetében is történtek beruházások. Miről van szó?
1: Hála Istennek eljutottunk oda, hogy a sok-sok olyan ígéret teljesítése után, ami a kampány alatt történt, eljutottunk abba a fázisba, hogy a saját álmaink után is tudtunk menni, és így jelentettem be azt nagy örömmel, hogy mindazok az összegek, amit adtak és adományoztak, célba értek, mert a nagy álmunk az volt, hogy vásároljunk egy épületet, pontosabban nem úgy volt, hogy vásároljunk, csak hogy elmondtuk az álmot, hogy mit szeretnénk, és úgy döntöttünk a jelenlegi helyzetben, hogy mi nem az alapkőletétellel kezdjük, és hozzuk a munkagépeket, és kezdjük a fundamentumot építeni, meg milliós terveket kiadni egy ilyen projektre, hanem mivel a jelenlegi helyzetben itt Kárpátalján találtunk olyan helyet, ami megfelel a mi igényeinknek, és aztán majd ugye átalakítjuk még jobban arra az igényre, ezért vásároltunk. És én úgy gondolom, hogy ezzel nagyon-nagyon sok időt, nagyon sok energiát, sok ideget megspóroltunk, amit majd ugye a jövőben arra fogunk kamatoztatni, hogy minél hamarabb elkezdjük, amit megterveztünk, megálmodtunk.
2: Mostani ingatlanokkal mi lesz majd a cél? Honnan kezdődik el a, nevezzük így, építkezése, már a folyamatnak, nem az épületnek?
1: Ez nagyon jó, hogy végre lesz egy központunk. 9 éve indult egy adomány átadással ez a történet, azzal, hogy bementünk a kórházba néhányan, és átadtunk egy 100 000 forintnyi adományt, és hihetetlen, hogy itt tartunk, hogy van egy alapítvány, és hogy annak most már lesz egy irodája, ahova úgymond összpontosul minden, és lesznek ezen a helyen raktárunk, mert vannak raktáraink, szétszórva béreljük, mint minden más alapítványnak, tehát ezek a infrastruktúra kell ehhez az egész működéshez, de hogy most minden egy helyen lesz, és most ugye ez az időszak jön, hogy átvinni, átfuvarozgatni a dolgokat, tehát nagyon sok munka következik, hogy ez a központ valóban központként működjön, ugyanakkor a fő projekt, hogy itt legyen egy krízisközpontszerű hely, egy menedékhely, egy hely anyáknak, akár úgy, hogy a most lévő szolgálatunk folyamán ismerkedünk meg velük, és most már végre fel tudjuk ajánlani, erre még eddig nem volt lehetőség, ha megismerjük ezt az anyát, vagy ha kapcsolatba kerülünk most már ilyen anyával, aki ott hagyja a gyerekét a kórházba. Hihetetlen, de még most is úgy beszélek róla, hogy szinte nem hiszem el, hogy most már fel tudjuk ajánlani neki, hogy jöjjön, és ott van ez a hely, és el tudjuk kezdeni ezt az egészet. Nyilván még nagyon sokat kell tanulni, nagyon sokat kell utána járni jogilag, vannak ilyen lépések is. El szeretnénk menni nagyon hamar egy olyan helyre, ahol ez már működik itt Ukrajnában, és megnézni, hogy hogyan működik a finanszírozás, az egésznek a hosszú távú megtervezése, az önfenntarthatósága. Ezek mind nagyon-nagyon izgalmas kérdések, de mégis ott vagyunk egy ponton, ami hihetetlen, hogy itt állunk, és amikor ott vagyok az épületben, és ott állok, meg körbe meg a szobákba, akkor még nagyobb hihetetlen dolog. Nagyon, nagyon jó érzés.
0: Beszéltünk arról, hogy több intézménynek is sikerült ezen a projekten keresztül egyfajta keretet biztosítani, éppen a Ráti Gyermekintézetnek lesz egy új műfős pályája, ami szintén most kezdte el az átalakulását.
1: A jónak lenni jó folyamán történt az, ugye visszamenve a kezdetekhez, annak idején, amikor még a kampány előtt dr. Biró Erzsébet ajánlotta a kegyest a kampányba, ugye a közmédiának szüksége volt valakire, a kint keresztül meg tudja csinálni ezt a kampányt, és akinek tulajdonképpen, tehát hogy végig is kellett csinálni ezt a kampányt, 2 havi anyagot kellett ugye biztosítani, média anyagot, mi ebbe belementünk, de mindenki tudta, hogy nyilván a fókusz egy alapítványon van, viszont folyamatosan kommunikáltuk, hogy ez nem csak a kegyesről szól. Ugye így volt az, hogy ellátogathattunk a nagydobronyi irgalmas szamaritánus gyermekotthonba és a Ráti Szent Mihály gyermekotthonba is. Én akkor ismerkedtem meg velük tulajdonképpen közelebbről először. Folyamatosan megbeszéltük a vezetőjével, hogy mire lenne ott szükség. És a focipálya ötlet, ez azért nagyon jó ötlet, mert ebből mindenki kiveszi. Tehát az apuka, az anyuka, a gyerek, gyakorlatilag ott öt külön család van. Most az, hogy egyik házat újítanánk fel, vagy a másikat, vagy a harmadikat, az kevés lenne. De így egy olyan dolgot sikerült Bíró Péterékkel kitalálni, hogy a focipálya, sőt még a Rátiak is, úgy tudom, hogy oda bejárhatnak, tehát hogy gyakorlatilag még a falu közösségének is lesz ott egy műfűves pálya, és hát hála Istennek sikerült vállalkozót találni, szerződéseket kötni, terveket elkészíteni, és most ott tart a folyamat, hogy a munkagépek megjelentek, és ígérik, hogy 3-4 héten belül kész lesz. Tehát még az őszi időben bele fog férni egy kis foci ezen a foci pályán.
2: Hogyan folytatódik tovább a projekt? Ahogy említetted, tiszteletes úr, ez most egy megálló, ez a fázisnak a következő pontja. Merre indul tovább?
1: Egy hatalmas lehetőséget kaptunk a Jónak lenni jó kampánnyal, és tényleg olyan érzésem volt, mint amikor egy másik pályára áll az űrhajó, vagy kilőnek valakit az űrbe, és felállítanak egy másik pályára, ráadásul Kapu Tibor volt ugye az arca ennek a kampánynak, de hogy tényleg az alapítványunk egy másik pályára állt, már az elmúlt hónapokban is rengeteget fejlődtünk, én magam nagyon-nagyon sokat tanultam már szervezetiségből, alapítvány vezetés. Tényleg a jövő szempontjából már nem merem azt mondani, hívő emberként eddig se mondtam ilyet, hogy nincs lehetetlen, de már tényleg nem merem azt mondani, hogy nincs lehetetlen, mert Istennek minden lehetséges, és az, ami történik, azt Isten akarta, így én mindig ezt mondtam, hogy igen, van egy vagyunk, alapítvány vagyunk, nem egyházi alapítvány, civil alapítvány vagyunk, de tele hívő emberekkel, és Isten megmutatta rajtunk keresztül, hogy minden lehetséges, és most folyamatosan is ezt mutatja meg, és így nézek a jövőre is, hogyha ez az ő terve, és ez az ő akarata, akkor tényleg is már rövidesen meg fog valósulni ez a hely, de ahhoz persze, hogy kellenek emberek, kellenek önkéntesek, kellenek továbbra is támogatók, még nagyon-nagyon sok minden lesz, de én ugyanígy az Isten kezébe teszem le ezeket a dolgokat minden egyes napon, ahogy eddig is, és hiszem, hogy nem lesz lehetetlen, és ez fog működni, de ami a mi részünk, az bele kell tegyük.
3: Az elmúlt percekben Sipos Józseffel, a kegyes alapítvány vezetőjével, református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Erdély. Szeptember 26-áig 6 kategóriában lehet jelöléseket benyújtani a Kincsesváros kiválóságai díjra. A kezdeményezés célja, hogy elismerje és bemutassa azokat a kolozsvári magyarokat, akik munkájukkal, tevékenységükkel vagy közösségi szerepvállalásukkal hozzájárulnak a város életéhez. A kezdeményezésről és a jelölés menetéről a Kolozs megyei ifjúsági fórum elnökével, rendezvény főszervezőjével, Szilágyi Lóránttal beszélgetett Ungvári Szende.
1: Tavaly indult útjára a Kincsesváros kiválóságai kezdeményezés. Milyen célból hoztátok létre annó a programot?
2: A megfontolás és a célunk az volt, hogy láthatóvá tegyük a mindennapi hősöket, embereket itt Kolozsváron, akik nem feltétlenül nap mint nap reflektorfénybe dolgoznak, vagy nem feltétlenül nap mint nap látjuk őket a közösségi médiában, vagy esetleg színpadon, viszont olyan munkát végeznek, amely elismerést érdemel, és a kolozsváriak számára közösségépítő.
1: Már az első évben ugye közel 11 000 szavazat érkezett. Mit mutat nektek ez a szám? Mennyire volt szükség egy ilyen jellegű kezdeményezés a Kincses Kolozsváron?
2: Úgy gondoljuk, hogy szükség volt erre a kezdeményezésre, ahogy te is mondtad, a számok is ezt mutatják, amelyek a tavalyi évben begyűltek a projekt kapcsán. Tavaly évben azt vettük észre, hogy az emberek még nem ismerték, nem is volt nagyon honnan ismerik ezt a projektet, viszont hogy egyre inkább kifutott ez a projekt, annál inkább tartották értékteremtőnek és tartották egy hiánypótló projektnek.
1: Hétfőtől indult a jelölés ebben az évben. Igazából ugye bárki jelölhet személyeket 6 kategóriában. Mi alapján alakítottátok ki ezeket a területeket?
2: Úgy alakítottuk ki ezeket a területeket, hogy bárkit is jelöljünk, akkor ezekbe a kategóriákba el lehessen helyezni az adott illetőt, ahogy te is mondtad, 6 kategóriában lehet nevezni az embereket. Oktatás kategória, művészet, életisbiztonság, szolgáltatás és vállalkozó, illetve életmód kategóriában. Tehát itt az orvostól elkezdve a bolti elárusítóig mindenkit meg lehet szólítani.
1: Volt olyan például, aki tavaly saját magát jelölte, tehát nem muszáj más jelöljön valakit?
2: Én nem emlékszek arra, hogy valaki jelölte volna saját magát. Általában más emberek jelöltek másokat. Erre még nem volt példa, de lehet nyugodtan saját magunkat is jelölni, ez nem kizáró jellegű.
1: A jelölések után mi a következő lépésetek?
2: Miután beérkeznek a jelölések, ezt követően lesz egy adatfelmérés és adategyeztetés, illetve megkeressük mindazokat a személyeket, akik jelölve voltak erre a díjra. A kollégák felkeresik őket telefonon, és bemutatják a projektet, elmondják, hogy nevezték őket erre a díjra, és hogy elvállalják-e a jelöltséget. Miután lejár ez az adategyeztetés, utána pedig kezdődik a szavazás, és itt bárki szavazhat, minden kategóriában egy jelöltre lehet szavazni.
1: Tavaly körülbelül hány jelölés érkezett be hozzátok?
2: Tavaly több mint 100 jelölés érkezett, illetve hogyha figyelembe vesszük azt is, hogy valakit többször jelöltek, akkor egy ilyen 160 jelölésről beszélhetünk.
1: Ilyenkor Kolozsvár lakosai hogyan ismerhetik meg a jelölteket, illetve hogyan tudnak majd szavazni?
2: Tavaly egy picit nehezebb dolgunk volt, ugye már új projektbe kellett mutatni a közösségnek. A leginkább az online felületeken próbáljuk elérni a közösséget, a kolozsvári közösséget, és mindemellett ugye mi a Kiforral partnerségben vagyunk a kolozsvári RMDS-szel is, és így próbáljuk minél jobban elérni a célközönséget, de például most volt a Kolozsvári Magyar Napok, ahol az Ifjúság udvar keretén belül szerveztünk egy panelbeszélgetést a tavalyi győztesekkel. Ez is jó volt, hogy megismerették az emberek a győzteseket, illetve aki még nem hallott a projektről, az most hallhatott róla. És a jelölteket pedig ki fogjuk tenni a kiválóság.kolozsmegye.ro weboldalra. Ott mindenkinek lesz egy leírása, úgyhogy elolvashatják az adott illetők munkásságát, és például sokat segít a népszerűsítésben, az is tavaly is láttuk, hogy jól működött, hogy a díjra jelölt személyek azok a saját közösségi média platformokat platformokon megosztották az eseményt, illetve megosztották azt, hogy jelölve lettek erre a díjra.
1: Idén hányadikától lehet a jelöltekre majd szavazni?
2: A jelöltekre október 7-től lehet szavazni.
1: És ilyenkor például egy messenger üzenetet kell küldeni a jelölt nevével, vagy SMS-t?
2: Nem, a szavazás 100%-ig a weboldalon történik, tehát elérhető lesz október 7-től az a fül, hogy szavazok, arra rákattintunk, meg kell keresni a weboldalon a kategóriában a személyeket, és ott kell majd szavazni.
1: Ha jól néztem, akkor november 25-én lesz a gála. Mit lehet már most tudni az idei gáláról?
2: Nem szerettünk volna az idei évben nagy újításokat bevinni a projektben, sem a gálában, sem itt belsőleg azt a célt határoztuk meg, hogy még inkább tegyük láthatóvá ezt a projektet. A gálára viszont úgy készülünk, hogy egy picit színvonalasabb legyen, sikerüljön elhívni minden jelöltet, illetve idén is készülünk egy vagányprodukcióval.
1: Milyen elismerésben szoktak részesülni a díjazottak?
2: Kolozsvári Magyar Napok alatt szervezett panel beszélgetésen beszélgettünk, ugye említettem már a nyertesekkel, és kérdeztük azt is, hogy milyennek voltak a tapasztalatok, és ott többen elmondták azt, hogy azt tapasztalták, hogy ebben a rohanó világban lehet néha megkapják a köszönetet, az elismerést közeli hozzátartozóktól, vagy esetleg kollégáktól, akikkel együtt dolgoznak, viszont, ahogy említettem, rohanó világban vagyunk, nem vesszük annyira figyelembe ezt, vagy lehet elsétálunk mellette, és mikor konkrétan látjuk, hogy egy adott projekt erre van célozva, illetve esetleg konkrétan látjuk az ismerőseink hozzászólását a Facebook poszt alatt, akkor picit megállunk és elgondolkozunk, és jól esik az, hogy a munkák értékelve van, illetve egy közösségi elismerésben részesülnek ezek a személyek. Tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon jól esett a nyerteseknek a tavalyi díj.
1: Ha valaki most hallja először ezt a kezdeményezést, és van a környezetében egy olyan ember, akit úgymond méltónak tartana az elismerésre, mit mondanál neki, hogy miért érdemes jelölnie azt a személyt?
2: Úgy gondolom, hogy mindenkinek szüksége van az elismerésre, és mindenkinek szüksége van a dicséretre. Mi ezt picit a projekt által felfokoztuk, és nem kell attól félni, hogy talán nem érkezik az adott illetőre elég szavazat, ugyanis a tavalyi tapasztalatok azt mutatják, hogy nem feltétlenül azok az emberek kapták meg a díjat, akik például a kolozsvári közösségben elég nagy követőbázissal rendelkeznek. Úgyhogy én mindenkit arra bátorítok, hogy a kisüzletben a boltjeladótól kezdve a személyedzőtől mindenkit lehet erre a díjra jelölni, mert Kolozsvár közössége színes, Kolozsvár közössége nagy, és bárki elnyerheti ezt a díjat.
0: Az elmúlt percekben Szilágyi Lóránttal, a Kolozs megyei ifjúsági fórum elnökével, rendezvény főszervezőjével beszélgettünk.

0: Kárpátalja. Szeptemberben ismét megtelik élettel a színpad, hiszen kezdetét veszi az új színházi évad a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban. A társulat számára az új évad mindig új kihívásokat, új előadásokat és természetesen új találkozásokat is jelent a közönséggel. Az új színházi évadról, a társulat terveiről és a várható előadásokról Sín Edinával, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház megbízott igazgatójával beszélgettünk.
1: Szeptember 1-én ugye becsengettek az általános iskolákba, véget ért a nyári szünet, talán pihent a színház is nyáron, mondjuk augusztusban egy pár napot. Új lendület, új tervek, mi várja a kárpátaljai nézőket, hogyha a Beregszászi Színházra gondol?
2: Valóban rengeteg programmal és tervvel készültünk a nézőink számára. Őszintén mondhatom, hogy alig várjuk, hogy újra betöltse a nézői lárma, a nézői érdeklődés a Beregszászi Színház termeit. Készültünk nyáron erre az évadnyitóra, hiszen a 26-27-es évadot is, amint tudjuk, háborús körülmények között kell abszolválnunk, de nem tart minket ez vissza attól, hogy továbbra is valódi szakmai műhelyként tudjunk dolgozni, nem csak Beregszászban, hanem Kárpátalja nagyobb magyar lakta településein. Erről a missziónkról sem tettünk le, ugyan miért tettünk volna le, hiszen az elmúlt évek azt mutatták, hogy továbbra is megmaradt a magyar nézői bázis a színházi berkekben, Ungváron, Munkácson, Nagyszőlősön, Técsőn, Visken, és még sorolhatnám a településeket. Tehát ezeket a településeket is nagy örömmel szolgáljuk ki a terveink szerint majd a 26-27-es évadban. A hivatalos nyitóra, megnyitó ünnepségre a Déri Nép program bevonásával kerül sor, hiszen szeptember 22-23-án nagyszabású kitelepülésekkel, színházi programokkal várjuk majd az érdeklődőket. Az egyik központi helyszínünk a Beregszászi 4-es számú Kossuth Lajos Líceum, a másik pedig a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum lesz majd, de óvodákba is ellátogatunk, Nagymuzsaj, Bene és környékbeli egyéb településekhez is szeretnénk elvinni színházi előadásokat. Az estét pedig Pataki Szilvia egy karádi jazz estjével zárjuk. Tehát ez a kétnapos programsor adja meg majd a hivatalos keretét ennek az évadnak, ahhoz, hogy a vendégprodukciók után a saját előadásainkat is meg tudjuk majd mutatni.
1: Picit mielőtt még a sajátokra átmennénk, a Déri Nép program, a Magyarországi Déri Nép program, ugye most már lassan egy éve a színházi kapcsolatrendszerbe beépülve működik itt Kárpátalján. Mekkora segítség ez? Nem tudom, hogy jó-e ez a kifejezés. Mekkora segítség ez, vagy mekkora színfolt a Kárpátaljai Megye Magyar Drámai Színház palettáján?
2: 2025 májusában külhoni területeken először Kárpátalján indíthatták útjára a magyarországi székhelyű Déri Nép programot, amely Magyar Kulturális Kormányzat által támogatott összművészeti, de leginkább színházművészeti program. Ennek az alapja, hogy különböző befogadó helyekre, jelesül Kárpátaljára, azon belül Beregszászba, különböző nemzedéknek, életkornak szóló színházi produkciókat hívhatunk meg vendégségbe. Ezeknek a szakmai lebonyolításával a Beregszászi Színházat bízták meg itt Kárpátalján, partnerünk a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Rákóczi Szövetség. Mondhatom azt, hogy egyrészt óriási segítség, hiszen a megmutatkozó és megmaradt, fennmaradt nézői igényt segítenek ezek az előadások kiszolgálni a Beregszászi Színháznak, hiszen kevesebb járművel, picit megfogyatkozott létszámmal kell a kárpátaljai régiót járnunk, úgyhogy milyen jó az, amikor új programokkal, széleskörű kínálattal, nem csak nagy színpadról ismert előadásokkal, hanem tantermi előadással, pantomim játékkal, különböző mentálhigiénés és koordinációs feladatokat, színházpedagógiából ismert feladatokat, felvonultató darabokkal, műsor és programszámokkal jöhetnek ide vendégelőadók, ismert magyarországi színészek érkeznek ráadásul, hiszen Kossuth Jászai díjas, kiváló érdemes művészek sorát láthattuk vendégül, tehát egyrészt segítség és támogatás ez a Beregszászi Színháznak, másrészt pedig szakmai előrelépést kínál, hiszen a már felsorolt alkotókkal sorra elmondhatom, hogy jó kapcsolatot ápolunk azóta is, tehát a szakmai viszonyrendszerünk kitágult ennek köszönhetően, már jó barátként tudjuk ezeket az előadókat hívni. A már említett Pataki Szilvia mellett októberben, 22-23-án például Sáfár Mónika és Kautsky Armand lesz a Beregszászi Színház vendége, egy 56-os tematikájú előadással, tehát előre megvan a programtervünk, minden hónapban legalább két kitelepüléssel készülünk, a már elmondott érdemek és segítségek mellett óriási lehetőségnek tartom azt is, hogy megszólíthatjuk az óvodás korosztálytól tehát az alsó iskolában az alsósokat, illetve az általános és középiskolában tanulókat egyaránt a színház nyelvén.
1: Ugye a Dériné program egyik mottoja, vagy azt hiszem a mottoja az, hogy színház mindenkinek, és hát itt Kárpátalján ez meg is valósul. Jó, tegyük félre a Dérinét, ha ezt félre lehet egyáltalán tenni. Mi a helyzet a saját előadásokkal, illetve magával a színházzal? Mik a tervek?
2: Következő legnagyobb dobásunk itt Kárpátalján, a Romzsa Tódor mártír püspök életéről készült előadásunk, nagy színpadi előadásunk kárpátaljai bemutatója. Boldogok, akik nem látnak az előadás címe. Az előadást Lukácsi György írta, tehát kifejezetten a Beregszászi Színház kérésére jött létre ős bemutatóként. Berettyán Nándor rendezte a darabot. Nyilván volt egyfajta motivációja és indítatása az előadásnak abban a tekintetben, hogy nagyon sok párhuzamot láttunk a 80 évvel ezelőtt történt II. Világháború utáni kárpátaljai magyar közösség sorsát érintő kérdésekben, hétköznapokban és a mi jelenünkben. Ezért szerettük volna ezt a témát egy picit közelebbről megismerni, feleleveníteni, az egykori görögkatolikus mártír püspök halálának a körülményeit bemutatni. Mindazonáltal nem a krimi és a, hát hogy is mondjam, ugye elég krimiszerű mindaz a történés, ami az ő halálát és az ő életét veszte, de nem arra szerettük volna a hangsúlyt fektetni, hanem a túlélésre, arra a fajta túlélésre, amely lehet méltóságteljes, lehet szép, és mint látjuk, virágzó közösséget teremthet az ő példája 80 évvel később is. Szerettünk volna kapaszkodót adni ezzel az előadással a kárpátaljai magyarság számára. Október végén várható az előadás kárpátaljai debütálása és bemutatója, azt követően pedig több kárpátaljai nagyvárosban szeretnénk bemutatni. A nagyszínpadi előadás mellett természetesen folytatjuk a színházpedagógiai, színházi nevelési vállalásunkat, hiszen tantermi előadásokkal, mese előadásokkal is készülünk. A Láthatatlan sebek című előadást Gál Natália jegyzi majd, ez ugyancsak tehát tantermi formában kerül majd bemutatásra, mentálhigiénés céllal szeretnénk nem mellesleg a fiatalok bevonásával színre vinni ezt a történetet. Emellett tervezzük a Beregszászi városi legendák színpadi adaptációját, pletykálkodunk egy kicsit, ha lehet így mondani, a Hubai stúdió termünkben lesz ennek a bemutatója, Városi legendák címmel, Mónus Dóra a szövegét szedi majd össze, és az mellettem ülő Vas Magdolna lesz az reményeink szerint, aki a színpadi adaptációt vezeti és elvállalja majd. Ez az idei terv, tehát a 2026. december végig tartó időszak új bemutatóinak a terve, de szeretnénk felújítani új szereposztásban a Nevem Freja című nagy sikerű bulingolás témakörét érintő előadásunkat. A mémesénket ugyancsak új szereposztásban játsszuk majd, és hát a régóta közkedvelt háztűznéző előadásunkat újra műsorra tűzzük, ugyancsak a nagy színpadon látható majd a darab. Nagyon készülünk arra, hogy jöjjenek a nézők.
1: Igazán impozáns kínálat, érdemes lesz böngészni, illetve figyelni, várni a híreket a műsor tervekkel kapcsolatban. Én azt gondolom, élő színház, élő néző nélkül nincs. A jó színház az neveli is a saját nézőit, nem pedig csak várja, mint tátott szájú a sült galambot. Ebbe a nevelésbe tartozik bele az utánpótlás képzés is, és ha jól tudom, akkor ez több fronton is zajlik. Egyrészt segédszínészek által, akik bár szép számban vannak, de én úgy gondolom talán nem elegen vannak, illetve a másik pedig a Ficseri Gyerek Stúdió, ami már évek óta működik, tudomásunk szerint pedig jól működik, nagyon sokan szeretik. Mi vár azokra, akik esetleg a segédszínészi vonalon szeretnének elindulni, mert már egy picit nagyobbak, és mi vár azokra a gyermekekre, akik mondjuk egy ilyen színházi közösség, mint a Ficseri tagjai szeretnének lenni?
2: 6 fős segédszínészi csapat segíti most a Beregszászi Színház munkáját, azért azt elárulhatom kulisszatitokként, hogy egy nagyon jó fiatal csapat alakult, formálódott már az elmúlt években, bizonyos mértékben a háború nyomása miatt is, de összekovácsolódott csapat segíti a segédszínészek és a színészek munkáját a háttérből is. Gondolok itt a technikai munkatársakra, a műszaki munkát segítő csapatra. Valóban jött egyfajta fiatalitás, úgyhogy egy igazi jó ifjúsági csapat kovácsolódott a Beregszászi Színház bázisán. Ennek mi nagyon örülünk, viszont várunk még ebbe a csapatba további fiatalokat, éppen ezért a közeljövőben meghirdetjük a segédszínészi felvételit. Október első hetében várható majd a felvételi. Mi mindenkit arra biztatunk, aki érez magában egyfajta indítatást, egyfajta tehetséget, vagy megmutatkozni akarást, hogy jöjjön el, próbálja ki magát. Színészekkel hallgatjuk majd meg, hogy mit tud, hogy hogyan működik a színpadon. Ha bátortalan, képzetlen, ez ne tartsa őt vissza, hiszen éppen azért jön, hogy elsajátítsa a legalapvetőbb színpadi jelenlét, mozgás, beszéd alapjait. Tartozzon egy jó csapatba, és ne hagyja ki ezt a lehetőséget, hiszen rendkívül rugalmas a munkavégzés, mondhatom így. A legtöbb segédszínészünk diák, hallgató, egyetemi hallgató, vagy éppen másodállásban valahol máshol teljesít szolgálatot. Tehát össze tudjuk hangolni, de mindenképpen olyan műhelyként működik, ahol, és nagyon ritka műhelyként Kárpátalján, ahol magyar nyelven, színházzal, művészettel lehet foglalkozni.
0: Az elmúlt percekben Sín Edinával, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház megbízott igazgatójával beszélgettünk.

0: Erdély. 20 éves a Diakónia Keresztjén Alapítvány marosvásárhelyi és Szászrégeni fiók szervezete, amelynek jubileumát szeptember 4-én és 5-én ünnepelték Marosvásárhelyen, bemutatva azt a háttérben folyó munkát, amelyet sokan talán nem vagy alig ismernek. A marosvásárhelyi fiók szervezetről Sütő Alpár Barna ügyvezető igazgató beszélt, majd Kolumbán Vilmos József püspököt kérdeztük a diakónia jelentőségéről. Az ünnepség után a diakóniában dolgozók arról számoltak be, mit jelent nekik a szolgálat, amelyet végeznek.
1: 20 éves jubileumát ünnepelte a Diakónia Keresztjén Alapítvány Marosvásárhelyi és Szászrégeni fiók szervezete a múlt héten. Szeptember 4-én a marosvásárhelyi vártemplomban adtak hálát az elmúlt évekért. Sütő Alpár Barna, a marosvásárhelyi fiók szervezet ügyvezető igazgatója a szolgálatról és a jövőbeli tervekről számolt be.
2: A Diakónia Keresztény Alapítvány marosvásárhelyi fiók szervezete jelen pillanatban 18 munkaponttal dolgozik. Ez azt jelenti, hogy Maros megye, Hargita megye, Fehér megye, illetve Kolozs megyében összesen 82 településen van jelen. Ez a házi beteggondozói szolgálatot jelenti. Összesen 32 munkatárssal dolgozunk, és hetente kb. 700 személyt látogatunk meg legalább egyszer. A házi beteggondozása a Diakónia Keresztény Alapítvány legkiemelkedőbb tevékenysége, de emellett a marosvásárhelyi fiók szervezet működtet a tavaly augusztustól egy idős otthont Segesváron. Jelen pillanatban ott 27 állandó gondozottunk van, és összesen 18 munkatárssal dolgozunk. Az elmúlt 5 évben maga a marosvásárhelyi fiók szervezet közel háromszorosára nőtt, és sikerült beindítani az otthoni beteggondozás mellett a segesvári idős otthont is, ami úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos mérföldkő volt az alapítvány életében. Az elmúlt 20 évért szeptember 4-én és 5-én adtunk hálát. Maga a pénteki nap a hálaadásról szólt, arról, hogy megmutassuk a világnak, hogy igenis milyen erős és fontos szolgálatot végez az alapítvány. Hálaadó Isten tisztelettel kezdtünk a marosvásárhelyi vártemplomban. Kiemelni szeretném, hogy a marosvásárhelyi fiók szervezet mellett a Szászrégeni fiók szervezet is velünk együtt közösen ünnepelt, hisz a két maros megyei szervezet elindulása között csupán 3 hónap különbség van, és én úgy gondolom, hogy nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy egy ilyen jelentős eseményt külön ünnepeljünk, hisz fontos nekünk mutatni azt, hogy egységesek vagyunk, egységben tudunk dolgozni, és egységben tudunk gondolkodni. Ez bebizonyította az elmúlt 20 év és a jövőbeli terveink is, hisz ami a jövőt illeti, közösen vágunk neki a Szászrégeni fiók szervezettel egy Európai Uniós pályázatnak. Be szeretnénk indítani elsőként Maros megyében a fogyatékos otthoni beteggondozást. Ami a marosvásárhelyi fiók szervezetnek a jövőbeli terveit illeti, hát ugye maga a hálaadó ünnepség keretén belül lett átadva, illetve befejezve a Bolyai Farkas Elméleti Líceum, illetve Református Kollégium étkezdéje, amely a Diakónia Bistró nevet kapta. Nagyon fontos az, hogy egy fiatalos, lendületes közösségi térré alakuljon ez az étkezde, amellett, hogy minőségi étkeztetést biztosít a diákok számára, legyen egy közösségi tér, ahol különböző tevékenységeket, vetélkedőket, eseményeket meg tudjanak szervezni a diákok számára. Emellett még, ami a következő terveket illeti, elkezdtük már a nyáron a gyerekmegőrzőnek a beindítását, de maga a gyerekmegőrző mellett én nagyon fontosnak tartom azt, hogy foglalkozzunk gyerekfejlesztési programokkal, hisz az a tapasztalat, hogy rengeteg figyelemzavaros gyerek van, aki segítségre szorul, és hát én úgy gondolom, hogy nekünk feladatunk diakóniaként ilyen jellegű segítségnyújtásra is fókuszálni a közeljövőben.
1: A hálaadó ünnepségen Kolumbán Vilmos József püspök a diakónia szolgálatának lényegét Pál apostol Galatákhoz írt levele alapján mutatta be. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét.
3: Mi a diakónia szerepe az egyházban, és a mai ige hogyan kapcsolódik ehhez, a mai igének a gondolata?
4: A diakóniának az a szerepe, hogy tulajdonképpen az egyház amióta létezik, nem csak az evangéliumot hirdeti, hanem megpróbál Krisztus tanítása nyomán és az apostolok tettei nyomán követni ezt a mintát, hogy hirdetni az evangéliumot, illetve hogy segíteni az emberek szükségén. Ez azt jelenti, hogy beteggondozás, vagy rászorultaknak való segítés, vagy bármiféle diakóniai szolgálat. Ezt valamikor a gyülekezetek végezték, gyülekezeten belül, de ma már annyira megváltozott az élet, hogy szükség volt egy intézményi hálózat létrehozására is. Ez jött létre több mint 2 évtizeddel ezelőtt, és most már működik Erdély területén 9 fióknál és nagyon-nagyon sok településen. És az ige, ami kapcsolódik, ezt az igét a szervezők választották, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Ez egy kiváló ige arra, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy az embernek is meg kell tenni mindent a maga közösségének a boldogulásáért, hogy együttesen kell terhet viselnünk, egymás terhét hordoznunk, mert ez lényegében egy közösség, egy gyülekezet megmaradásának az egyetlen lehetősége.
1: Az ünnepség után megkérdeztük a diakóniában dolgozókat, mit jelent számukra a szolgálat, amit végeznek.
5: Ferenci Tünde vagyok, a kolozsvári diakónia otthoni betegápolási szolgálatnak a koordinátora. Immár 26 éve dolgozom a diakóniában, és jelenlegi feladatom, amit lassan már jó évtizedek óta csinálom, hogy a kolozsvári otthoni betegápolási szolgálat munkatársainak a munkáját beosztom, a betegekkel való kapcsolatot, a hozzátartozókkal való kapcsolatot tartom, a hatóságokkal tartom a kapcsolatot. Eléggé színes feladatkör vár naponta rám.
3: És mi volt az, ami erre az útra vezette önt sok évvel ezelőtt, illetve mi az, ami megtartja ezen az úton?
5: A hivatásomat is, a megtartásomat is az Istenben vetett hitem, tehát én ezt egy elhivatásként éltem meg. Eredetileg vallástanárnő szerettem volna lenni, két ízben is teológiára próbálkoztam sikertelenül felvételizni, és egy nyáron értettem meg igazán, hogy mi az Isten akarat az én életemben. Azóta ráálltam erre az útra, és őneki köszönhetem azt is, hogy ezt a nemes, de nehéz feladatot naponta tudom végezni.
6: Rácz Adéla nevem, a Szászrigeni Diakóni Alapítványhoz tartozom. Ápolónőként dolgozom 2021. októberétől. Én azért választottam ezt, mivel nagyon szeretem az időseket, a nagyszüleimet is nagyon sokat gondoztam, és kötődöm hozzájuk.
0: 20 éves a Diakónia Keresztjén Alapítvány Marosvásárhelyi és Szászrégeni fiók szervezete. Erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

Az elmúlt percekben a határtalan válogatást hallhatták, ami a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsora. Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat szombaton, szeptember 19-én az Ágnusz Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ami Mészáros Márta, magyar rendező és forgatókönyv író tollából származik, és így hangzik. A szerelem és a szeretet számomra a legfontosabb. Az élet élővé, élhetővé válik általuk. Ez a szép gondolat vigasztaljon minket a mai napon, és ez adjon nekünk erőt, boldogságot. Most pedig lássuk, mivel várom önöket a következő két órában. Hamarosan friss híreket mondok, ezután jó hír csendül, majd mesekosár rovatunkban Mátyás király meséiből hallhatnak egy újabb izgalmas részt, ezt pedig fülbejó könnyű zenei műsorunk követi majd Bíró Hunor szerkesztésében. Két órakor ismét híreket mondok, majd is jó hír csendül, ezután vers rovatunk csendül majd fel, majd harangszó rovatunkban a vasárnapi istentiszteletek rendjét ismertetem. Végül pedig zenedoboz rovatunkkal zárjuk a műsorunkat. Ezzel várom önöket a következő két órában. Ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 1 óra. Most friss híreink következnek.

0: Híreink először címszavakban. Siegfried Murashan kijelentette, nem áll szándékában visszaadni a kormányalakítási megbízást. Döntött a kormány a szociális ösztöndíjakról. Nikus Ordán a SAFE program keretében tervezett közös dróngyártás felgyorsításáról tárgyalt Volodymyr Zelenszkijjel. Több mint 1 milliárd lejt fordíthat beruházásokra idén a Csefere. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Siegfried Murashan kijelölt miniszterelnök tegnap közölte, hogy akkor sem adja vissza a kormányalakítási megbízást, ha az egyeztetések során nem sikerül megszereznie a kormánya beiktatásához szükséges parlamenti többséget. Nem áll szándékomban visszaadni a kormányalakítási megbízást, a célom teljesen világos, mondta a Digi24-nek adott interjújában. Hozzátette, előbb kidolgozzák a kormányprogramot, majd ismertetik azt a képviselőkkel és szenátorokkal. Ezt követően bemutatják a miniszterjelölteket, és a kormány népsorral együtt a parlament elé terjesztik a programot. Reményét fejezte ki, hogy a leendő miniszterjelöltek érdemi szakbizottsági meghallgatások keretében ismertethetik majd elképzeléseiket, ezután pedig sor kerülhet a bizalmi szavazásra. A kijelölt miniszterelnök elmondása szerint Nikus Ordán államfő csütörtökön tájékoztatta arról, hogy őt bízza meg kormányalakítással. Mivel az elnök jelenleg nincs Bukarestben, abban állapodtak meg, hogy hazatérése után a jövő héten személyesen is egyeztetnek. Az elnökkel folytatott első megbeszélése után Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnököt, a PNL elnökét, majd az USZERE és az RMDSZ vezetőit is értesítette a fejleményekről. Magyarázta Murashan, hangsúlyozva, hogy fontosnak tartja a nyílt és átlátható együttműködést az őt támogató pártokkal. A szociális ösztöndíjakat továbbra is egész évben, a vakációk idején is folyósítják, még a tanulmányi és a szakoktatási ösztöndíjak az oktatási időszakra, illetve egyes vizsgafelkészítési időszakokra járnak, döntött tegnapi ülésén a kormány. A 2026-2027-es tanévben az állami közoktatásban tanuló nappali tagozatos diákok havi 450 lejes tanulmányi, 300 lejes szociális, illetve 300 lejes szakoktatási ösztöndíjat kaphatnak. A kiskorú anyák támogatása havi 700 lej lesz, számolt be az Acer Press. A tanulmányi ösztöndíj az általános iskola felső tagozatán, a középiskolában és a szakoktatásban tanulóknak járhat, a szociális ösztöndíj az elemi, általános, közép- és szakoktatásban résztvevőknek, a szakoktatási ösztöndíj pedig a szak- és duális képzésben tanulóknak. A kormány közleménye szerint az ösztöndíj rendszer célja a jó tanulmányi eredmények jutalmazása, a hátrányos helyzetű tanulók támogatása, az iskola elhagyás megelőzése, valamint a szak- és duális képzés ösztönzése. Nikus Ordán államfő és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök tegnap a SAFE program keretében tervezett közös dróngyártás felgyorsításáról tárgyalt. A megbeszélést az Ivano-Frankivsk megyei Kárpáti integrációs kezdeményezés csúcs találkozójának keretében tartották. Nikus Ordán a találkozó után elmondta, hogy a SAFE programban 200 millió eurót irányoztak elő drónokra, és Zelenszkijjel arról egyeztettek, hogyan lehetne ezt az összeget minél gyorsabban konkrét eszközökre fordítani. Hangsúlyozta, hogy ez Romániának és Ukrajnának egyaránt érdeke. A két elnök az ukrán gabona romániai tranzitjáról is tárgyalt. Nikus Ordán szerint a vasúti és dunai szállítás hatékonyabb átételének lehetőségeit vizsgálták. A román államfő hozzátette, az ukrán gabona tranzitja jelentős bevételt hoz a romániai vállalatoknak. Jóvá hagyta a kormány a Román Vasúti Társaság személyszállító részlegének 2026-os bevételi és kiadási költségvetését. A Közlekedési Minisztérium alárendeltségében működő állami vállalat erre az évre 25 millió lejes bruttó nyereséggel számol, miután 2025-ben 27,3 millió lejes veszteséget könyvelt el. A Csőferekölötor 2026-ban 1,132 milliárd lejt fordíthat beruházásokra, ami 65,61%-os növekedést jelent 2025-höz képest. A beruházási kiadásokat ugyanekkora összegre tervezték, és a rendelkezésre álló finanszírozási források teljes egészében fedezik azokat. A vasútársaság az idén 10.126 alkalmazottal számol, ami 66-tal kevesebb a 2025-ös létszámnál. A kormány szerint a költségvetés célja a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb felhasználása, a pénzügyi egyensúly fenntartása, a kockázatok csökkentése és a vállalat jövedelmezőségének biztosítása. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,26-bani, 1 amerikai dollár 4,58-bani, 100 magyar forint pedig 1,44-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

Isten ezt mondja, mert nem örökké perlek, és nem vég nélkül haragszom. Ézsaiás próféta könyve 57. fejezet, 16. verse.

Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. János apostol első levele, 2. fejezet, 1. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám.
4: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
5: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
6: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra

0: Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozzá el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: A következő percekben a kedves gyerekeket is várjuk rádió közelbe, hiszen mesekosár rovatunkban először Halász Judit énekel, majd pedig Mátyás király meséinek egy újabb részét hallgathatják meg.
3: Mesekosár.

A tök és a csikó. Az egyik faluba, ahova az áruhás király elvetődött, utolérte az este. Egy fogadóban hált meg

Korán reggel útnak indult. Egyszer csak arra lett figyelmes, hogy egy ember vígan fugyarészik. Oda köszön neki. Jó reggelt, adjon Isten, barátom! Magának nagyon jól mehet a sora, ha ilyen korán reggel jól esik a fütyülés? Hát, hogy a sorom jól menne, azzal nem dicsekedhetem, válaszolt a szegény ember. Hát akkor mire fel van ilyen jó kedve? Hát arra, hogyha most fütyülök egyet, az lesz a früstök. Délben fütyülök egy másikat, az lesz az ebéd. Este fütyülök egy harmadikat, az megteszi vacsorának. Hát enni mikor szokott? Kérdezi Mátyás. Majd ha lesz, mit? Felelte Emez. Mondja, mit szokott termelni ebben a földben? Krumplit, kukoricát, tököt, zöldséget. Ide figyeljen, jó ember. Én biztosan tudom, hogy Mátyás király nagyon szereti a tököt. Őszkor a legszebb tököt, ami a kertjében terem, vigye fel neki a budai várba. Meglátja, hogy hálás lesz érte. A szegény ember egész nyáron gondozta a tököt, ami őszre olyan hatalmas lett, hogy alig lehetett felemelni. De a gazdája csak levágta az indáról, és elindult vele Budára. Ahogy a vár alá ért, a strázsa megkérdezi tőle, hogy mi járatban van. Ezt a tököt hoztam Mátyás királynak, válaszolt az ember. Bezzeg nagyot kacagtak az őrök, el akarták kergetni a tökös embert. De Mátyás valahogy észrevette a felfordulást, és megparancsolta, hogy engedjék be. A szép ajándék a fogadó teremben kapott helyet. A gazdája 1000 forintot, és még külön útra való zseppénzt is kapott, hogy a jussát hiány nélkül vigye haza. Ment is a szegény ember nagy boldogan hazafelé, hogy a szerencséjét megünnepelje. Betért az egyik útszéli kocsmába egy kis szíverősítőt hörpinteni. A falujába érvén fűnek, fának elmesélte, hogy mennyi pénzt kapott ő Mátyás királytól a tökért. A szegény ember szomszédjában egy zsíros nyakú paraszt lakott, akit majd megütött a guta, amikor a fülébe jutott az eset. Elhatározta, hogy ő is megajándékozza a királyt, de nem holmi tökkel, hanem egy 3 éves, gyönyörű pejkóval. Útközben Buda felé azon morfondírozott magába, hogy mennyit fog ő ezért a szép jószágért kapni a felséges királytól. Mikor felér, kérdik tőle az őrök, mit akar. Mátyás királynak hoztam ezt a csikót ajándékba. Jelentik Mátyásnak, aki a lovat a ménesbe küldette, a gazdáját színe elé kérette. Kérdezi az embert, hová való. Válaszol is rá, amiből Mátyás rögtön rájött, hogy nem lehet más, csak a tökös ember módos szomszédja. Megparancsolt, hogy adjanak neki jó ebédet, majd küldjék hozzá vissza. Ekkor így szólt a király a gazdához. Hát aztán, gazduram, látja a sarokban azt a nagy tököt? Látom, felséges királyom. Úgy nézze, hogy ez egy 1000 forintot érő tök. Fogja kend, én ezt adom viszont ajándékba a csikóért. Felvette a paraszt a nehéz tököt, 7 rét görnyedt a súlyától, de alig, hogy kilépett a várkapon, a földhöz suhintotta, és nagy dérrel-durral hazasietett. Első útja a szegény emberhez vezetett, nagy Atta teremtettével. Az ördögök szánkáztassák meg magát a neve napján a tökével együtt. Azt kaptam a csikóba cseréért. Gyorsan híre ment a faluban, hogy elbánt Mátyás király a gazdag paraszttal. Áldották is a nevét halála napjáig, sőt, még utána is.

0: Mesekosár rovatunk keretein belül Mátyás király meséjéből hallgathattak meg egy új részt, valamint Halász Judit énekelt nekünk. A következő percekben Fülbejó könnyű zenei műsorunkat hallgathatják meg Bíró Hunor szerkesztésében. A Fülbejó mai adásában a magyar blues legendás alakjára, a 77 éves korában elhunyt Deák Bill Gyulára emlékezünk. A szerkesztő, ahogy már említettem, Bíró Hunor.
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
2: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet. Mi vár rá? És ilyet is. Fülbejó. Az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
1: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
3: Könnyű zenei fél óra szombatonként az Agnus Rádión.
2: Ez itt a Fülbejó, az Agnus Rádió könnyű zenei műsora. Én Bíró Hunor vagyok, köszöntöm Önöket. Mai adásunkban a magyar blues legendás alakjára, Deák Bill Gyulára emlékezünk. A következőkben felelevenítjük a 77 éves korában elhunyt énekes életének és zenei pályafutásának fontosabb állomásait. Tartsanak velünk!

Deák Vil Gyula gyerekkorában futballista szeretett volna lenni. Az MTK-nál játszott 10 évesen, de 11 éves korában egy orvosi műhiba miatt elveszítette bal lábát. Idézem, műtötték a lábam, és nem vették észre, hogy elvágták az ütőeret. Begipszelték, iszonyatos fájdalmaim voltak. Hiába kaptam a sok gyógyszert, egyszer csak vittek a műtőbe. Gondoltam, végre leveszik a gipszet. Elaltattak, amikor felébredtem, láttam apámat, anyámat, sírtak. Nem értettem. Keltem volna fel, nagy örömmel, hogy végre gipsz nélkül tudok majd járni. Felhajtottam a takarót, akkor láttam meg, hogy levágták a lábam. Így emlékezett vissza az esetre, még 2008-ban a Heti Válasznak adott interjújában az énekes. Ezután a zenében találta meg magát, énekelni kezdett, a 60-as évek végén már a kőbányai sztár együttes tagja volt, egyik barátja aggatta rá a Bill nevet, ami rajta is ragadt. Ezután számos együttesben megfordult, beszállt például a Sirius, a P-Mobil vagy a Mini dzsemeléseibe is. Saját bevallása szerint Radics Béla és főleg Orszácki Jackie volt rá nagy hatással pályája kezdetén. Deák Bill a Hobo Bluesben tagjaként lett országosan ismert előadó. A zenekarba Póka Egon invitálta meg 1979-ben. Erdős Péter, a Kádár korszak zenei irányítója eleinte nem tartotta színpadképesnek, az akkor minden zenekar fölött mindenhatónak számító szervezet, az országos rendezőiroda sem akarta színpadra engedni emiatt. Végül Földes Lászlóék járták ki, hogy Bill is ott legyen velük a színpadon az Omega előzenekaraként az egyik első turnéjukon. Hobó a következőképpen emlékszik vissza arra az időszakra. Egonnal elhatároztuk, hogy addig segítjük, amíg szüksége van rá. 5 évig volt velünk, azután kivált.

A Hobo Blues Band gyors befutását az akkori cenzúra sem tudta megakadályozni, és a blues műfaja is ekkoriban a 80-as évek elején tört be igazán Magyarországra. Nagy lökést adott a zenekarnak a Kopasz Kutya című 1981-es film, amely ugyan egy fiktív zenekarról szólt, de a szerepléssel Hobo és Deák Bill is végleg sztár státuszba került. Deák Bill pályájának szintén meghatározó pillanata az 1983-ban bemutatott István a király rockopera, amelyben Torda Táltost alakította a zenész. Azon keresztül ismerték meg olyan emberek is, akik addig nem ismerték a Hobo Blues Bandet. Deák Bill Gyula az 1984-es Rossz Vér című lemezzel már saját néven is bizonyított. Az a lemez az akkori nyilatkozatok alapján azért is születhetett meg, mert az István a király megnyitott bizonyos kapukat Bill előtt. A legendás album dalait lényegében a Hobo Blues Band tagjaival készítette. Póka Egon, Tátrai Tibor, Hobo mellett közreműködött szerzőként vagy előadóként azon a lemezen Presser Gábor, Stevanovics Dusán és Falusi Marian is. A Hobo Blues Band ugyanebben az évben adta ki a máig meghatározó Vadászat című konceptalbumot. A Rossz Vér ennek a lemeznek a nyersebb, zsigeribb pár darabja volt. Mindkét lemezt a legjobb rockalbumok között emlegetik a megjelenésük óta. Deák Bill saját bevallása szerint ekkoriban veszett össze különböző viták miatt Hobóval is, és 1985-ben kilépett a zenekarból.

A Hobo Blues Bandből történő kiválása után Deák Bill előbb a Cormorant tagjaival állt össze, velük készítette a Mindhalálig Blues és a Bill Kapitány Blues Cirkusza című lemezeket a 80-as években. 1993-ban újra összeállt Póka Egonnal és Hobóval, hogy elkészítse a Bűnön, Börtönön, Bánaton túl című albumát. Később saját zenekart alapított, utoljára 2009-ben jelent meg albuma a Király meséi címmel. 2023-ban, 75 éves korában adott életműkoncertet a Budapest Sportarénában, és még ezután is rendszeresen koncertezett. Idén, 2026. júliusában hirdette meg újabb turnéját. Azt tervezte, hogy több városban is koncertezik év végéig, még szeptemberben is voltak fellépései, előtte nem sokkal augusztusban a Bródi napon is szerepelt a Sziget nagy színpadán. Egy 2008-as interjúban a következőképpen fogalmazott: azt szoktam mondani, hogy aki nem élt át nehéz napokat, nem tudja hitelesen előadni ezt a fajta zenét. Én ehhez értek, nem is akarok soha más csinálni. Deák Bill Gyula 2026. szeptember 17-én, 77 éves korában pacemaker beültetést követően hirtelen szívhalál következtében hunyt el. Egy 1984-es koncert után a legenda szerint Chuck Berry a legfeketébb hangú fehér énekesnek nevezte egy közös koncertjük után. Hangja, dalai örökre velünk maradnak, legyen neki könnyű a föld.

0: Eddig tartott Fülbe jó könnyű zenei műsorunk mai adása. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Bíró Hunort hallották. Ha tehetik, a folytatásban is maradjanak Ágnus Rádió közelben.
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
0: Én Bíró Hunor vagyok, és az Ágnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet. Mi vár rá? És ilyet is. Fülbe jó, az Ágnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
1: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
2: Az elmúlt percekben Fülbe jó könnyű zenei műsorunkat hallgathatták meg Bíró Hunor szerkesztésében. Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a most becsatlakozó kedves rádióhallgatókat is szombaton, szeptember 19-én az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Mészáros Márta, magyar rendező és forgatókönyv író tollából származik, és így hangzik. A szeretet és a szerelem számomra a legfontosabb. Az élet élővé, élhetővé válik általuk. Ez a gondolat motiváljon minket a mai napon, és ez adjon nekünk reményt. Most pedig lássuk, hogy mivel várom Önöket műsorunk harmadik és egyben utolsó órájában. Hamarosan friss híreket mondok, ezután jó hírcsendül, ezt követően versrovatunkat hallgathatják meg, majd harangszórovatunkban a vasárnapi istentiszteletek rendjét ismertetem. Végül zenedobozrovatunkkal zárjuk műsorunkat. Ahogy látják, nagyon sok mindennel készülünk Önöknek, úgyhogy maradjanak velünk továbbra is. Ezzel várom Önöket a következő órában. Ha tehetik, mindenképpen tartsanak velem. A pontos idő 2:01, most friss híreket fogok mondani. Híreink először címszavakban. Nikus Hordán kijelentette, örüljünk a sikereinknek, törekedjünk az egyensúlyra. Átalakítanák a választások lebonyolítását, intelligens urnákat vezetnének be. Új díjat vezet be az EU, a TEMU és a Shine rendelésekre. Megnyílt a 33. székelyudvarhelyi őszi vásár. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek.

0: Nikos Ordán államfő ma a Beszterce megyei sürgősségi kórház bővítési és korszerűsítési munkálatait átadó ünnepségén hangsúlyozta, hogy a romániaiaknak örülniük kell sikereiknek, és az egyensúlyra kell törekedniük. Dán szerint ilyen siker a Besztercei egészségügyi intézmény felújítása, mivel egy modern, jól felszerelt kórház jó orvosokat vonz, ami által a helyi közösség gyorsabban jut hatékony egészségügyi ellátáshoz. Nem akarok az egészségügyi rendszerről beszélni, inkább azt szeretném hangsúlyozni, ami szerintem most nagyon fontos. Örüljünk, amikor sikereink vannak, és törekedjünk arra, hogy a helyzetet egyensúlyban nézzük, mert ha a sajtót olvassuk, vagy a televíziót nézzük, úgy tűnhet számunkra, hogy az apokalipszis közeleg, pedig egyáltalán nincs így, mondta az államfő. Nikus Ordán kiemelte, sikernek tekinthető, hogy a kórházfejlesztési projektben résztvevők határidőre sikeresen felhasználták az Európai Uniós forrásokat. Az állandó választási hatóság jelentősen átalakítaná a romániai választások lebonyolítását, csökkenteni a költségeket, egyszerűsíteni a szavazóhelyiségek logisztikáját, megszüntetné a bélyegzők és matricák használatát, emellett a szavazólapokat beszkennelő intelligens urnákat is bevezetne, jelentette ki tegnap az intézmény elnöke. Marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján Adrián Cucuyanu közölte, hogy az állandó választási hatóság ősszel önkormányzatok bevonásával kísérleti programot indít új technológiák és egyszerűbb szavazási eljárások tesztelésére, írja az Ager Press. Az elképzelések között szerepel olyan urnák bevezetése, amelyek szkenneléssel számolják meg a szavazólapokat, hosszabb távon pedig akár a szavazatokat is automatikusan összesíthetnék. Az állandó választási hatóság elnöke szerint a votát feliratú pecsét helyett a választók tollal is megjelölhetnék opciójukat a szavazólapon. Az elektronikus személyi igazolványok elterjedésének köszönhetően az állandó választási hatóság a szavazást igazoló matricákat is megszüntetné. Egyszerűsítenék a jelenlegi, gyakran többoldalas szavazólapokat is. Egyes választásokon elegendő lenne egyoldalas lapon feltüntetni a pártokat, a teljes jelölt listákat pedig a szavazóhelyiségben tennék közzé. Vázolta a terveket Cucuyanu. Az intézmény vezető szerint ez jelentősen csökkentené a nyomtatási és szervezési költségeket, és egyszerűbbé tenni a szavazatok összeszámlálását. Legkésőbb november 1-től egységes uniós kezelési díjat kell fizetni az EU-n kívülről interneten rendelt termékek után. Romániának ezzel egy időben meg kell szüntetnie a januárban bevezetett csomagonként 25 lejes díját, a július óta alkalmazott 3 eurós vám azonban megmarad. Mivel az új díjat árucikkenként számítják fel, az összegét pedig még nem határozták meg, egyelőre nem lehet pontosan megmondani, hogyan változik majd a Temuhoz és a Shinehez hasonló oldalakon leadott rendelések száma. A változás mértékét az Európai Bizottság határozza meg, és 2 évente felülvizsgálják majd. Korábban árucikkenként 2 eurós összeg merült fel, az uniós raktárakban nagyobb tételben beszállított termékek esetében pedig 50 centes díjról volt szó. Ezek azonban egyelőre nem tekinthetők végleges összegeknek. A jogszabály mindössze azt rögzíti, hogy a díjnak megközelítőleg fedeznie kell a vámhatóságok adatellenőrzéssel, kockázatelemzéssel és vizsgálatokkal kapcsolatos költségeit. Tegnap megnyitott a kapuit a 33. székelyudvarhelyi őszi vásár, a 3 napos rendezvénysorozat idén is a gazdasági szereplők találkozására, a vállalkozói kapcsolatok építésére, ugyanakkor a helyi termékek és kulturális értékek bemutatására kínál lehetőséget. Székelyföld egyetlen multiszektorális nemzetközi kiállítása vasárnap estig várja az érdeklődőket. A 33. alkalommal megrendezett vásár megnyitóján Orosz Pál Levente főszervező a több mint 3 évtizedes rendezvény hagyományőrző és gazdaságfejlesztő szerepét emelte ki. Az őszi vásár 2 küldetést teljesít, méltó módon őrzi örökségünket, miközben kijelöli az új fejlődési irányokat, fogalmazott. A tegnapi megnyitó után üzleti konferenciát, és B2B találkozót tartottak. Szombaton és vasárnap azonban már nem csak a gazdasági szereplők számára kínál programot a rendezvénysorozat. A Városi Sportcsarnokban zajlik az Expo 2027 nemzetközi kiállítás és vásár, a csarnok mellett pedig az Auto Expo várja az érdeklődőket. A műfüves pályán a 16. Székely Termékek Fesztiválján helyi termelők és kézművesek mutatkoznak be, emellett zajlik a 22. Szabadtéri Borfesztivál is. A szervezők a gasztronómiai programokkal, vetélkedőkkel, népzenei és könnyűzenei műsorokkal, koncertekkel, valamint egyéb szabadtéri programokkal készültek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,26 bani, 1 amerikai dollár 4,58 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 22 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Isten ezt mondja, mert nem örökké perlek, és nem vég nélkül haragszom. Ézsaiás próféta könyve 57. fejezet, 16. verse.

Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. János apostol első levele, 2. fejezet, 1. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Reklám.
4: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
5: Gombolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről,

0: A következő percekben versrovatunkban Szabó Lőrinc az első vers című versét hallgathatják meg.
1: Szabó Lőrinc, az első vers. Első versemet egy nyári napon írtam, a hortobágyi vonaton. Magam voltam. Dél, tücskök, vad meleg, durúzsoltak, álltak a kerekek. Vártunk, döcögtünk, ett az unalom. Ohatnál végigdőltem a padon, úgy kábított már a tücsök zene meg a sínek egyhangú üteme. Így lesz ez Balmazig, Debrecenig. Ásítoztam. Dúdoltam valamit, valami zsongót. Zsongott, kattogott a vonat és világ. És egyszer csak, ahogy rakosgattam a ringó szavakat, rímbe kattant bennem két gondolat. Ez felébresztett, mint valami vicc. Vers. Nagyot néztem. Hogy is volt csak? Így? Egész jó játék. De fog menni? Ment. Felfrissülve értem el Debrecent.

Az elmúlt percekben versrovatunkban Szabó Lőrinc az első vers című versét hallgathatták meg, majd Beethoven Für Elis című zongoradarabjából hallgathattak meg egy részletet. A következő percekben harangszórovatunkban a vasárnapi istentiszteletek rendjét ismertetem Kolozsváron és környékén. Harangszó.

0: Hit, remény, szeretet.
1: Először a református egyház istentiszteleteinek rendjét ismertetem. A Farkas utcai templomban délelőtt 10 órától Fazekas Zsolt, délután 6 órától pedig Füstös Tóth Beatrix hirdeti az igét. A Györgyfalvi úti templomban délelőtt 10 órától Füstös Tóth Beatrix szolgál. A Kétágú templomban délelőtt 10 órától Székely József, délután 6 órától pedig Péter Csaba tart istentiszteletet. A Napkelet utcai imaházban délelőtt 10 órától Péter Csaba hirdeti az igét. A Hídelvei templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Szöllősi János tart istentiszteletet. A Felsővárosi Kakasos templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Lőrinc Attila szolgál. Az Újalsóvárosi Református templomban délelőtt 10 órától Sebestyén Ákos, délután 6 órától pedig Füstös Tóth Paul hirdeti az igét. Az Irisztelepi templomban délelőtt 10 órától Farkas László prédikál. A Kerekdombi Református templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Fazakas Csaba tart istentiszteletet. A Szamosfalvi Református templomban délelőtt 11 órától és délután 6 órától Péntek Márton hirdeti az igét. A Kölesföldi Református templomban délelőtt 9 óra 30 perctől Péntek Márton szolgál. A Bulgária telepi Református templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Simon János hirdeti az igét. A Tóvidéki Református templomban délelőtt 10 órától Bántó Tamás Csilla hirdeti az igét. A Törökvágási Református templomban délelőtt 10 órától Bibza Gábor, délután 6 órától pedig Kacsó Roland Szilárd tart istentiszteletet. A Kolozs-Monostori templomban délelőtt 10 órától Gete Csongor, délután 6 órától pedig Fehér Attila hirdeti az igét. A Százfenesi Református templomban délelőtt 10 órától Máté István szolgál, a Kisbácsi Református templomban délelőtt 10 órától Olán Mátyás hirdeti az igét. Az Apahidai Református templomban pedig délelőtt 11 órától Sikó Csaba szolgál.

A következő percekben a Római Katolikus Egyház szentmiséinek rendjét ismertetem. A Szent Mihály templomban délelőtt 11 órától László Attila celebrál szentmisét, délután 18 órától pedig a főtéri plébánia papjai tartanak szentmisét. A Szent Háromság piarista templomban reggel 8 órától Ferenc Egon József tart szentmisét, 9 óra 30 perctől román nyelvű szentmise lesz, amit Popeszk Mihajica Krisztián tart, 10 óra 45 perctől pedig olasz szentmise lesz, amit a jezsuita szerzetes papok celebrálnak. 19 órától pedig szintén itt az egyetemisták miséje lesz, amit Böszörményi Géza tart. A ferencrendi templomban reggel 9 órától és délben 12 órától a ferences szerzetes papok celebrálnak szentmisét, ez követhető a Kolozsvári Ferencesek YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban délelőtt 10 óra 30 perctől Ferenc Antal tart szentmisét. A fájdalmas szűzanya monostori templomban reggel 9 órától Székely Dénes tart szentmisét. A Kolozs monostori nagyboldogasszony apátsági kávária templomban délelőtt 11 órától Székely Dénes celebrál szentmisét. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágy utcai templomban délelőtt 10 óra 30 perctől Vízi Zakariás tart szentmisét. A Jézus Szent Szíve Kerekdombi templomban reggel 9 óra 30 perctől Keresztes Olivér szolgál. A Szent József templomban az Iris telepen délelőtt 10 óra 45 perctől Keresztes Olivér tart szentmisét. A Szent István templomban a Dónát úton reggel 9 óra 30 perctől Böjte Csongor tart szentmisét. Az Árpádházi Szent Erzsébet templomban Szamosfalván reggel 8 óra 30 perctől Ferenc Antal szolgál. Szombaton a Szent Péter és Pál templomban délután 6 órától vasárnap előesti szentmise lesz, amit Ferenc Antal celebrál.

0: A következő percekben az unitárius egyház istentiszteleteinek rendjét ismertetem. A belvárosi templomban délelőtt 11 órától Koppándi Botond tart istentiszteletet, az Iriszelepi templomban délelőtt 11 órától Mezei Csaba szolgál, a monostoron délután 3 órától Rüszfogarasi Tibor tart istentiszteletet. A következő percekben pedig az evangélikus egyház istentiszteletének rendjét ismertetem, délelőtt 10 órától Kerékgyártó Imola tart istentiszteletet. Így néz ki a vasárnapi istentiszteletek rendje Kolozsváron és környékén.
1: Harangszó. Hit, remény, szeretet.

0: Harangszórovatunkban a vasárnapi istentiszteletek rendjét ismertettem Kolozsváron és környékén. A következő percekben zenedoboz kívánságműsorunk következik.
1: Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánságműsora.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat Zenedoboz kívánság műsorunkban. Ma szeptember 19-én a hivatalos magyar naptár szerint Vilma, Vilhelmina és Dorián ünnepli a névnapját. Ezek a névnapok vannak, úgyhogy ezeket a keresztnevű hallgatóinkat köszöntjük. Először is Ludwig van Beethoven hegedűre és zongorára írt szonátájának első részletével.

Az elmúlt percekben névnapjukat ünneplő hallgatóinkat köszöntöttük, a következőkben pedig születésnapjukat ünneplő hallgatóinkat köszöntjük. Kívánunk nekik boldog születésnapot, Isten éltesse őket nagyon sokáig, és áldja meg őket gazdagon. Adjon nekik hosszú egészséget! Ünnepeltjeinket Beethoven hegedűre és zongorára írt szonátájának második és harmadik részletével köszöntjük.

0: Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora.
1: Az elmúlt percekben Zenedoboz rovatunkban ünnepeltjeinket köszöntöttük. Ezzel déli magazin műsorunk végére értünk. Adással legközelebb éjjel 3 órakor jelentkezünk. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon. Írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap gondolatával búcsúzom, ami Mészáros Márta magyar rendező és forgatókönyvíró tollából származik, és így hangzik. A szerelem és a szeretet számomra a legfontosabb. Az élet élővé, élhetővé válik általuk. Ez a biztató gondolat kísérjen minket a mai nap során. Én ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Az elmúlt 3 órában a Déli Magazin műsor házigazdáját, Palkó Hannát hallották. Viszont hallásra a békesség Istentől. Szép napot kívánok és áldott vasárnapot!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

imádkozom most ezért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

Úgy szálljon hozzád ez a dal, mint csillagfénye alkonyórán, szelíden, csillagfénye alkonyórán, szelíden, csöndesen.

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál emlékeimből lassan. Elfakult arcképed a szívemben, elmosódott a vállaidnak íve, elsohant a hangod, és én nem mentem utánad az élet egyre mélyebb erdejében. Ma már nyugodtan ejtem a neved ki. Ma már nem reszketek tekintetedre. Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, hogy ifjúság, bolondság. Ó, de mégis, ne hidd szívem, hogy ez hiába.

és hogy egészen elmúlt, ó, ne hidd. Mert benne élsz te minden félrecsúszott nyakkendőmben, és elvétett szavamban, és minden eltévesztett köszönésben, és minden összetépett levelemben, és egész elhibázott életben.

csukom az ajtót, kattan a zár. Tétava homály, jól lépek át, a kakukkusóra egy pillanatra megáll.

Sikorgatja egy koldus a fogsorát, a hulladékgyűjtő fölé hajol. Fejéből épp egy arasznyit, ha kilát.

Aint. Én a bánatomat mindig kifogom, mindig kifogom, én mindig kifogom.

híreink először címszavakban. Siegfried Murashan kijelentette, nem áll szándékában visszaadni a kormányalakítási megbízást. Döntött a kormány a szociális ösztöndíjakról. Nikus Ordán a SAFE program keretében tervezett közös dróngyártás felgyorsításáról tárgyalt Volodymyr Zelenszkijjel. Több mint 1 milliárd lejt fordíthat beruházásokra idén a Csefere. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Siegfried Murashan kijelölt miniszterelnök tegnap közölte, hogy akkor sem adja vissza a kormányalakítási megbízást, ha az egyeztetések során nem sikerül megszereznie a kormánya beiktatásához szükséges parlamenti többséget. Nem áll szándékomban visszaadni a kormányalakítási megbízást, a célom teljesen világos, mondta a Digi24-nek adott interjújában. Hozzátette, előbb kidolgozzák a kormányprogramot, majd ismertetik azt a képviselőkkel és szenátorokkal. Ezt követően bemutatják a miniszterjelölteket, és a kormány

0: Népsorral együtt a parlament elé terjesztik a programot. Reményét fejezte ki, hogy a leendő miniszterjelöltek érdemi szakbizottsági meghallgatások keretében ismertethetik majd elképzeléseiket, ezután pedig sor kerülhet a bizalmi szavazásra. A kijelölt miniszterelnök elmondása szerint Nikus Ordán államfő csütörtökön tájékoztatta arról, hogy őt bízza meg kormányalakítással. Mivel az elnök jelenleg nincs Bukarestben, abban állapodtak meg, hogy hazatérése után a jövő héten személyesen is egyeztetnek. Az elnökkel folytatott első megbeszélése után Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnököt, a PNL elnökét, majd az USZERE és az RMDSZ vezetőit is értesítette a fejleményekről, magyarázta Muresán, hangsúlyozva, hogy fontosnak tartja a nyílt és átlátható együttműködést az őt támogató pártokkal. A szociális ösztöndíjakat továbbra is egész évben, a vakációk idején is folyósítják, míg a tanulmányi és a szakoktatási ösztöndíjak az oktatási időszakra, illetve egyes vizsgafelkészítési időszakokra járnak, döntött tegnapi ülésén a kormány. A 2026-2027-es tanévben az állami közoktatásban tanuló nappali tagozatos diákok havi 450 lejes tanulmányi, 300 lejes szociális, illetve 300 lejes szakoktatási ösztöndíjat kaphatnak. A kiskorú anyák támogatása havi 700 lej lesz, számolt be az Acer Press. A tanulmányi ösztöndíj az általános iskola felső tagozatán, a középiskolában és a szakoktatásban tanulóknak járhat, a szociális ösztöndíj az elemi, általános, közép- és szakoktatásban résztvevőknek, a szakoktatási ösztöndíj pedig a szak- és duális képzésben tanulóknak. A kormány közleménye szerint az ösztöndíj rendszer célja a jó tanulmányi eredmények jutalmazása. A hátrányos helyzetű tanulók támogatása, az iskola elhagyás megelőzése, valamint a szak és duális képzés ösztönzése. Nikus Ordán államfő és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök tegnap a SAFE program keretében tervezett közös dróngyártás felgyorsításáról tárgyalt. A megbeszélést az Ivano-Frankivsk megyei Kárpáti integrációs kezdeményezés csúcs találkozójának keretében tartották. Nikus Ordán a találkozó után elmondta, hogy a SAFE programban 200 millió eurót irányoztak elő drónokra, és Zelenszkijjel arról egyeztettek, hogyan lehetne ezt az összeget minél gyorsabban konkrét eszközökre fordítani. Hangsúlyozta, hogy ez Romániának és Ukrajnának egyaránt érdeke. A két elnök az ukrán gabona romániai tranzitjáról is tárgyalt. Nikus Ordán szerint a vasúti és dunai szállítás hatékonyabb átételének lehetőségeit vizsgálták. A román államfő hozzátette, az ukrán gabona tranzitja jelentős bevételt hoz a romániai vállalatoknak. Jóváhagyta a kormány a Román Vasúti Társaság személyszállító részlegének 2026-os bevételi és kiadási költségvetését. A Közlekedési Minisztérium alárendeltségében működő állami vállalat erre az évre 25 millió lejes bruttó nyereséggel számol, miután 2025-ben 27,3 millió lejes veszteséget könyvelt el. A Csőfereköltor 2026-ban 1,132 milliárd lejt fordíthat beruházásokra, ami 65,61%-os növekedést jelent 2025-höz képest. A beruházási kiadásokat ugyanekkora összegre tervezték, és a rendelkezésre álló finanszírozási források teljes egészében fedezik azokat. A vasútársaság az idén 10.126 alkalmazottal számol, ami 66-tal kevesebb a 2025-ös létszámnál. A kormány szerint a költségvetés célja a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb felhasználása, a pénzügyi egyensúly fenntartása, a kockázatok csökkentése és a vállalat jövedelmezőségének biztosítása. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 26-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58-bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír.
2: Isten ezt mondja, mert nem örökké perlek, és nem vég nélkül haragszom. Ézsaiás próféta könyve, 57. fejezet, 16. verse.

Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. János apostol első levele, második fejezet, első verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Reklám.
4: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
5: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ingatlant vásárolt a Kegyes Alapítvány.
1: Hála Istennek eljutottunk oda, hogy a sok-sok olyan ígéret teljesítése után, ami a kampány alatt történt, eljutottunk abba a fázisba, hogy a saját álmaink után is tudtunk menni, és így jelentettem be azt nagy örömmel, hogy mindazok az összegek, amit adtak és adományoztak, célba értek.
0: Idén is keresik a Kincses Város kiválóságait.
2: A megfontolás és a célunk az volt, hogy láthatóvá tegyük a mindennapi hősöket, embereket itt Kolozsváron, akik nem feltétlenül nap mint nap reflektorfénybe dolgoznak, vagy nem feltétlenül nap mint nap látjuk őket a közösségi médiában, vagy esetleg színpadon, viszont olyan munkát végeznek, amely elismerést érdemel, és a kolozsváriak számára közösségépítő.
0: Színházi évad a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színházban.
3: Valóban rengeteg programmal és tervvel készültünk a nézőink számára. Őszintén mondhatom, hogy alig várjuk, hogy újra betöltse a nézői lárma, a nézői érdeklődés a Beregszászi Színház termeit. Készültünk nyáron erre az évadnyitóra, hiszen a 26-27-es évadot is, amint tudjuk, háborús körülmények között kell abszolválnunk, de nem tart minket ez vissza attól, hogy továbbra is valódi szakmai műhelyként tudjunk dolgozni.
0: 20 éve a rászorulókért.
4: A diakóniának az a szerepe, hogy tulajdonképpen az egyház amióta létezik, nem csak az evangéliumot hirdeti, hanem megpróbál Krisztus tanítása nyomán és az apostolok tettei nyomán követni ezt a mintát, hogy hirdetni az evangéliumot, illetve hogy segíteni az emberek szükségén. Ez azt jelenti, hogy beteggondozás, vagy rászorultaknak való segítés, vagy bármiféle diakóniai szolgálat.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

Kárpátalja. A kegyes alapítvány munkáját az elmúlt években folyamatosan figyelemmel kísérhettük. Az alapítvány 2017 óta dolgozik azért, hogy segítséget nyújtson a kárpátaljai kórházakban hagyott gyermekeknek és rászorulóknak. A Jónak lenni jó kampány pedig új lendületet adott ennek a munkának, azóta pedig számos fontos céljuk valósult meg. Közben a háttérben

0: Ráton, illetve keresztúr vonzás körzetében is történtek beruházások. Miről van szó?
1: Hála Istennek eljutottunk oda, hogy a sok-sok olyan ígéret teljesítése után, ami a kampány alatt történt, eljutottunk abba a fázisba, hogy a saját álmaink után is tudtunk menni, és így jelentettem be azt nagy örömmel, hogy mindazok az összegek, amit adtak és adományoztak, célba értek, mert a nagy álmunk az volt, hogy vásároljunk egy épületet, pontosabban nem úgy volt, hogy vásároljunk, csak hogy elmondtuk az álmot, hogy mit szeretnénk, és úgy döntöttünk a jelenlegi helyzetben, hogy mi nem az alapkőletételrel kezdjük, és hozzuk a munkagépeket, és kezdjük a fundamentumot építeni, meg milliós terveket kiadni egy ilyen projektre, hanem mivel a jelenlegi helyzetben itt Kárpátalján találtunk olyan helyet, ami megfelel a mi igényeinknek, és aztán majd ugye átalakítjuk még jobban arra az igényre, ezért vásároltunk. És én úgy gondolom, hogy ezzel nagyon-nagyon sok időt, nagyon sok energiát, sok ideget megspóroltunk, amit majd ugye a jövőben arra fogunk kamatoztatni, hogy minél hamarabb elkezdjük, amit megterveztünk, megálmodtunk.
2: Mostani ingatlanokkal mi lesz majd a cél? Honnan kezdődik el a, nevezzük így, építkezése, már a folyamatnak, nem az épületnek?
1: Ez nagyon jó, hogy végre lesz egy központunk. 9 éve indult egy adomány átadással ez a történet, azzal, hogy bementünk a kórházba néhányan, és átadtunk egy 100 000 forintnyi adományt, és hihetetlen, hogy itt tartunk, hogy van egy alapítvány, és hogy annak most már lesz egy irodája, ahova úgymond összpontosul minden, és lesznek ezen a helyen raktárunk, mert vannak raktáraink, szétszórva béreljük, mint minden más alapítványnak, tehát ezek a infrastruktúra kell ehhez az egész működéshez, de hogy most minden egy helyen lesz, és most ugye ez az időszak jön, hogy átvinni, átfuvarozgatni a dolgokat, tehát nagyon sok munka következik, hogy ez a központ valóban központként működjön, ugyanakkor a fő projekt, hogy itt legyen egy krízisközpontszerű hely, egy menedékhely, egy hely anyáknak, akár úgy, hogy a most lévő szolgálatunk folyamán ismerkedünk meg velük, és most már végre fel tudjuk ajánlani, erre még eddig nem volt lehetőség, ha megismerjük ezt az anyát, vagy ha kapcsolatba kerülünk most már ilyen anyával, aki ott hagyja a gyerekét a kórházba. Hihetetlen, de még most is úgy beszélek róla, hogy szinte nem hiszem el, hogy most már fel tudjuk ajánlani neki, hogy jöjjön, és ott van ez a hely, és el tudjuk kezdeni ezt az egészet. Nyilván még nagyon sokat kell tanulni, nagyon sokat kell utána járni jogilag, vannak ilyen lépések is. El szeretnénk menni nagyon hamar egy olyan helyre, ahol ez már működik itt Ukrajnában, és megnézni, hogy hogyan működik a finanszírozás, az egésznek a hosszú távú megtervezése, az önfenntarthatósága. Ezek mind nagyon-nagyon izgalmas kérdések, de mégis ott vagyunk egy ponton, ami hihetetlen, hogy itt állunk, és amikor ott vagyok az épületben, és ott állok, meg körbe meg a szobákba, akkor még nagyobb hihetetlen dolog. Nagyon, nagyon jó érzés.
0: Beszéltünk arról, hogy több intézménynek is sikerült ezen a projekten keresztül egyfajta keretet biztosítani, éppen a Ráti Gyermekintézetnek lesz egy új műfűes pályája, ami szintén most kezdte el az átalakulását.
1: A jónak lenni jó folyamán történt az, ugye visszamenve a kezdetekhez, annak idején, amikor még a kampány előtt dr. Biró Erzsébet ajánlotta a Kegyest a kampányba, ugye a közmédiának szüksége volt valakire, a kint keresztül meg tudja csinálni ezt a kampányt, és akinek tulajdonképpen, tehát hogy végig is kellett csinálni ezt a kampányt, 2 havi anyagot kellett ugye biztosítani, média anyagot. Mi ebbe belementünk, de mindenki tudta, hogy nyilván a fókusz egy alapítványon van, viszont folyamatosan kommunikáltuk, hogy ez nem csak a Kegyesről szól. Ugye így volt az, hogy ellátogathattunk a Nagydobrony

0: irgalmas szamaritánus gyermekotthonba és a Ráti Szent Mihály gyermekotthonba is. Én akkor ismerkedtem meg velük tulajdonképpen közelebbről először. Folyamatosan megbeszéltük a vezetőjével, hogy mire lenne ott szükség. És a focipálya ötlet, ez azért nagyon jó ötlet, mert ebből mindenki kiveszi. Tehát az apuka, az anyuka, a gyerek, gyakorlatilag ott öt külön család van. Most az, hogy egyik házat újítanánk fel, vagy a másikat, vagy a harmadikat, az kevés lenne. De így egy olyan dolgot sikerült Bíró Péterékkel kitalálni, hogy a focipálya, sőt még a Rátiak is úgy tudom, hogy oda bejárhatnak, tehát hogy gyakorlatilag még a falu közösségének is lesz ott egy műfűves pálya, és hát hála Istennek sikerült vállalkozót találni, szerződéseket kötni, terveket elkészíteni, és most ott tart a folyamat, hogy a munkagépek megjelentek, és ígérik, hogy 3-4 héten belül kész lesz. Tehát még az őszi időben bele fog férni egy kis foci ezen a focipályán.
1: Hogyan folytatódik tovább a projekt? Ahogy említetted, tiszteletes úr, ez most egy megálló, ez a fázisnak a következő pontja. Merre indul tovább?
0: Egy hatalmas lehetőséget kaptunk a Jónak lenni jó kampánnyal, és tényleg olyan érzésem volt, mint amikor egy másik pályára áll az űrhajó, vagy kilőnek valakit az űrbe, és felállítanak egy másik pályára, ráadásul Kapu Tibor volt ugye az arca ennek a kampánynak, de hogy tényleg az alapítványunk egy másik pályára állt, már az elmúlt hónapokban is rengeteget fejlődtünk, én magam nagyon-nagyon sokat tanultam már szervezetiségből, alapítvány vezetés, tényleg a jövő szempontjából már nem merem azt mondani, hívő emberként eddig se mondtam ilyet, hogy nincs lehetetlen, de már tényleg nem merem azt mondani, hogy nincs lehetetlen, mert Istennek minden lehetséges, és az, ami történik, azt Isten akarta, így én mindig ezt mondtam, hogy igen, van egy vagyunk, alapítvány vagyunk, nem egyházi alapítvány, civil alapítvány vagyunk, de tele hívő emberekkel, és Isten megmutatta rajtunk keresztül, hogy minden lehetséges, és most folyamatosan is ezt mutatja meg, és így nézek a jövőre is, hogyha ez az ő terve és az ő akarata, akkor tényleg is már rövidesen meg fog valósulni ez a hely, de ahhoz persze, hogy kellenek emberek, kellenek önkéntesek, kellenek továbbra is támogatók, még nagyon-nagyon sok minden lesz, de én ugyanígy az Isten kezébe teszem le ezeket a dolgokat minden egyes napon, ahogy eddig is, és hiszem, hogy nem lesz lehetetlen, és ez fog működni, de ami a mi részünk, az bele kell tegyük.
2: Az elmúlt percekben Sipos Józseffel, a Kegyes Alapítvány vezetőjével, református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Kárpátalja. Szeptemberben ismét megtelik élettel a színpad, hiszen kezdetét veszi az új színházi évad a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban. A társulat számára az új évad mindig új kihívásokat, új előadásokat és természetesen új találkozásokat is jelent a közönséggel. Az új színházi évadról, a társulat terveiről és a várható előadásokról Sín Edinával, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház megbízott igazgatójával beszélgettünk.
1: Szeptember 1-én ugye becsengettek az általános iskolákba, véget ért a nyári szünet, talán pihent a színház is nyáron, mondjuk augusztusban egy pár napot. Új lendület, új tervek, mi várja a kárpátaljai nézőket, hogyha a Beregszászi Színházra gondol?
2: Valóban rengeteg programmal és tervvel készültünk a nézőink számára. Őszintén mondhatom, hogy alig várjuk, hogy újra betöltse a nézői lárma, a nézői érdeklődés a Beregszászi Színház termeit. Készültünk nyáron erre az évadnyitóra, hiszen a 26-27-es évadot is, amint tudjuk, háborús körülmények között kell abszolválnunk, de nem tart minket ez vissza attól, hogy továbbra is valódi szakmai műhelyként tudjunk dolgozni, nem csak Beregszászban, hanem Kárpátalja nagyobb magyar lakta településein. Erről a missziónkról sem tettünk le, ugye miért tettünk volna le, hiszen az elmúlt évek azt mutatták, hogy továbbra is megmaradt a magyar nézői bázis a színházi berkekben, Ungváron, Munkácson, Nagyszőlősön, Técsen,

0: Visken, és még sorolhatnám a településeket, tehát ezeket a településeket is nagy örömmel szolgáljuk ki a terveink szerint majd a 26-27-es évadban. A hivatalos nyitóra, megnyitó ünnepségre a Dériné program bevonásával kerül sor, hiszen szeptember 22-23-án nagyszabású kitelepülésekkel, színházi programokkal várjuk majd az érdeklődőket. Az egyik központi helyszínünk a Beregszászi 4-es számú Kossuth Lajos Líceum, a másik pedig a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum lesz majd, de óvodákba is ellátogatunk, Nagy Muzsaj, Bene és környékbeli egyéb településekhez is szeretnénk elvinni színházi előadásokat. Az estét pedig Pataki Szilvia egy karádi jazz estjével zárjuk. Tehát ez a kétnapos programsor adja meg majd a hivatalos keretét ennek az évadnak, ahhoz, hogy a vendégprodukciók után a saját előadásainkat is meg tudjuk majd mutatni.
1: Picit mielőtt még a sajátokra átmennénk, a Dériné program, a Magyarországi Dériné program, ugye most már lassan egy éve a színházi kapcsolatrendszerbe beépülve működik itt Kárpátalján. Mekkora segítség ez? Nem tudom, hogy jó-e ez a kifejezés. Mekkora segítség ez, vagy mekkora színfolt a Kárpátaljai megye Magyar Drámai Színház palettáján?
0: 2025 májusában külhoni területeken először Kárpátalján indíthatták útjára a magyarországi székhelyű Dériné programot, amely Magyar Kulturális Kormányzat által támogatott összművészeti, de leginkább színházművészeti program. Ennek az alapja, hogy különböző befogadó helyekre, jelesül Kárpátaljára, azon belül Beregszászba, különböző nemzedéknek, életkornak szóló színházi produkciókat hívhatunk meg vendégségbe. Ezeknek a szakmai lebonyolításával a Beregszászi Színházat bízták meg itt Kárpátalján, partnerünk a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Rákóczi Szövetség. Mondhatom azt, hogy egyrészt óriási segítség, hiszen a megmutatkozó és megmaradt, fennmaradt nézői igényt segítenek ezek az előadások kiszolgálni a Beregszászi Színháznak, hiszen kevesebb járművel, picit megfogyatkozott létszámmal kell a kárpátaljai régiót járnunk, úgyhogy milyen jó az, amikor új programokkal, széleskörű kínálattal, nem csak nagy színpadról ismert előadásokkal, hanem tantermi előadással, pantomim játékkal, különböző mentálhigiénés és koordinációs feladatokat, színházpedagógiából ismert feladatokat, felvonultató darabokkal, műsor és programszámokkal jöhetnek ide vendégelőadók, ismert magyarországi színészek érkeznek ráadásul, hiszen Kossuth Jászai díjas, kiváló érdemes művészek sorát láthattuk vendégül, tehát egyrészt segítség és támogatás ez a Beregszászi Színháznak, másrészt pedig szakmai előrelépést kínál, hiszen a már felsorolt alkotókkal sorra elmondhatom, hogy jó kapcsolatot ápolunk azóta is, tehát a szakmai viszonyrendszerünk kitágult ennek köszönhetően, már jó barátként tudjuk ezeket az előadókat hívni. A már említett Pataki Szilvia mellett októberben, 22-23-án például Sáfár Mónika és Kautsky Armand lesz a Beregszászi Színház vendége, egy 56-os tematikájú előadással, tehát előre megvan a programtervünk, minden hónapban legalább két kitelepüléssel készülünk. A már elmondott érdemek és segítségek mellett óriási lehetőségnek tartom azt is, hogy megszólíthatjuk az óvodás korosztálytól tehát az alsó iskolában, az alsósokat, illetve az általános és középiskolában tanulókat egyaránt a színház nyelvén.
1: Ugye a Dériné program egyik mottoja, vagy azt hiszem a mottoja az, hogy színház mindenkinek, és hát itt Kárpátalján ez meg is valósul. Jó, tegyük félre a Dérinét, ha ezt félre lehet egyáltalán tenni. Mi a helyzet a saját előadásokkal, illetve magával a színházzal? Mik a tervek?
0: Következő legnagyobb dobásunk itt Kárpátalján, a Romzsa Tódor mártír püspök életéről készült előadásunk, nagy színpadi előadásunk kárpátaljai bemutatója. Boldogok, akik nem látnak, az előadás címe. Az előadást Lukácsi György írta, tehát kifejezetten a Beregszászi Színház kérésére jött létre, ős bemutatóként Beretyán Nándor rendezte a darabot. Nyilván volt egyfajta motivációja és indítatása az előadásnak abban a tekintetben, hogy nagyon sok párhuzamot láttunk a 80 évvel ezelőtt történt II. Világháború utáni kárpátaljai magyar közösség sorsát érintő kérdésekben, hétköznapokban és a mi jelenünkben. Ezért szerettük volna ezt a témát egy picit közelebbről megismerni, feleleveníteni, az egykori görögkatolikus mártír püspök halálának a körülményeit bemutatni. Mindazonáltal nem a krimi és a, hát hogy is mondjam, ugye elég krimiszerű mindez a történés, ami az ő halálát és az ő életét veszte, de nem arra szerettük volna a hangsúlyt fektetni, hanem a túlélésre, arra a fajta túlélésre, amely lehet méltóságteljes, lehet szép, és mint látjuk, virágzó közösséget teremthet az ő példája 80 évvel később is. Szerettünk volna kapaszkodót adni ezzel az előadással a kárpátai magyarság számára. Október végén várható az előadás kárpátaljai debütálása és bemutatója, azt követően pedig több kárpátaljai nagyvárosban szeretnénk bemutatni. A nagyszínpadi előadás mellett természetesen folytatjuk a színházpedagógiai, színházi nevelési vállalásunkat, hiszen tantermi előadásokkal, mese előadásokkal is készülünk. A Láthatatlan sebek című előadást Gál Natália jegyzi majd, ez ugyancsak tehát tantermi formában kerül majd bemutatásra, mentálhigiénés céllal szeretnénk nem mellesleg a fiatalok bevonásával színre vinni ezt a történetet. Emellett tervezzük a Beregszászi Városi Legendák színpadi adaptációját, pletykálkodunk egy kicsit, ha lehet így mondani, a Hubai Stúdió termünkben lesz ennek a bemutatója, Városi Legendák címmel, Mónus Dóra a szövegét szedi majd össze, és az mellettem ülő Vas Magdolna lesz az reményeink szerint, aki a színpadi adaptációt vezeti és elvállalja majd. Ez az idei terv, tehát a 2026. december végig tartó időszak új bemutatóinak a terve, de szeretnénk felújítani új szereposztásban a Nevem Freja című nagy sikerű bulingolás témakörét érintő előadásunkat. A Mémesénket ugyancsak új szereposztásban játsszuk majd, és hát a régióta közkedvelt háztűznéző előadásunkat újra műsorra tűzzük, ugyancsak a nagy színpadon látható majd a darab. Nagyon készülünk arra, hogy jöjjenek a nézők.
1: Igazán impozáns kínálat, érdemes lesz böngészni, illetve figyelni, várni a híreket a műsor tervekkel kapcsolatban. Én azt gondolom, élő színház élő néző nélkül nincs. A jó színház az neveli is a saját nézőit, nem pedig csak várja, mint tátott szájú a sült galambot. Ebbe a nevelésbe tartozik bele az utánpótlás képzés is, és ha jól tudom, akkor ez több fronton is zajlik. Egyrészt segédszínészek által, akik bár szép számban vannak, de én úgy gondolom talán nem elegen vannak, illetve a másik pedig a Ficseri Gyerek Stúdió, ami már évek óta működik, tudomásunk szerint pedig jól működik, nagyon sokan szeretik. Mi vár azokra, akik esetleg a segédszínészi vonalon szeretnének elindulni, mert már egy picit nagyobbak, és mi vár azokra a gyermekekre, akik mondjuk egy ilyen színházi közösség, mint a Ficseri tagjai szeretnének lenni?
0: 6 fős segédszínészi csapat segíti most a Beregszászi Színház munkáját, azért azt elárulhatom kulisszatitokként, hogy egy nagyon jó fiatal csapat alakult, formálódott már az elmúlt években, bizonyos mértékben a háború nyomása miatt is, de összekovácsolódott csapat segíti a segédszínészek és a színészek munkáját a háttérből is, gondolok itt a technikai munkatársakra, a műszaki munkát segítő csapatra. Valóban jött egyfajta fiatalitás, úgyhogy egy igazi jó ifjúsági csapat kovácsolódott a Beregszászi Színház bázisán. Ennek mi nagyon örülünk, viszont várunk még ebbe a csapatba további fiatalokat, éppen ezért a közeljövőben meghirdetjük a segédszínészi felvételit. Október első hetében várható majd a felvételi. Mi mindenkit arra biztatunk, aki érez magában egyfajta indítatást, egyfajta tehetséget, vagy megmutatkozni akarást, hogy jöjjön el, próbálja ki magát. Színészekkel hallgatjuk majd meg, hogy mit tud, hogy hogyan működik a színpadon. Ha bátortalan, képzetlen, ez ne tartsa őt vissza, hiszen éppen azért jön, hogy elsajátítsa a legalapvetőbb színpadi jelenlét, mozgás, beszéd alapjait. Tartozzon egy jó csapatba, és ne hagyja ki ezt a lehetőséget, hiszen rendkívül rugalmas a munkavégzés, mondhatom így. A legtöbb segédszínészünk diák, hallgató, egyetemi hallgató, vagy éppen másodállásban valahol máshol teljesít szolgálatot, tehát össze tudjuk hangolni, de mindenképpen olyan műhelyként működik, ahol, és nagyon ritka műhelyként Kárpátalján, ahol magyar nyelven, színházzal, művészettel lehet foglalkozni.
2: Az elmúlt percekben Sín Edinával, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház megbízott igazgatójával beszélgettünk.

0: Kárpátalja. Szeptemberben ismét megtelik élettel a színpad, hiszen kezdetét veszi az új színházi évad a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban. A társulat számára az új évad mindig új kihívásokat, új előadásokat és természetesen új találkozásokat is jelent a közönséggel. Az új színházi évadról, a társulat terveiről és a várható előadásokról Sín Edinával, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház megbízott igazgatójával beszélgettünk.
1: Szeptember 1-én ugye becsengettek az általános iskolákba, véget ért a nyári szünet, talán pihent a színház is nyáron, mondjuk augusztusban egy pár napot. Új lendület, új tervek. Mi várja a kárpátaljai nézőket, hogyha a Beregszászi Színházra gondol?
2: Valóban rengeteg programmal és tervvel készültünk a nézőink számára. Őszintén mondhatom, hogy alig várjuk, hogy újra betöltse a nézői lárma, a nézői érdeklődés a Beregszászi Színház termeit. Készültünk nyáron erre az évadnyitóra, hiszen a 26-27-es évadot is, amint tudjuk, háborús körülmények között kell abszolválnunk, de nem tart minket ez vissza attól, hogy továbbra is valódi szakmai műhelyként tudjunk dolgozni, nem csak Beregszászban, hanem Kárpátalja nagyobb magyar lakta településein. Erről a missziónkról sem tettünk le, ugye miért tettünk volna le, hiszen az elmúlt évek azt mutatták, hogy továbbra is megmaradt a magyar nézői bázis a színházi berkekben, Ungváron, Munkácson, Nagyszőlősön, Técsőn, Visken, és még sorolhatnám a településeket. Tehát ezeket a településeket is nagy örömmel szolgáljuk ki a terveink szerint majd a 26-27-es évadban. A hivatalos nyitóra, megnyitó ünnepségre a Dériné program bevonásával kerül sor, hiszen szeptember 22-23-án nagyszabású kitelepülésekkel, színházi programokkal várjuk majd az érdeklődőket. Az egyik központi helyszínünk a Beregszászi 4-es számú Kossuth Lajos Líceum, a másik pedig a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum lesz majd, de óvodákba is ellátogatunk, Nagy Muzsaj, Bene és környékbeli egyéb településekhez is szeretnénk elvinni színházi előadásokat, az estét pedig Pataki Szilvia egy karádi jazz estjével zárjuk. Tehát ez a kétnapos programsor adja meg majd a hivatalos keretét ennek az évadnak, ahhoz, hogy a vendégprodukciók után a saját előadásainkat is meg tudjuk majd mutatni.
1: Picit mielőtt még a sajátokra átmennénk, a Dériné program, a magyarországi Dériné program, ugye most már lassan egy éve a színházi kapcsolatrendszerbe beépülve működik itt Kárpátalján. Mekkora segítség ez? Nem tudom, hogy jó-e ez a kifejezés. Mekkora segítség ez, vagy mekkora színfolt a Kárpátaljai Megye Magyar Drámai Színház palettáján?
2: 2025 májusában külhoni területeken először Kárpátalján indíthatták útjára a magyarországi székhelyű Dériné programot, amely Magyar Kulturális Kormányzat által támogatott összművészeti, de leginkább színházművészeti program. Ennek az alapja, hogy különböző befogadó helyekre, jelesül Kárpátaljára, azon belül Beregszászba, különböző nemzedéknek, életkornak szóló színházi produkciókat hívhatunk meg vendégségbe. Ezeknek a szakmai lebonyolításával a Beregszászi Színházat bízták meg itt Kárpátalján, partnerünk a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség is, a Rákóczi Szövetség. Mondhatom azt, hogy egyrészt óriási segítség, hiszen a megmutatkozó és megmaradt, fennmaradt nézői igényt segítenek ezek az előadások kiszolgálni a Beregszászi Színháznak, hiszen kevesebb járművel, picit megfogyatkozott létszámmal kell a kárpátaljai régiót járnunk, úgyhogy milyen jó az, amikor új programokkal, széleskörű kínálattal, nem csak nagy színpadról ismert előadásokkal, hanem tantermi előadással, pantomim játékkal, különböző mentálhigiénés és koordinációs feladatokat, színházpedagógiából ismert feladatokat, felvonultató darabokkal, műsor és programszámokkal jöhetnek ide vendégelőadók, ismert magyarországi színészek érkeznek ráadásul, hiszen Kossuth Jászai díjas, kiváló érdemes művészek sorát láthattuk vendégül, tehát egyrészt segítség és támogatás ez a Beregszászi Színháznak, másrészt pedig szakmai előrelépést kínál, hiszen a már felsorolt alkotókkal sorra elmondhatom, hogy jó kapcsolatot ápolunk azóta is, tehát a szakmai viszonyrendszerünk kitágult ennek köszönhetően, már jó barátként tudjuk ezeket az előadókat hívni. A már említett Pataki Szilvia mellett októberben, 22-23-án például Sáfár Mónika és Kautsky Armand lesz a Beregszászi Színház vendége, egy 56-os tematikájú előadással, tehát előre megvan a programtervünk, minden hónapban legalább két kitelepüléssel készülünk, a már elmondott érdemek és segítségek mellett óriási lehetőségnek tartom azt is, hogy megszólíthatjuk az óvodás korosztálytól tehát az alsóiskolában az alsósokat, illetve az általános és középiskolában tanulókat egyaránt a színház nyelvén.
1: Ugye a Dériné program egyik mottoja, vagy azt hiszem a mottoja az, hogy színház mindenkinek, és hát itt Kárpátalján ez meg is valósul. Jó, tegyük félre a Dérinét, ha ezt félre lehet egyáltalán tenni. Mi a helyzet a saját előadásokkal, illetve magával a színházzal? Mik a tervek?
2: Következő legnagyobb dobásunk itt Kárpátalján, a Romzsa Tódor mártír püspök életéről készült előadásunk, nagy színpadi előadásunk, kárpátaljai bemutatója. Boldogok, akik nem látnak, az előadás címe. Az előadást Lukácsi György írta, tehát kifejezetten a Beregszászi Színház kérésére jött létre, ős bemutatóként, Beretyán Nándor rendezte a darabot. Nyilván volt egyfajta motivációja és indítatása az előadásnak abban a tekintetben, hogy nagyon sok párhuzamot láttunk a 80 évvel ezelőtt történt második világháború utáni kárpátaljai magyar közösség sorsát érintő kérdésekben, hétköznapokban és a mi jelenünkben. Ezért szerettük volna ezt a témát egy picit közelebbről megismerni, feleleveníteni, az egykori görögkatolikus mártír püspök halálának a körülményeit bemutatni. Mindazonáltal nem a krimi és a, hát hogy is mondjam, ugye elég krimiszerű mindez a történés, ami az ő halálát és az ő életét veszte, de nem arra szerettük volna a hangsúlyt fektetni, hanem a túlélésre, arra a fajta túlélésre, amely lehet méltóságteljes, lehet szép, és mint látjuk, virágzó közösséget teremthet az ő példája 80 évvel később is. Szerettünk volna kapaszkodót adni ezzel az előadással a kárpátaljai magyarság számára. Október végén várható az előadás kárpátaljai debütálása és bemutatója, azt követően pedig több kárpátaljai nagyvárosban szeretnénk bemutatni. A nagyszínpadi előadás mellett természetesen folytatjuk a színházpedagógiai, színházi nevelési vállalásunkat, hiszen tantermi előadásokkal, mese előadásokkal is készülünk. A Láthatatlan sebek című előadást Gál Natália jegyzi majd, ez ugyancsak tehát tantermi formában kerül majd bemutatásra, mentálhigiénés céllal szeretnénk nem mellesleg a fiatalok bevonásával színre vinni ezt a történetet. Emellett tervezzük a Beregszászi Városi Legendák színpadi adaptációját, pletykálkodunk egy kicsit, ha lehet így mondani, a Hubai Stúdió termünkben lesz ennek a bemutatója, Városi Legendák címmel, Mónus Dóra a szövegét szedi majd össze, és az mellettem ülő Vas Magdolna lesz az reményeink szerint, aki a színpadi adaptációt vezeti és elvállalja majd. Ez az idei terv, tehát a 2026. december végig tartó időszak új bemutatóinak a terve, de szeretnénk felújítani új szereposztásban a Nevem Freja című nagy sikerű bulingolás témakörét érintő előadásunkat. A mémesénket ugyancsak új szereposztásban játsszuk majd, és hát a régióta közkedvelt háztűznéző előadásunkat újra műsorra tűzzük, ugyancsak a nagy színpadon látható majd a darab. Nagyon készülünk arra, hogy jöjjenek a nézők.
1: Igazán impozáns kínálat, érdemes lesz böngészni, illetve figyelni, várni a híreket a műsor tervekkel kapcsolatban. Én azt gondolom, élő színház élő néző nélkül nincs. A jó színház az neveli is a saját nézőit, nem pedig csak várja, mint tátott szájú a sült galambot. Ebbe a nevelésbe tartozik bele az utánpótlás képzés is, és ha jól tudom, akkor ez több fronton is zajlik. Egyrészt segédszínészek által, akik bár szép számban vannak, de én úgy gondolom talán nem elegen vannak, illetve a másik pedig a Ficseri Gyerek Stúdió, ami már évek óta működik, tudomásunk szerint pedig jól működik, nagyon sokan szeretik. Mi vár azokra, akik esetleg a segédszínészi vonalon szeretnének elindulni, mert már egy picit nagyobbak, és mi vár azokra a gyermekekre, akik mondjuk egy ilyen színházi közösség, mint a Ficseri tagjai szeretnének lenni?
2: 6 fős segédszínészi csapat segíti most a Beregszászi Színház munkáját, azt elárulhatom kulisszatitokként, hogy egy nagyon jó fiatal csapat alakult, formálódott már az elmúlt években, bizonyos mértékben a háború nyomása miatt is, de összekovácsolódott csapat segíti a segédszínészek és a színészek munkáját a háttérből is. Gondolok itt a technikai munkatársakra, a műszaki munkát segítő csapatra. Valóban jött egyfajta fiatalitás, úgyhogy egy igazi jó ifjúsági csapat kovácsolódott a Beregszászi Színház bázisán. Ennek mi nagyon örülünk, viszont várunk még ebbe a csapatba további fiatalokat, éppen ezért a közeljövőben meghirdetjük a segédszínészi felvételit. Október első hetében várható majd a felvételi. Mi mindenkit arra biztatunk, aki érez magában egyfajta indítatást, egyfajta tehetséget, vagy megmutatkozni akarást, hogy jöjjön el, próbálja ki magát. Színészekkel hallgatjuk majd meg, hogy mit tud, hogy hogyan működik a színpadon. Ha bátortalan, képzetlen, ez ne tartsa őt vissza, hiszen éppen azért jön, hogy elsajátítsa a legalapvetőbb színpadi jelenlét, mozgás, beszéd alapjait. Tartozzon egy jó csapatba, és ne hagyja ki ezt a lehetőséget, hiszen rendkívül rugalmas a munkavégzés, mondhatom így. A legtöbb segédszínészünk diák, hallgató, egyetemi hallgató, vagy éppen másodállásban valahol máshol teljesít szolgálatot, tehát össze tudjuk hangolni, de mindenképpen olyan műhelyként működik, ahol, és nagyon ritka műhelyként Kárpátalján, ahol magyar nyelven, színházzal, művészettel lehet foglalkozni.
0: Az elmúlt percekben Sín Edinával, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház megbízott igazgatójával beszélgettünk.

0: Erdély. 20 éves a Diakónia Keresztjén Alapítvány marosvásárhelyi és szászrégeni fiók szervezete, amelynek jubileumát szeptember 4-én és 5-én ünnepelték Marosvásárhelyen, bemutatva azt a háttérben folyó munkát, amelyet sokan talán nem vagy alig ismernek. A Marosvásárhelyi fiók szervezetről Sütő Alpár Barna ügyvezető igazgató beszélt, majd Kolumbán Vilmos József püspököt kérdeztük a diakónia jelentőségéről. Az ünnepség után a diakóniában dolgozók arról számoltak be, mit jelent nekik a szolgálat, amelyet végeznek.
1: 20 éves jubileumát ünnepelte a Diakónia Keresztjén Alapítvány Marosvásárhelyi és Szászrégeni fiók szervezete a múlt héten. Szeptember 4-én a Marosvásárhelyi Vártemplomban adtak hálát az elmúlt évekért. Sütő Alpár Barna, a Marosvásárhelyi Fiók Szervezet ügyvezető igazgatója a szolgálatról és a jövőbeli tervekről számolt be. A
2: Diakónia Keresztény Alapítvány Marosvásárhelyi Fiók Szervezete jelen pillanatban 18 munkaponttal dolgozik. Ez azt jelenti, hogy Maros megye, Hargita megye, Fehér megye, illetve Kolozs megyében összesen 82 településen van jelen. Ez a házi beteggondozói szolgálatot jelenti. Összesen 32 munkatárssal dolgozunk, és hetente kb. 700 személyt látogatunk meg legalább egyszer. A házi beteggondozása a Diakónia Keresztény Alapítvány legkiemelkedőbb tevékenysége, de emellett a Marosvásárhelyi Fiók Szervezet működtet a tavaly augusztustól egy idős otthont Segesváron. Jelen pillanatban ott 27 állandó gondozottunk van, és összesen 18 munkatárssal dolgozunk. Az elmúlt 5 évben maga a Marosvásárhelyi Fiók Szervezet közel háromszorosára nőtt, és sikerült beindítani az otthoni beteggondozás mellett a segesvári idős otthont is, ami úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos mérföldkő volt az alapítvány.

0: kormány életében. Az elmúlt 20 évért szeptember 4-én és 5-én adtunk hálát. Maga a pénteki nap a hálaadásról szólt, arról, hogy megmutassuk a világnak, hogy igenis milyen erős és fontos szolgálatot végez az alapítvány. Hálaadó Isten tisztelettel kezdtünk a Marosvásárhelyi Vártemplomban. Kiemelni szeretném, hogy a Marosvásárhelyi Fiók Szervezet mellett a Szászrégeni Fiók Szervezet is velünk együtt közösen ünnepelt, hisz a két Maros megyei szervezet elindulása között csupán 3 hónap különbség van, és én úgy gondolom, hogy nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy egy ilyen jelentős eseményt külön ünnepeljünk, hisz fontos nekünk mutatni azt, hogy egységesek vagyunk, egységben tudunk dolgozni, és egységben tudunk gondolkodni. Ez bebizonyította az elmúlt 20 év és a jövőbeli terveink is, hisz ami a jövőt illeti, közösen vágunk neki a Szászrégeni Fiók Szervezettel egy Európai Uniós pályázatnak. Beszeretnénk indítani elsőként Maros megyében a fogyatékos otthoni beteggondozást. Ami a Marosvásárhelyi Fiók Szervezetnek a jövőbeli terveit illeti, hát ugye maga a hálaadó ünnepség keretén belül lett átadva, illetve befejezve a Bolyai Farkas Elméleti Liceum, illetve Református Kollégium étkezdéje, amely a Diakónia Bistró nevet kapta. Nagyon fontos az, hogy egy fiatalos, lendületes közösségi térré alakuljon ez az étkezde, amellett, hogy minőségi étkeztetést biztosít a diákok számára, legyen egy közösségi tér, ahol különböző tevékenységeket, vetélkedőket, eseményeket meg tudjanak szervezni a diákok számára. Emellett még, ami a következő terveket illeti, elkezdtük már a nyáron a gyerekmegőrzőnek a beindítását, de maga a gyerekmegőrző mellett én nagyon fontosnak tartom azt, hogy foglalkozzunk gyerekfejlesztési programokkal, hisz az a tapasztalat, hogy rengeteg figyelemzavaros gyerek van, aki segítségre szorul, és hát én úgy gondolom, hogy nekünk feladatunk diakóniaként ilyen jellegű segítségnyújtásra is fókuszálni a közeljövőben.
1: A hálaadó ünnepségen Kolumbán Vilmos József püspök a diakónia szolgálatának lényegét Pál apostol Galatákhoz írt levele alapján mutatta be. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét.
2: Mi a diakónia szerepe az egyházban, és a mai ige hogyan kapcsolódik ehhez, a mai igének a gondolata?
3: A diakóniának az a szerepe, hogy tulajdonképpen az egyház, amióta létezik, nem csak az evangéliumot hirdeti, hanem megpróbál Krisztus tanítása nyomán és az apostolok tettei nyomán követni ezt a mintát, hogy hirdetni az evangéliumot, illetve hogy segíteni az emberek szükségén. Ez azt jelenti, hogy beteggondozás, vagy rászorultaknak való segítés, vagy bármiféle diakóniai szolgálat. Ezt valamikor a gyülekezetek végezték, gyülekezeten belül, de ma már annyira megváltozott az élet, hogy szükség volt egy intézményi hálózat létrehozására is. Ez jött létre több mint 2 évtizeddel ezelőtt, és most már működik Erdély területén 9 fióknál és nagyon-nagyon sok településen. És az ige, ami kapcsolódik, ezt az igét a szervezők választották, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Ez egy kiváló ige arra, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy az embernek is meg kell tenni mindent a maga közösségének a boldogulásáért, hogy együttesen kell terhet viselnünk, egymás terhét hordoznunk, mert ez lényegében egy közösség, egy gyülekezet megmaradásának az egyetlen lehetősége.
1: Az ünnepség után megkérdeztük a diakóniában dolgozókat, mit jelent számukra a szolgálat, amit végeznek.
4: Ferenci Tünde vagyok, a kolozsvári diakónia otthoni betegápolási szolgálatnak a koordinátora. Immár 26 éve dolgozom a diakóniában, és jelenlegi feladatom, amit lassan már jó évtizedek óta csinálom, hogy a kolozsvári otthoni betegápolási szolgálat munkatársainak a munkáját beosztom, a betegekkel való kapcsolatot, a hozzátartozókkal való kapcsolatot tartom, a hatóságokkal tartom a kapcsolatot. Eléggé színes feladatkör vár naponta rám.
2: És mi volt az, ami erre az útra vezette önt sok évvel ezelőtt, illetve mi az, ami megtartja ezen az úton?
4: A hivatásomat is, a megtartásomat is az Istenben vetett hitem, tehát én ezt egy elhivatásként éltem meg. Eredetileg vallástanárnő szerettem volna lenni, 2 ízben is teológiára próbálkoztam sikertelenül felvételizni, és egy nyáron értettem meg igazán, hogy mi az Isten akarat az én életemben. Azóta ráálltam erre az útra, és őneki köszönhetem azt is, hogy ezt a nemes, de nehéz feladatot naponta tudom végezni.
5: Rácz Adéla nevem, a Szászregeni Diakoni Alapítványhoz tartozom. Ápolónőként dolgozom 2021. októberétől. Én azért választottam ezt, mivel nagyon szeretem az időseket, a nagyszüleimet is nagyon sokat gondoztam, és kötődöm hozzájuk.
6: 20 éves a Diakónia Keresztjén Alapítvány Marosvásárhelyi és Szászrégeni fiók szervezete. Erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

Csendesedjünk el és imádkozzunk. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 84. Zsoltárunknak az első és a második versszakát. A 84. énekünk első és második versszakát énekeljük. Énekünk így kezdődik, ó seregeknek Istene!

Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, úgy, amint az megvan írva a Zsoltárok könyvének 84. fejezetében, a következőképpen. Mi kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura! Sóvárog, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újjongva kiállt az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahová fiókáit helyezi oltáraidnál. Seregek ura, királyom és Istenem! Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennék is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. Uram, seregek Istene, hallgass meg imádságomat! Figyelj rám, Jákob Istene! Istenünk, pajzsunk, nézz ránk, tekints fölkented személyére! Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek ura, boldog az az ember, aki benned bízik. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Imádkozzunk! Úr Isten, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szentelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Adjunk hálát Istennek a 409-es számú énekünk eléneklésével. A 409-es számú énekünk mind a négy versszakát énekeljük. Énekünk így kezdődik, adjunk hálákat az Atya Istennek.

Gyertek, kedves testvéreim, imádkozzunk! Mennyei jó atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért a kegyelemért, hogy ismét a te házadban lehetünk, rólad szóló dolgokat hallhatunk, és bízhatunk abban, hogy az ige üzenete egyen-egyenként mindannyiunkat megtalál. Kereső emberek vagyunk, Urunk, akik vágynak arra, hogy megtapasztalják jelenléted. Sokszor azonban megesik, hogy ott keresünk, ahol nem kéne, és felháborodva várjuk, hogy cselekedj, és feltesszük magunknak a kérdést, hogy miért nem vagy itt. Te látod, Urunk, hogy mennyi minden akadályoz minket oly sokszor, hogy a te hajlékodba jöjjünk. Betegség, az időjárási viszontagságok, de sokszor bevalljuk neked, hogy a lustaság van bennünk. Nem merünk kimozdulni, pedig tudjuk, hogy jó itt nekünk. A zsoltáríró is egykor felismerte, hogy kedvesek a hajlékaid, és biztonságot adnak. Olyan helyen lehetünk, Urunk, ahol már az őseink is összegyűltek a te neved dicsőítésére. Különleges érzés ez, hogy te egy helyre gyűjtöd a hozzád tartozókat. Innen mindig újult erővel távozhatunk. Köszönjük azt, hogy még mindig vannak olyanok, akik vágynak arra, hogy legalább a vasárnapot veled töltsék. Milyen jó lenne, Urunk, ha valósággal özönlene a sok nép a templomba, és mindenki megismerne hatalmas, háromszori szent neved. Urunk, leborulunk ma előtted, és arra kérünk, hogy áldásod oszd ki ránk. Tedd áldottá ezt az órát, hogy minden szív rád figyeljen, és minden fül csak téged hallgasson. Áldásodat áraszd ki az ige hallgatóira és ige hirdetőkre, hogy a te üzenetedet olyan módon tudják hirdetni, hogy érthető legyen és ható legyen. Vágyunk, Urunk, arra, hogy ígédről halljunk, hogy neked énekeljünk, és hála áldozatként neked szánjuk teljes életünket. Szent Háromság egy Isten, hallgass meg imádságunkat. Amen. Isten igéjének a hallgatására készülve pedig énekeljük a 430-as számú énekünket. A 430-as számú énekünket. A 430-as számú énekünket énekeljük, amely így

Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek szent igéjét, amely által ebben az órában szólni kíván hozzánk, ugyamint az írva található a Lukács írása szerinti szent evangélium második részének 41-től 52-ig terjedő verseiben. Hogy Istennek igéje miképpen van megírva, a Lukács írása szerinti szent evangélium második részében, a 41-től 52-ig terjedő versekben, felolvasom, kérlek, hallgassátok figyelemmel és keresztjénekhez illő lelki alázattal. Szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a Páska ünnepére. Amikor 12 éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. Mivel azt hitték, hogy az utitársak között van, elmentek egy napi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. 3 nap múlva találták meg a templomban, amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket, és mindenki, aki látta, hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein. Amikor szülei meglátták, megdöbbentek, anyja pedig így szólt hozzá. Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme, apád és én kétségbe esetten kerestünk téged. Ő pedig így válaszolt, miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Ők azonban a nekik adott választ nem értették. Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja mindezeket a szavakat megőrizte szívében. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Eddig tart a felolvasott igerész. Kedves testvérek, már jóval túl vagyunk a karácsonyi ünnepkörön, és az ünnep alkalmával számtalan igehirdetést hallottunk Jézus Krisztus születéséről, a múlt héten pedig arról a csodáról, amely bevezette Jézus Krisztus tevékenységét, vagyis a kánai mennyegző csodájáról. A téli vagy a karácsonyi ünnepkör lejártával hadd kérdezzem meg tőletek, látjátok-e még Jézust? Ott van-e még mindig mellettetek? Vagy talán elveszítettétek őt szemetek elől úgy, ahogyan egykor a szülei tették? Az ünnepi forgatagban, vagy az ünnepi nagy ragyogásban úgy gondolom, hogy sokkal könnyebb őt észrevenni, jelenlétét megtapasztalni, de kérdés az, hogy a hétköznapok után mi következik? Meglátjuk őt még mindig, a betlehemi gyermeket? Meglátjuk őt messiásként, Isten fiaként, szabadítóként? A kérdés az, hogy keressük-e egyáltalán, akarjuk-e őt látni?

Annak ellenére, hogy mind a négy evangélium megörökíti Jézus Krisztus életét, Lukács evangéliuma az egyetlen egy, amely ezt a történetet lejegyzi. Úgy tűnik, hogy Lukácsnak fontos volt az, hogy Jézus életének ezt a pillanatát is megőrizze az utókor számára. Vajon miért lehetett mindez? Azért, mert a történetet hallgatva, olvasva és tanulmányozva megérthetjük jobban Jézus Krisztus küldetését, az ő személyével kapcsolatos kérdéseinket. Ez az első történet azonban, amelyben Jézus cselekvőként lép fel. Igaz, hogy még nem tesz semmilyen csodát, emberként viselkedik. És talán éppenséggel ez a csoda ebben az egész történetben, hogy Isten fia emberként van jelen ebben a világban. A történet a leges-legemberibb szülőpárost festi le. Az akkori szülők különösen hálásak voltak a fiú gyermekekért. Minden elsőszülött gyermeket az Úrnak ajánlottak fel, és úgy tartották, hogy ha egy gyermek él és túlél bármit is, akkor ez Isten kegyelmének és az ő hűségének a kifejeződése. A korabeli szokásokhoz hűen ez a család, mint minden család, elindul a Páska ünnepét megünnepelni Jeruzsálembe. Érdekes párhuzamot találunk erre az Ószövetségben, amikor azt olvassuk, hogy Sámuel szülei, Elkáná és Anna elindulnak áldozni Istennek, hálaáldozatokat hozni őneki évről évre. Karavánokat szerveztek ilyenkor, és tömegek vonultak Jeruzsálem felé a Páska ünnepét megünnepelni. Szervezett menetek, zarándoklatok voltak tehát ezek, ahol rengeteg család összegyűlt ahhoz, hogy együtt, közösen ünnepeljék meg Jeruzsálemben a szabadulás ünnepét. Valószínűleg, hogy a férfiaknak kötelező is volt részt venni. Annak ellenére, hogy a felnőtteknek kötelező volt ott lenni, mégis azt látjuk, hogy Mária és József úgy döntött, hogy a gyermeket is magukkal viszik a templomba, egy néhány járóföldre. Az ünnep után valami történik azonban, egy olyan esemény, amely talán elkeseríti a szülőket, és óriási nagy hangulatváltozást idéz a szülők szívében. Hiszen a szülők szem elől tévesztik Jézust, nem veszik észre, hogy nincs a hazafele menetelő emberek között, talán az ünnep öröme annyira beragyogta és körülragyogta őket, hogy teljesen megfeledkeztek arról, hogy Jézust ott hagyták a templomban. Kétségbeesésükben mit tesznek? Hát elkezdik keresni őt. Amiután azonban azt látják, hogy sem a rokonok, sem az ismerősök között nincs, sem abban a karavánban, amelyel együtt vonultak visszafele Názáret fele nincsen, elkezdtek visszafele menni Jeruzsálembe. Mennyi aggodalom, mennyi félelem lehetett József és Mária szívében. Egy gyermekét kereső szülő lelkében már csak egy óra is milyen sokat jelent, egy örökké valóságnak tűnhet. Jézus azonban valóban ott volt a templomban. Aggodalomra semmi ok nem volt, ő nyugodtan végezte a kis feladatát, a tanítómesterek körül ült, és hallgatta a tanítást, kérdezte őket az írásokról, a törvényről. A szülők reakciója azonban találkozik Jézus Krisztus nyugalmával, hiszen azt látjuk, hogy a megdöbbent szülők oda mentek hozzá, és kérdőre vonták őt. Ezzel a történettel kapcsolatosan eszembe jutott egyik élményem, amikor néhány évvel ezelőtt egy keresztény fesztiválon voltunk, és az egyik önkéntesünk bejelentette azt, hogy nem találja a 7-8 éves kis testvérét. Természetesen mindenki bepánikolt, kétségbe esett, és elkezdte őt keresni. A lehető legrosszabb forgatókönyvek fordultak meg a fejemben. Ki tudja, talán beesett a patakba, talán találkozott a medvével, elrabolta valaki. Senki sem találta ezt a gyermeket, annak ellenére, hogy felfésültük az egész tábornak a területét. Aztán végül mégiscsak meglelte valaki ezt a kislányt, aki nyugodtan feküdt egy babzsákban. Elfáradt.
Ugyanezen a fesztiválon azonban csak egy másik napon az egyik lelkipásztor bejelentette azt, hogy nem találja az egyik fiatalt. Senki sem tudta, sem a barátai, sem az ismerősök, hogy hova lehetett ez a fiatal leány. Miután ugyancsak felforgattuk az egész tábornak a területét, kiderült, hogy ő senkinek sem szólt, de az ima sátorban volt, és órák hosszán keresztül imádkozott Istenéhez. Mindketten jó helyen voltak, és szükségtelen volt az aggodalom. Aggodalomra nem volt semmi ok, és Isten ismét bemutatta azt, hogy mennyire aggodalmaskodik az ember, miközben egyáltalán nem kellene. A bibliai szülők is olyanok, mint mi, emberek. Aggódnak, és Mária ennek hangot is ad. Azt kérdezi Jézustól, hogy miért tetted ezt velünk? Íme apád és én kétségbe esetten kerestünk téged. A szülők ezen a ponton még nem képesek felfogni azt, hogy Jézus Krisztus valóságosan Isten fia, és ebben bizonyára különbözik a többi gyermektől. Jézus válaszát pedig Mária a szívébe zárja, magába forgatja. Többször is olvassuk ezt, akár akkor, amikor az angyal megjelenik Máriának és bejelenti, hogy fiút fog szülni, hogy Mária még nem érti a történéseket, de a szívébe zárja, és forgatja mindazt, amit az angyal mond neki. Még nem érti, még nem tudja, hogy a fia miben más, de minden bizonyítékot magába zár, és majd a későbbiekben derül ki, hogy kicsoda is Jézus számára. Talán a húsvéti események után, vagy még a pünkösdi eseményeket követően is válik számára világossá az, hogy Jézus valóságosan Isten fia, és hogy Istennek milyen célja volt az ő gyermekével. Vizsgáljuk meg azonban azt is, hogy milyen volt ez a 12 éves Jézus, akiről itt olvasunk. Kálvin János véleményét igazolja ez a történet, aki azt állította, hogy Isten kijelentése tökéletesen alkalmazkodott az ember megértésének korlátaihoz. Mit jelent ez, és mi bizonyítja be ezt? Hát az, kedves testvéreim, hogy Isten fia nem egy csodalényként, egy angyalként, egy természetfeletti lényként jött el közénk, hanem egyszerű emberként. És ahogyan látjuk a történetben, ő is ugyanolyan gyermek volt, mint amilyenek mi voltunk, vagy mint amilyenek a mi gyermekeink is. Alkalmazkodott hozzánk, és éppenséggel emiatt elmondhatjuk azt, hogy olyan, mint minden okos, intelligens, érdeklődő fiatal. Nem csoda gyermekként áll tehát előttünk, hanem olyan gyermekként, mint az összes többi. Ugyanolyan neveltetésben részesült, mint a korabeli zsidó gyermekek. Azt tudjuk róla, hogy ekkor, amikor ez a történet zajlik, 12 éves volt. Ez azt jelentette, hogy a gyermekkor és a felnőttkor határán állt. A gyermekeket zsengek koruktól fogva elkezdték tanítani. Írni, olvasni tanították őket, és minden jóra. Isten törvényét is már egészen fiatal korban megtanulhatták. A szülők feladata azonban az volt, hogy úgy neveljék a gyermekeket, hogy 13 éves korukra Isten törvényét tökéletesen betartsák, ismerjék és alkalmazzák is az életükre nézve. 13 éves korukban pedig megünnepelték a bár micvá ünnepét, ami hasonlított a mi konfirmációs szertartásunkhoz. Kérdés lehet az számunkra, hogy nekünk fontos-e az, hogy hogyan neveljük a gyermekeinket, a fiataljainkat. Kérdés az számunkra, hogy mi valóban úgy neveljük őket, annak tudatában neveljük, hogy egykor majd 9. korukba itt álljanak, és bizonyságot tegyenek a saját hitükről. Érdemes számba venni azt, hogy mit miért teszünk, hogy hogyan neveljük a fiataljainkat, gyermekeinket és unokáinkat. Aztán a későbbiekben azt olvassuk Jézusról, hogy kicsit különlegessé teszi őt az, hogy nyitottsággal viszonyul Isten dolgai iránt. Még a Páska ünnepe után is ott ül a törvénytudók az írásmagyarázók körül, és kérdezi őket. Magyaráz ő is nekik. A körülötte lévők csodálkoznak rajta, de nem úgy, mint a szülők, akik
Miután nem találják a gyermeküket, csodálkozva nézik azt, hogy a templomban van, hanem ők csodálják a nyitottságát, az értelmét, azt a különleges nyitottságot, amellyel viszonyul Isten dolgai iránt. Ilyen szempontból tényleg csodabogár lehet a mai ember számára. Hiszen hány olyan fiatalt ismerünk, aki tényleg ennyire nyitott Isten dolgai iránt? Elég csak megnézni azt, hogy az Isten tiszteleteinket vagy az alkalmainkat hány fiatal és hány gyermek látogatja. Mária kétségbeesett kérdésére Jézus egy már-már szemrehányásnak tűnő választ ad. Nem tudtátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Jézus azonban, ahogy sokszor máskor is, ő egy mennyei dimenzióból szólal meg az aggodalmaskodó emberek felé. Elsősorban arra utal ez a válasz, hogy ő, mint Isten fia, az atya házában van. De kétértelmű ez a mondat, azért is, mert itt utalhat arra, hogy ő földi apjának, vagyis Józsefnek a házában van. Tök mindegy, hogy hogyan értelmezzük ezt a mondatot, a lényeg az, hogy Jézus, minthogyha itt valósággal megérteni azt, hogy neki mi a feladata, neki mi a célja, és a többieknek is elmondja azt, hogy neki mennyei atya van, hogy ő valóságosan Isten fia. Válasza nem engedetlenségből fakad tehát, hanem abból, hogy bebizonyítsa azt, hogy neki mi a célja. Rámutat arra is, hogy ő kihez tartozik. És csupán csak azt kívánja ő hangsúlyozni ezzel a mondattal, hogy az Istennel való egyedülálló kapcsolatából fogva természetessé kell váljon az emberek számára az, hogy ő Isten házában lakozik. Azt látjuk, hogy a frappáns választ a szülők nem tudják értelmezni, és nem tudják hová tenni. Sokszor vagyunk mi is így a gyermekek válaszával, azért, mert általában mindig rámutatnak a valóságra és a valódi helyzetekre, olykor-olykor még akkor is, amikor a szülők nem látják azt. Szavak nélkül hagynak tehát minket, felnőtteket, azért, mert minthogyha ők meglátnák azokat a dolgokat, amiket a felnőttek nem akarnak meglátni. Ebből a történetből tehát kiderül az, hogy Jézus engedelmes volt. Engedelmes volt úgy a földi atyának, mint a mennyei atyának is. Hiszen a történet azzal zárul, hogy csatlakozik a szüleihez, és tovább megy velük Názáretbe. Ez a kétirányú elköteleződés sokszor minket is szétszakíthat, dilemmákat okozhat. Például az a kérdés, hogy kinek engedelmeskedjek? A gyermekek vagy a fiatalok kapcsán a földi szülőnek vagy a mennyei atyának engedelmeskedjek? Különlegesen azokat a fiatalokat érinti ez a kérdés, akik nem olyan neveltetésben részesültek, nem bibliai alapokon nevelik a szüleik a gyerekeiket, de mégis a gyermek, a fiatal Isten útján szeretne járni. Főleg az ilyen emberben merül fel az a kérdés, hogy most melyik szülőmnek engedelmeskedjek? De a felnőttek számára sem idegen ez a kérdés, hiszen sokszor mi is azzal küzdünk, hogy kinek engedelmeskedjünk, a világnak vagy a mennyei atyánknak. Jézus példája világosan rámutat arra, hogyha a szívünk helyén van, hogyha a gondolataink helyén vannak, és tudjuk azt, hogy Istennek mi a terve velünk, akkor semmitől sem kell félnünk, mert ezek a különbözőségek és különbségek áthidalhatóak. Jézus egyszerre volt tehát Isten fia és ember fia, vagyis József fia is. Kétféle állampolgársága volt, és jól tudjuk azt, hogy a mennyei atyánk általa minket is az ő kegyelméből Isten gyermekeivé fogadott. Nekünk is annak ellenére, hogy mennyei állampolgárságunk van, mégis több szerepet is betöltünk. Ki ki a maga szolgálati helyén vagy a családjában. Hiszen egyszerre vagyunk Isten gyermekei, egyszerre vagyunk keresztjének, egyszerre vagyunk munkatársak, szülők, gyermekek, és mindeközben tudnunk kell azt, hogy hűségesek kell maradnunk Istenünkhöz, a mennyei atyánkhoz.
engedelmeskednünk kell az ő szavának, még akkor is, hogyha mások nem értik azt, hogy mit miért teszünk. Egy nem keresztény ember nehezen tudja azt megérteni, hogy mit jelent Istenhez tartozni, hogy mit jelent az Atyához tartozni, és mit jelent az, hogy nekünk nem egy ember mondja meg azt, hogy mikor mit kell cselekednünk, hanem a mennyei Atyánk. A történet a következő mondattal zárul. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ehhez hasonló áldásformulával áldjuk meg a gyermekeket, amikor megkereszteljük őket. Mekkora kegyelem az számunkra, hogy a gyermekeink is úgy nevelkedhetnek és növekedhetnek, ahogyan a mi Atyánk, ahogyan Jézus Krisztus is növekedett egykor. De hangsúlyozza ez a mondat azt is, hogy Jézusnak még növekednie kell, hogy az ő célja, az ő küldetése csak felnőtt korban fog majd beteljesedni. Ekkor derül ki az ő teljes identitása, teljes valója. Úgy gondolom, hogy kevésbé sem meglepő az, hogy a történetünk kulcsmondatát, vagy leghangsúlyosabb mondatát maga Jézus Krisztus fogalmazza meg. Nem tudjátok, hogy az én Atyám házában kell lennem? A keresztény ember számára súlyos üzenetet hordoz ez a rövid mondat, vagy kérdés. Több ezer évvel ezelőtt az emberek több száz kilométert megtettek annak érdekében, hogy Isten otthonában, Isten hajlékában, Isten házában legyenek, és közösen ünnepeljék meg akár a Páska ünnepét. Keresztény emberekként vajon mit tudunk feláldozni azért, hogy eljöjjünk az ő templomába? Feláldozzuk az időnket, a szabadidőnket, a kényelmünket, de kérdés az, hogy keresztény emberként tudjuk-e, hogy hol a helyünk? Tudom-e azt, hogy hol kell lennem, hogy hol a helyem? És hogyha minden keresztény ember tudná ezt, hogy hol a helye, hogy a mennyei Atyának a hajlékában, a házában van a helye, akkor bizony-bizony nem lennének üresek a templom padjai sem. De vajon mit jelent nekünk az Atya házában lenni, az Isten tiszteletre jönni? Itt megtalálhatjuk a názáreti gyermeket, a világ megváltóját, Jézus Krisztust, itt találkozhatunk vele. Itt közösen ünnepelhetünk, közösen hálát adhatunk Istennek az ő kegyelméért és minden ajándékáért, itt közösen tanulhatunk és taníthatunk másokat is. Ne féljünk tehát idejönni. Ne gondoljunk arra, hogy vajon mások mit szólnak ahhoz, hogy mi a vasárnapunkat Istennel töltjük. Ez természetes kellene legyen. Nekünk itt a helyünk, Isten házában, a templomban. De Jézus szava úgy gondolom, hogy a rádió hallgatók vágyát is kifejezi. Számtalan ember hallgatja most a rádió hullámain keresztül az ige hirdetést. Azért, mert szeretnének itt lenni, de már nem tudnak. Azért, mert betegségüknél fogva már nem tudnak ide ballagni a templomba. Kedves testvéreim, legyünk hálásak azért, hogy mi még ide eljöhetünk. Legyünk hálásak azért, hogy az Úristen adott nekünk kellő erőt és egészséget ahhoz, hogy eljöjjünk az ő templomába az ige hirdetéseket meghallani. Ez volna a keresztény egyháztagnak a kötelessége. A kátésoknak nem győzzük eleget hangsúlyozni azt, hogy milyen fontos az, hogy eljöjjünk a templomba. Nem elég az, hogy megvalljuk a hitünket, és nem elég az, hogy néha napján eszünkbe jut Isten, hanem itt kell lenni, közösségben kell lenni. Teljesen más az, amikor valaki egyénileg megéli a hitét, és más az, amikor közösen énekelhetünk, közösen dicsőíthetjük a mi Urunkat. Keressük tehát az Atya jelenlétét, csodálkozzunk el a názáreti gyermeken, akiről jól tudjuk, hogy szabadítóként érkezett hozzánk. Törekedjünk arra az engedelmességre, amely egykor az övé volt. Törekedjünk arra, hogy a mennyei Atyánknak engedelmeskedjünk. Nemrég megjelent az a hirdetés, miszerint az erdélyi református egyházkerületben az idei év a gyermekekről szól.
Mielőbb azonban a saját gyermekeinkről szólna ez az év, azt kívánom mindannyiunknak, hogy szóljon ez Jézus Krisztusról. Szóljon ez az év a názáreti gyermekről, akiről jól láttuk azt, hogy emberként jött ebbe a világba, hogy hozzánk közelebb kerülhessen, és közelebb hozza hozzánk a mi mennyei atyánkat. Éljünk tehát ezzel a lehetőséggel, ne halasszunk el egyetlen egy alkalmat sem, amit vele tölthetünk el. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által, áldunk téged azért, hogy megismerhetjük szabadító hatalmadat, jóságodat, és Krisztusban megtapasztalhattuk megváltó irgalmadat is. Áldunk téged, Urunk, azért is, hogy te nem egy mennyei lényként jöttél el ebbe a világba, hanem valóságos húsvér emberként, akinek ugyanolyan emberi élete volt, mint amilyen a miénk is. Add, Urunk, hogy valóság legyen számunkra, hogy valóság legyél számunkra. Megragadjuk az alkalmat, hogy hálát adjunk a családunkért, a szüleinkért, szeretteinkért, még akkor is, hogyha sokszor nem felhőtlen a velük való kapcsolatunk. Áldunk téged azért, hogy megsegítettél és megóvtál minket az elmúlt héten. Munkánkban, fáradozásunkban, tanulásunkban szüntelenül velünk voltál. Bocsásd meg, Urunk, hogy sokszor nem figyelünk egymásra. Megbántjuk és megsértjük egymást egy csekélynek tűnő mondattal vagy cselekedettel. Sokszor nem figyelünk rád sem, azért, mert megyünk a magunk útján, szem elől tévesztünk téged, azt hiszük, hogy minden rendben van, mindent jól csinálunk, közben ez valóban nincs így. Bocsásd meg, hogy ahogyan Jézust otthagyták a szülei, mi is itt hagyunk téged a templom négy fala között, pedig nélküled tényleg üres az élet, örömtelenül és céltalanul bolyongunk ebben a világban. Add, Urunk, hogy teljes szívből keressünk téged, bűnbocsánatért, megtisztulásért, boldogságért, vezetésért, mindenért. Add, hogy keressünk téged a templomban, az ígédben, a közösségünkben, életünk minden percében. Könyörülj rajtunk, Urunk, a gyülekezetünkön, a betegeinken, a gyászolókon, az erőtleneken, és azokon is, akik nehéz helyzetben vannak. Imádkozunk, Urunk, azokért a családokért, akik az elmúlt héten egyik szerettüket veszítették el, és kísérték utolsó útjára. Urunk, te adj vigasztalást, és a te igéden keresztül vigasztald meg ezeket a családtagokat. De imádkozunk most különösen azokért is, akik ebben a cudar időben baleseteket, töréseket, eséseket szenvedtek. Te adj nekik erőt a betegségük hordozásában. Annyi rossz hír érkezik hozzánk, főleg ilyenkor, amikor az időjárási körülmények megnehezítik a dolgunkat. Imádkozunk azokért, akik beteg szeretteiket ápolják és hordozzák. Te adj erőt az ilyen testvéreinknek is. Arra kérünk, Urunk, hogy szent lelked által fordítsd a gyermekek szívét a szülőkhöz, a szülők szívét pedig a gyermekekhez. Add, hogy fiataljaink, gyermekeink megtanulják már egészen kicsi koruktól fogva, hogy mit jelent téged követni, mit jelent neked engedelmeskedni. Bízunk abban, és hisszük azt, hogy csak így éri meg élni. Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt. Áldott a mi Urunk, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, megemlékezvén arról, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Úr. Hálásan köszönjük azoknak a gyülekezeti tagoknak az adományait, akik bármilyen célra behozták azt a kis összegüket, amit megtakarítottak bizonyos célok érdekében. Kívánjuk azt, hogy az Úr fizesse vissza a jókedvű adakozó bőséges adományát. Ezen a héten utolsó útjára kísértük elsősorban Hosszú Béla férfi testvérünket, aki 90 éves korában hunyt el. Hétfőn volt a temetése, és a hozzátartozóknak, a családtagoknak áldást kívánunk, sok-sok vigasztalást, és kívánjuk azt, hogy az Úr igéje szolgáljon vigasztalásképpen ebben a nehéz helyzetben. Továbbá 73 éves korában szerdán kísértük utolsó útjára Szilágyi Palkó Viktor férfi testvérünket. Ugyancsak azt kívánjuk, hogy Isten vigasztaló ereje legyen jelen mindannyiukkal, és nyújtson erőt, vigasztalást ebben a nehéz helyzetben. A gyász terhét nem könnyű hordozni, de Jézussal és a mennyei atyánkkal sokkal könnyebb lesz. Továbbá hirdetem azt, hogy jövő héten megkezdjük az ökumenikus imahetet. Ennek nyitó alkalmát Vízi Zakariás katolikus plébános úr fogja megnyitni. Ő fogja hirdetni az igét jövő vasárnap 6 órától, és ugyanekkor pedig az imahét nyitó alkalmán Felházi Lenke képzőművész kántor kiállításának megnyitóját is megnézhetjük. Január 18-ától egészen 25-ig tart tehát az egyetemes imahétünk. Minden nap ezen a héten 6 órától igehirdetéseket fogunk hallani, különböző lelkészeket hívtunk meg ezekre az alkalmakra. Szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezeti tagokat, hogy közösen is beszéljünk arról, vagy közösen gondolkodjunk arról, hogy mit jelent Krisztus egységében lenni. Továbbá hirdetem azt is, hogy a megszokott alkalmainkat megtartjuk a következő héten és a következő hetekben is. Ma délután, vasárnap délután 6 órától istentiszteletet tartunk, szerdán 6 órától bibliaórát tartunk az érdeklődők számára. Csütörtökön pedig 5 órától szeretettel várjuk mindazokat a gyülekezeti tagokat, akik énekelni szeretnének, tehát 5 órától kóruspróbát tartunk. Pénteken pedig 6 órától a gyermekeket várjuk, a legkisebbeket, akiknek ezt az évet szenteljük, őket várjuk vallásórára. Vasárnap pedig ugyanúgy 10 órától és 6 órától istentiszteletet tartunk. Továbbá arra kérjük a jelenlévő presbitereket, hogy a záró ének után maradjanak egy kicsit bent, egy rövid megbeszélést fogunk tartani. Hitvallás tételre és áldásra várva pedig énekeljük a 453-as számú énekünk első versszakát és negyedik versszakát. A 453-as énekünk első és utolsó versszakát énekeljük. Énekünk így kezdődik: Örök Isten, merre, merre vagy, vajon hol van a te országod?

Végezetül gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes keresztény anyaszentegyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Énekeljük a 90. Zsoltár első verszakát. 90. Zsoltár első verszakát énekeljük. Te benned bíztunk elejétől fogva.

0: Híreink először címszavakban. Nikus Fordán kijelentette, örüljünk a sikereinknek, törekedjünk az egyensúlyra. Átalakítanák a választások lebonyolítását, intelligens urnákat vezetnének be. Új díjat vezet be az EU, a TEMU és a Shine rendelésekre. Megnyílt a 33. székelyudvarhelyi őszi vásár. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Fordán államfő ma. A Besztercze megyei sürgősségi kórház bővítési és korszerűsítési munkálatait átadó ünnepségén hangsúlyozta, hogy a romániaiaknak örülniük kell sikereiknek, és az egyensúlyra kell törekedniük. Dán szerint ilyen siker a besztercei egészségügyi intézmény felújítása, mivel egy modern, jól felszerelt kórház jó orvosokat vonz, ami által a helyi közösség gyorsabban jut hatékony egészségügyi ellátáshoz. Nem akarok az egészségügyi rendszerről beszélni, inkább azt szeretném hangsúlyozni, ami szerintem most nagyon fontos. Örüljünk, amikor sikereink vannak, és törekedjünk arra, hogy a helyzetet egyensúlyban nézzük, mert ha a sajtót olvassuk, vagy a televíziót nézzük, úgy tűnhet számunkra, hogy az apokalipszis közeleg, pedig egyáltalán nincs így, mondta az államfő. Nikus Fordán kiemelte, sikernek tekinthető, hogy a kórházfejlesztési projektben résztvevők határidőre sikeresen felhasználták az Európai Uniós forrásokat. Az állandó választási hatóság jelentősen átalakítaná a romániai választások lebonyolítását, csökkenteni a költségeket, egyszerűsíteni a szavazóhelyiségek logisztikáját, megszüntetni a bélyegzők és matricák használatát, emellett a szavazólapokat beszkennelő intelligens urnákat is bevezetne, jelentette ki tegnap az intézmény elnöke. Marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján Adrián Cucuyanu közölte, hogy az állandó választási hatóság ősszel önkormányzatok bevonásával kísérleti programot indít új technológiák és egyszerűbb szavazási eljárások tesztelésére, írja az Ager Press. Az elképzelések között szerepel olyan urnák bevezetése, amelyek szkenneléssel számolják meg a szavazólapokat, hosszabb távon pedig akár a szavazatokat is automatikusan összesíthetnék. Az állandó választási hatóság elnöke szerint a votát feliratú pecsét helyett a választók tollal is megjelölhetnék opciójukat a szavazólapon. Az elektronikus személyi igazolványok elterjedésének köszönhetően az állandó választási hatóság a szavazást igazoló matricákat is megszüntetné. Egyszerűsítenék a jelenlegi, gyakran több oldalas szavazólapokat is. Egyes választásokon elegendő lenne egy oldalas lapon feltüntetni a pártokat, a teljes jelölt listákat pedig a szavazóhelyiségben tennék közzé. Vázolta a terveket Cucuyanu. Az intézmény vezető szerint ez jelentősen csökkentené a nyomtatási és szervezési költségeket, és egyszerűbbé tenni a szavazatok összeszámlálását. Legkésőbb november 1-től egységes uniós kezelési díjat kell fizetni az EU-n kívülről interneten rendelt termékek után. Romániának ezzel egy időben meg kell szüntetnie a januárban bevezetett csomagonként 25 lejes díját, a július óta alkalmazott 3 eurós vám azonban megmarad. Mivel az új díjat árucikkenként számítják fel, az összegét pedig még nem határozták meg, egyelőre nem lehet pontosan megmondani, hogyan változik majd a TEMU-hoz és a Shine-hez hasonló oldalakon leadott rendelések száma. A változás mértékét az Európai Bizottság határozza meg, és 2 évente felülvizsgálják majd. Korábban árucikkenként 2 eurós összeg merült fel, az uniós raktárakban nagyobb tételben beszállított termékek esetében pedig 50 centes díjról volt szó. Ezek azonban egyelőre nem tekinthetők végleges összegeknek. A jogszabály mindössze azt rögzíti, hogy a díjnak megközelítőleg fedeznie kell a vámhatóságok adatellenőrzéssel, kockázatelemzéssel és vizsgálatokkal kapcsolatos költségeit. Tegnap megnyitott a kapuit a 33. székelyudvarhelyi őszi vásár, a 3 napos rendezvénysorozat idén is a gazdasági szereplők találkozására, a vállalkozói kapcsolatok építésére, ugyanakkor a helyi termékek és kulturális értékek bemutatására kínál lehetőséget. Székelyföld egyetlen multiszektorális nemzetközi kiállítása vasárnap estig várja az érdeklődőket. A 33. alkalommal megrendezett vásár megnyitóján Orosz Pál Levente főszervező, a több mint 3 évtizedes rendezvény hagyományőrző és gazdaságfejlesztő szerepét emelte ki. Az őszi vásár kettős küldetést teljesít, méltó módon őrzi örökségünket, miközben kijelöli az új fejlődési irányokat, fogalmazott. A tegnapi megnyitó után üzleti konferenciát és B2B találkozót tartottak, szombaton és vasárnap azonban már nem csak a gazdasági szereplők számára kínál programot a rendezvénysorozat. A Városi Sportcsarnokban zajlik az Expo 2027 nemzetközi kiállítás és vásár, a csarnok mellett pedig az Auto Expo várja az érdeklődőket. A műfüves pályán a 16. Székely Termékek Fesztiválján helyi termelők és kézművesek mutatkoznak be, emellett zajlik a 22. Szabadtéri Borfesztivál is. A szervezők a gasztronómiai programokkal, vetélkedőkkel, népzenei és könnyűzenei műsorokkal, koncertekkel, valamint egyéb szabadtéri programokkal készültek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,26 bani, 1 amerikai dollár 4,58 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 22 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Isten ezt mondja, mert nem örökké perlek, és nem vég nélkül haragszom. Ézsaiás próféta könyve 57. fejezet 16. verse.

Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. János apostol első levele, 2. fejezet, 1. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Reklám.
4: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
5: Gombolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Harangszó. Hit, remény, szeretet.
1: Először a református egyház Isten tiszteleteinek rendjét ismertetem. A Farkas utcai templomban délelőtt 10 órától Fazekas Zsolt, délután 6 órától pedig Füstös Tóth Beatrix hirdeti az igét. A Györgyfalvi úti templomban délelőtt 10 órától Füstös Tóth Beatrix szolgál. A Kétágú templomban délelőtt 10 órától Székely József, délután 6 órától pedig Péter Csaba tart istentiszteletet. A Napkelet utcai imaházban délelőtt 10 órától Péter Csaba hirdeti az igét. A Hídelvei templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Szöllősi János tart istentiszteletet. A Felsővárosi Kakasos templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Lőrinc Attila szolgál. Az Újalsóvárosi Református templomban délelőtt 10 órától Sebestyén Ákos, délután 6 órától pedig Füstös Tóth Paul hirdeti az igét. Az Irisztelepi templomban délelőtt 10 órától Farkas László prédikál. A Kerekdombi Református templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Fazakas Csaba tart istentiszteletet. A Szamosfalvi Református templomban délelőtt 11 órától és délután 6 templomban délelőtt 11 órától

református templomban délelőtt 10 órától Máté István szolgál, a kisbácsi református templomban délelőtt 10 órától Olá Mátyás hirdeti az igét, az apahidai református templomban pedig délelőtt 11 órától Sikó Csaba szolgál.

A következő percekben a Római Katolikus Egyház szentmiséinek rendjét ismertetem. A Szent Mihály templomban délelőtt 11 órától László Attila celebrál szentmisét, délután 18 órától pedig a főtéri plébánia papjai tartanak szentmisét. A Szent Háromság piarista templomban reggel 8 órától Ferenc Egon József tart szentmisét, 9 óra 30 perctől román nyelvű szentmise lesz, amit Popesc Mihajica Krisztián tart, 10 óra 45 perctől pedig olasz szentmise lesz, amit a jezsuita szerzetes papok celebrálnak. 19 órától pedig szintén itt az egyetemisták miséje lesz, amit Böszörményi Géza tart. A ferencrendi templomban reggel 9 órától és délben 12 órától a ferences szerzetes papok celebrálnak szentmisét, ez követhető a kolozsvári ferencesek YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban délelőtt 10 óra 30 perctől Ferenc Antal tart szentmisét. A fájdalmas szűzanya monostori templomban reggel 9 órától Székely Dénes tart szentmisét. A kolozsmonostori nagyboldogasszony apátsági kávária templomban délelőtt 11 órától Székely Dénes celebrál szentmisét. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágy utcai templomban délelőtt 10 óra 30 perctől Vízi Zakariás tart szentmisét. A Jézus Szent Szíve Kerekdombi templomban reggel 9 óra 30 perctől Keresztes Olivér szolgál. A Szent József templomban az Iris telepen délelőtt 10 óra 45 perctől Keresztes Olivér tart szentmisét. A Szent István templomban a Dónát úton reggel 9 óra 30 perctől Böjte Csongor tart szentmisét. Az Árpádházi Szent Erzsébet templomban Szamosfalván reggel 8 óra 30 perctől Ferenc Antal szolgál. Szombaton a Szent Péter és Pál templomban délután 6 órától vasárnap előesti szentmise lesz, amit Ferenc Antal celebrál.

0: A következő percekben az unitárius egyház istentiszteleteinek rendjét ismertetem. A belvárosi templomban délelőtt 11 órától Koppándi Botond tart istentiszteletet, az Iriszelepi templomban délelőtt 11 órától Mezei Csaba szolgál, a Monostoron délután 3 órától Rüszfogarasi Tibor tart istentiszteletet. A következő percekben pedig az evangélikus egyház istentiszteletének rendjét ismertetem, délelőtt 10 órától Kerékgyártó Imola tart istentiszteletet. Így néz ki a vasárnapi istentiszteletek rendje Kolozsváron és környékén.
1: Harangszó. Hit, remény, szeretet.

Lukácsi Vilma, Isten jelen ideje, a jövő a remény tartománya, a múlt a múltunk meg.

bánnivaló. Annak, aki hisz, elmúlhatatlan jelent ígér az örökké való. Éljetek ti mindig a jelenben. Isten az áldott jelen istene. A boldogság az ő ajándéka. Hadd szórja azzal szívetek tele akkor is, ha próbák jönnek sorra. A napfény helyett felhős lesz az ég. Amíg Isten jelenében élünk, az ő kegyelme nap mint nap elég. Ha megtanultátok én helyett a mit, azzal Isten tanított valamit, ami túlmutat a megérthetőn. Völgyben toporgás helyett hegytetőn keresve együtt mindig az utat, élve jelenben és várva az Urat.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 25-től 29-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Fábián Gerő Marian, a magyarországi Csengeri Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Bújócska című részt felolvasott.

0: Lassa, Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.
1: Áldás békesség! Istenünk igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 25. versétől a 29. verséig. Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól. Mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk. Az ő hangja akkor csak a földet rendítette meg. Most azonban ezt ígéri, még egyszer megrendítem nem csak a földet, hanem az eget is. A még egyszer pedig azok megváltozását jelenti, amelyek, mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon, tisztelettel és félelemmel, mert a mi Istenünk emésztő tűz. Kedves testvérek, megrendülés és rendíthetetlenség. Talán nem is kell nagyon magyarázni, mit jelentenek e szavak. Megrendülésben van inkább részünk. Mindannyian ismerjük az érzést. Van, amikor valami egyik napról a másikra megváltozik. Egy telefonhívás, egy orvosi lelet, egy váratlan kiadás, egy konfliktus, egy munkahelyi bizonytalanság. Vagy egyszerűen csak eljön az este, amikor lefekszünk, és hiába vagyunk fáradtak, nem tudunk elaludni, mert valami ott van a fejünkben, ami nyugtalanságot ébreszt bennünk, és nem hagy pihenni. Ilyenkor derül ki igazán, mire építettük az életünket. Mert amíg minden rendben van, könnyű azt gondolni, hogy minden rendben is marad. Ha van munkánk, egészségünk, családunk, pénzünk, terveink, akkor könnyen úgy érzi az ember, hogy biztos talaj van a lába alatt. Aztán történik valami, és hirtelen kiderül, ezek közül egyik sem tudja garantálni, hogy holnap is minden ugyanígy lesz. Az ige nem azt mondja, hogy semmi nem fog megrendülni. Éppen ellenkezőleg. Azt mondja, hogy vannak dolgok, amelyek megrendülnek. De vannak dolgok, amelyek nem. És ez a nagyon fontos különbség. Mert a keresztény ember sem olyan ember, akivel soha nem történik baj. A hívő ember is lehet beteg, ő is elveszíthet valakit, ő is kerülhet anyagi nehézségbe, csalódhat, félhet. A különbség nem az, hogy vele nem történik semmi rossz, hanem az, hogy amikor megrendül körülötte valami, akkor van kihez visszatérnie. Várja az Úr. Talán ma este is van valami, ami megrendített. Lehet, hogy más nem is tud róla. Mosolyogtunk, beszélgettünk emberekkel, tettük a dolgunkat. Közben pedig belül ott volt a kérdés, mi lesz ebből? Hogyan fogom ezt megoldani? Ez az ige ma este nem azt ígéri, hogy holnap minden probléma eltűnik, hanem valami ennél mélyebbet mond. Isten akkor is atyánk marad nekünk, amikor az életünk éppen nem úgy alakul, ahogy mi szeretnénk. Ezért mondja azt az ige, hogy legyünk hálásak. A hála nem azt jelenti, hogy örüljünk minden rossznak. A betegség, a veszteség vagy a fájdalom nehéz próbák, nehéz kiállni. De hálát adhatunk azért, hogy ezek között sem vagyunk egyedül. Hálát adhatunk azért, hogy van valaki, akihez oda lehet fordulni. Három dolgot akár már ma megtehetünk. Először is már most kimondhatjuk Urunknak és Istenünknek azt, ami megrendített. Nem szükséges szépíteni semmit sem. Félek. Ez fájt. Ezt nem értem. Ezt már nem bírom tovább egyedül. A második, amit megtehetünk, az az, hogy észrevesszük, mi az, ami a gondjaink közepette is ajándék volt onnan felülről. Lehet, hogy csak egy egészen apró dolog, egy jó szó, egy kedves telefonhívás, egy kedves beszélgetés, egy személy, aki váratlanul mellénk állt a bajban, vagy egyszerűen az, hogy ezen a napon is megőrzött az Úristen. A harmadik pedig, hogy fel lehet nekünk ismerni mindazt, amit már most letehetünk, akár már ma este, Isten elé. Nem kell arról tudnunk, hogy hogyan oldja meg ő. Elég, ha rábízzuk. Mert az ige sem azt mondja, hogy nekünk kell mindent megoldanunk, hanem azt mondja, rendíthetetlen országot kaptunk. Kaptunk, ez ajándék. Nem azért, mert elég erősek vagyunk, nem azért, mert mindig jól csinálunk mindent, hanem azért, mert Isten kegyelmes. Így amikor ma este számot vetünk, és talán sok minden bizonytalannak tűnik, emlékezzünk arra, hogy a munkánk, az anyagi helyzet, az egészség megrendülhet. Az emberek is változhatnak körülöttünk, de Isten nem változik meg. Ha az élet Krisztusra épül, akkor a legfontosabb dolog nem veszett el akkor sem, amikor valami más elveszni látszik. Lehet, hogy ma nincs válaszunk, lehet, hogy holnap sem lesz, de lehet békességünk. Mert nem kell ma este megoldani a holnap minden kérdését, elég, ha rábízzuk Istenre. A holnap még előttünk van, de Isten már ott van. Bízzuk rá magunkat. Amen. Csendesedjünk el. Mennyi édesatyánk, mindenható Urunk, ezt a napot és a holnapit is a te kezedbe tesszük. Amit nem tudunk megoldani, rád bízzuk. Amit nem értünk, azt is rád bízzuk. A félelmünket is csak te tudod elvenni, és csak te tudsz helyébe békességet adni. Kérünk, légy kegyelmes hozzánk te, aki nem rendülsz meg soha.

0: Bujócska. Az ellopott test mítosza. Maga a Biblia tárja elénk az első beszámolót az ellopott test mítoszáról. A feltámadás után néhány katona, akik a sírt őrizték, a főpapokhoz mentek, hogy jelentsék, mi történt. Máté így ír erről. A főpapok pedig összegyűltek a vénekkel, és miután határozatot hoztak, sok ezüstpénzt adtak a katonáknak, és így szóltak. Ezt mondjátok. Tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. És ha a helytartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük, és kimentünk benneteket a bajból. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogy kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között, mint a mai napig. Ez olvasható a Máté evangéliuma 28. részének 12-től egészen 15-ig terjedő verseiben. A tény ellenére, hogy már az új szövetség is utal az ellopott test mítoszának eredetére, néhány ember még ma is azt hiszi, hogy a tanítványok bujócskát játszottak Jézus testével. Számos körülmény azonban lehetetlenné teszi, hogy higgyünk egy ilyen történetben. A kő például, ami lezárta a sírt, miután Jézust eltemették, nem egy olyasfajta kavics volt, amivel kacsázni szoktunk a víztükrön. A bibliai szöveg és két georgiai mérnök professzor számításai szerint jó másfél méter magas, gömbölyű szikla lehetett, ami legalább 2 tonnát nyomott. Mikor a sírt építették, egy csapatmunkás valószínűleg egy ékkel rögzítette a sziklát a sír szája elé vájt árok tetejénél. Mikor Jézust elhelyezték a sírban, az éket eltávolították, s a gravitáció elintézte a többit. Az így módon lezárt sírt csak egy csapat, erős ember meglehetősen zajos munkájával lehetett kinyitni. Ezért is aggodalmaskodtak az asszonyok útban a sír felé húsvét vasárnap reggelén. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ahogy ezt olvashatjuk a Márk evangéliuma 16. részének 3. versében. Mi több? A főpapok maguk is meg akarták akadályozni a test ellopását, ezért kértek egy katonai különítményt Pilátustól, a római helytartótól. Egy római őrcsapat 4-16 emberből állhatott, mindegyiket arra képezték ki, hogy megvédjen 2 méternyi területet. A 16 ember négyszög alakban helyezkedett el, mindegyik oldalon 4 emberrel. 30 méternyi területet kellett megvédeniük és tartaniuk akár egy jóval nagyobb katonai egység ellen is. Normális esetben 4 ember a védendő dolog előtt állt közvetlenül. A másik 12 aludt félkörben körülöttük, fejükkel befelé fordulva. Ahhoz, hogy ellopják, amit ezek az őrök védtek, a tolvajoknak az alvókon kellett keresztül sétálniuk, természetesen a 4 éber őr szeme láttára. 4 óránként felébresztettek egy másik 4 fős egységet, hogy átvegyék az őrséget, így akik addig ébren voltak, alhattak, még ismét rájuk nem került a sor. Egész nap így váltották egymást. Ezek az emberek persze nem voltak udvarias idegenvezetők. Veszélyes harcológépek voltak. T.G. Tucker így ábrázol egy ilyen katonát az Élet a római világban, Néró és Szent Pál idejében című könyvében. Mellkasán és vállán bőrvértet visel, amit gyűrű vagy pikkelyszerű bronz, illetve vaslapkák borítanak. Fején vasból készült fazékszerű sisak. Jobb kezében a híres, hírhet római lándzsát tartja. Ez egy embermagasságú erős fegyver, hosszú vashegy, amit fanyélbe rögzítettek. A katona döfhetett vele, mint egy szuronnyal, vagy elhajíthatta, mint egy gerejt, hogy azután kardjával küzdjön a közelharcban. Bal kezében pajzs, amit nem csak fogójával vihetett, hanem egy övvel jobb vállára is köthette. Hogy a kard inkább szúrásra, mint vágásra használatos, majd 1 méter hosszú fegyver, ne akadjon a pajzsba. A katona jobb oldalán lóg egy szíjon, amit a bal vállon vetnek át. A katona bal oldalán tört visel. Mindazok, akik elfogadják az ellopott test mítoszát, azt feltételezik, hogy egy csapat tanítvány, akik egy nappal azelőtt még úgy futottak szanaszét, mint valami riadt, gyáva nyulak, szembeszállnak a nehéz fegyverzetű, csatatereken edzett római őrséggel. Sőt, le is győzik őket. Vagy ha nem is, átlopakodnak az alvó őrök közt, és úgy mozdítanak el 1-2 tonnás sziklát, hogy senki sem ébred fel. Ezek után, gondolják az elmélet hívei, elviszik a holttestet, elrejtik valahol, majd pár évtizeddel később megvetést, nevetségessé válást, sőt, mártírságot is vállalnak azért, hogy terjesszenek egy hazugságot, amiről tudják, hogy hazugság, szerte a világban. Ez azonban már túl sok ahhoz, hogy komolyan hinni lehessen benne. Simon Greenleaf, harvardi jogászprofesszor, aki évekig tanította, hogyan kell megvizsgálni a tanúvallomásokat, s eldönteni, hogy a tanú hazudik-e vagy sem, így vélekedett. Az lehetetlen, hogy kitartsanak az általuk hirdetett dolgok igazsága mellett úgy, hogy Jézus nem támad fel a halálból, s hogy ők ne tudták volna ezt méghozzá annyira, amennyire minden más tényről meg voltak győződve. Manapság az, aki őszintén keresi az igazságot, teljes bizonyossággal lehet afelől, hogy a keresztény hit nem valami mítoszon vagy legendán alapszik, hanem szilárd történelmi tényeken, az üres síron és a feltámadt Krisztuson. Teljes bizonyossággal, épp úgy, mint az első keresztények.
1: Az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Bújócska című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: A tök és a csikó. Az egyik faluba, ahova az áruhás király elvetődött, utolérte az este. Egy fogadóban hált meg, s korán reggel útnak indult. Egyszer csak arra lett figyelmes, hogy egy ember vígan fugyadészik. Oda köszön neki. Jó reggelt, adjon Isten, barátom! Magának nagyon jól mehet a sora, ha ilyen korán reggel jól esik a fütyülés? Hát, hogy a sorom jól menne, azzal nem dicsekedhetem, válaszolta szegény ember. Hát akkor mire fel van ilyen jó kedve? Hát arra, hogy ha most fütyülök egyet, az lesz a früstök. Délben fütyülök egy másikat, az lesz az ebéd. Este fütyülök egy harmadikat, az megteszi vacsorának. Hát enni mikor szokott? Kérdezi Mátyás. Majd ha lesz, mit? Felelte Emez. Mondja, mit szokott termelni ebben a földben? Krumplit, kukoricát, tököt, zöldséget. Ide figyeljen, jó ember! Én biztosan tudom, hogy Mátyás király nagyon szereti a tököt. Őszkor a legszebb tököt, ami a kertjében terem, vigye fel neki a budai várba. Meglátja, hogy hálás lesz érte. A szegény ember egész nyáron gondozta a tököt, ami őszre olyan hatalmas lett, hogy alig lehetett felemelni. De a gazdája csak levágta az indáról, és elindult vele Budára. Ahogy a vár alá ért, a strázsa megkérdezi tőle, hogy mi járatban van. Ezt a tököt hoztam Mátyás királynak, válaszolt az ember. Bezzeg nagyot kacagtak az őrök, el akarták kergetni a tökös embert. De Mátyás valahogy észrevette a felfordulást, és megparancsolta, hogy engedjék be. A szép ajándék a fogadó teremben kapott helyet. A gazdája 1000 forintot, s még külön útra való zseppénzt is kapott, hogy a jussát hiány nélkül vigye haza. Ment is a szegény ember nagy boldogan hazafelé, hogy a szerencséjét megünnepelje. Betért az egyik útszéli kocsmába egy kis szíverősítőt hörpinteni. A falujába érvén fűnek, fának elmesélte, hogy mennyi pénzt kapott ő Mátyás királytól a tökért. A szegény ember szomszédjában egy zsíros nyakú paraszt lakott, akit majd megütött a guta, amikor a fülébe jutott az eset. Elhatározta, hogy ő is megajándékozza a királyt, de nem holmi tökkel, hanem egy 3 éves, gyönyörű pejkóval. Útközben Buda felé azon morfondírozott magába, hogy mennyit fog ő ezért a szép jószágért kapni a felséges királytól. Mikor felér, kérdik tőle az őrök, mit akar. Mátyás királynak hoztam ezt a csikót ajándékba. Jelentik Mátyásnak, aki a lovat a ménesbe küldette, a gazdáját szín elé kérette. Kérdezi az embert, hová való. Válaszol is rá, amiből Mátyás rögtön rájött, hogy nem lehet más, csak a tökös ember módos szomszédja. Megparancsolt, hogy adjanak neki jó ebédet, majd küldjék hozzá vissza. Ekkor így szólt a király a gazdához. Hát a

0: aztán gazduram. Látja a sarokban azt a nagy tököt? Látom, felséges királyom. Úgy nézze, hogy ez egy 1000 forintot érő tök. Fogja Kent, én ezt adom viszont ajándékba a csikóért. Felvette a paraszt a nehéz tököt, hétrét görnyedt a súlyától, de alig, hogy kilépett a várkapon, a földhöz suhintotta, és nagy dérrel-durral hazasietett. Első útja a szegény emberhez vezetett, nagy Atta teremtettével. Az ördögök szánkáztassák meg magát a neve napján a tökével együtt. Azt kaptam a csikóba cseréért. Gyorsan híre ment a faluban, hogy elbánt Mátyás király a gazdag paraszttal. Áldották is a nevét halála napjáig, sőt, még utána is.
1: Bolhamadár. Egy szoknyában lakott egy bolha. Nem is ment rosszul a dolga, nem ivott mást, csak vért, és nem fizetett lakbért, élvezte a bolha létet, nem fenyegette csalétek, nem háborgatták praktikák, övé volt a világ a bokától egész a derékig. S csöndben telt volna tán élete végig, tán sírja lett volna a szoknya korca, ha nem határoz másképpen a sorsa. Ám úgy esett egy alkalommal, a szoknyát sok más tarkalommal kiteregették, kiporolták, s leverték róla a bolhát. A szegény lehuppant a földre, fejét csóválta megütődve, s mérgelődött, hogy a szoknyák táján romlik a közbiztonság. Aztán ugrott, ahogy csak bírt a lába, hogy visszatérjen nyájas otthonába. Ugrott egy akkorát, amekkorát, senki más nem ugorna, csak egy bolha. S a szoknyába már bújt is volna vissza, ha nem sóhajt alatta egy giliszta.
2: De szépen száll a bolha madár.
1: Meghallotta ezt a bolha. Vér a fejébe tódult, neki lódult. Ugrált jobbra, ugrált balra, le az útra, fel a falra, homorítva, mellső lábát leszorítva, a gilisztát szomorítva, mely irigyen, többször sóhajtott imígyen.
2: De szépen száll a bolha madár.
1: Addig ugrált, míg elfáradt. Kiválasztott egy fűszálat, odafent megpihent, panaszolta. Milyen terhes madár volta. Körbeállják, megcsodálják, ide hívják, oda hívják, szegény bolha vérét szívják. Ma holnap már repülni sem engedik, pedig, ha nem volna annyi dolga, felszállna a bolha holdba. Ám de ott röppent el épp a gonosz veréb, csak megrázta a fejét. Mindez, mondta, nem elég, ha a bolha madár volna, szárnya volna néki, tolla. Ugrott a bolha a házba, be a szobába, az ágyba, ahol 120 bolha lakott. Ajtajukon bekopogott. Megvárta mind, amíg fölkel, s így szólt, toll kell! S a bolhák, mint a héja, lecsaptak a párna héjra. Egy toll kibökődő tokját valahányan közrefogták, neki ment a nagy bolha regiment, addig tépték, addig nyúzták, a tollat végül kihúzták ki az udvar közepére. 60 húzta, 60 tolta. Elől az érdekelt bolha, így kiáltotta verébre.
2: Ide nézd, te csibész! Kétség hozzám, nem hatolhat, itt hozzák a bolhatollat!
1: A veréb csak megrázta a fejét. Mindez, mondta, nem elég. Ha a bolha madár volna, madár tojásokat tojna. Ugrott a bolha az olba. Ott ült kakasné, kotolva, takargatta 20 tojását, ne is lássák. De a bolha hozzá lépett udvarolva. Kedves tyúk, bocsánat, jérce, ha velem helyet cserélne, elmehetne szórakozni. Nem fogok én kárt okozni, hogyha elmegy egy kicsit a tojáskák. Ó, mi szépek, ó, mi drágák, észre sem veszik. Bolha szóval addig győzte, hogy a tyúk egy kakas szóra elszaladt a szemétdombra. Tojások közt legfelsőre felugrott a bolha, onnan kiáltotta.
2: Kat, ide nézd, te csibész, elhiszed-e, hogy madár vagyok?
1: A veréb csak megrázta a fejét.
2: Mindez, mondta, nem elég.
1: Ha a bolha madár volna, gyönyörű szépen dalolna. És a bolha, ahogy csak lábai bírták, fölkereste a pacsirtát. Elmesélte, hogy dalolna, de a hangját elvesztette, nincs idő, hogy megkeresse, mert többfelől sürgetik, bolha nóta kell nekik. A pacsirtát arra kéri, hogy a hangját csak egy napra adja kölcsön, jó kamatra, visszahozza, megígéri. Nevettében a pacsirta, még a könnyét is kisírta. Ó, te bolha, ó, te banga!

0: belül van a madár hangja, senkinek sem adhatok kölcsön abból jó napot. De a bolha tovább kérte. A hangversenyt megígérte, kárba veszel annyi költség, a pacsirtát meg ne sértse, háta mögött bújjon el, s azt hiszi majd a közönség, hogy a bolha énekel. Nevettében a pacsirta még a könnyét is kisírta, felkiáltott. Te kis bolha, te kis senki, ha én hátad mögé állok, téged ki fog észrevenni? Szegény bolha mód felett elszomorodva utazott 3 nap, 3 éjszaka egy nadrágszáron, míg elért egy boltba, felugrott a polcra, bolha nyelven elmakogta. Kapható-e bolhakotta? Bolhakotta, elfogyott, volt szerencsénk, jó napot! Így a bolha, látván, hogy betölt a sorsa, örökre elbújdosott. Otthon pedig a madárkák várták vissza, egyre várták. 2 hét múlva Harkály Olga kidobolta. Mindenkinek illik tudni, ha egy barna ugribugrit lát, bármilyen nagyot ugrik, s bárha volna páva tolla, struc tojásokon kotolna. Nem madár az, csak is bolha. Tréfás mackók. Hol volt?
1: Hol nem?
0: Messze,
1: messze.
0: Volt egy boglyos, lompos, loncsos, egy bozontos öreg medve, annak pedig fia 2. 2 kis boglyos, lompos, loncsos, 2 bozontos, tréfás kis semmire kellő. Hát egyszer az öreg medve megy, megyen a rengetegbe, megyen egy kis málnát szedni. Megy a boglyos, lompos, loncsos, a bozontos öreg medve éhségében málnát enni. Megyen a medve, morrog a mája. Megy vele a rengetegbe 2 kis boglyos, lompos, loncsos, 2 bozontos fiacskája. Elunják a hosszú sétát, s a 2 boglyos, lompos, loncsos, 2 bozontos kölyök mackó sorra veszen minden tréfát. Szól a kisebb boglyos, lompos, kis bozontos. Úton megyen nem poroz, vizen megyen nem csobog, nádon megyen nem suhog, sáson megyen nem susog, esőéri nem ázik, hafagyéri nem fázik, mi az? Felel rá az öreg medve.
2: Éj, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a napsugár.
0: Tovább folytatják a sétát. S a 2 boglyos, lompos, loncsos, 2 bozontos kölyök mackó szedi elő a sok tréfát. Szól a nagyobb boglyos, lompos, kis bozontos. Erdőn által végvásznak a teregetnek. Mi az? Felel rá az öreg medve.
2: Hőj, te kölök! Hát mi lenne? Az bizony az országút.
0: Tovább folytatják a sétát. S a 2 boglyos, lompos, loncsos, 2 bozontos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a kisebb boglyos, lompos, kis bozontos. Kifele megy, befele áll, befele megy, kifele áll, lefele megy, felfele áll, felfele megy, lefele áll. Mi az? Felel rá az öreg medve.
2: Hé, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a macska farka.
0: Tovább folytatják a sétát. S a 2 boglyos, lompos, loncsos, 2 bozontos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a nagyobb boglyos, lompos, kis bozontos. Zöld istállóban fekete lovak piros szénát esznek. Mi az? Felel rá az öreg medve.
2: Hű, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a körök dinnye.
0: Tovább folytatják a sétát. S a 2 boglyos, lompos, loncsos, 2 bozontos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a kisebb boglyos, lompos, kis bozontos. Madarak szállnak szárnyak nélkül, fára ülnek lábak nélkül, jön egy király napkeletről, mind megeszi szája nélkül, mi az? Felel rá az öreg medve.
2: Hé, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a hó és a nap.
0: Tovább folytatják a sétát. S a 2 boglyos, lompos, loncsos, 2 bozontos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát, de az apjuk csöndet int. A 2 mackóra tekinte, 2 kis bozontos fiára, s ő kérdez utoljára.
2: Úton megyen médula, keze lába, korcsolya, szőr maga, szőr nadrágja, szilágyi bársonya szakáll.

0: Mi az?
1: Hallgat ám a két okos, bogjos, lompos és bozontos tréfálkozó kicsi bocs. Tekergetik nyakukat, úgy szégyellik magukat. Mondogatják magukba. Úton megyen, médula, kezelába, korcsolya, szőrmaga, szőrnadrágja, szilágyi bársony a szaká, mi az? Mi az?
2: Szól az apjuk.
0: Látjátok, éppen ezt nem tudjátok. Majd megmondom, micsoda. Hát a medve! No, elég volt, elég már a tréfából. Mind a kettőtök buta.
1: Megyen a medve, morrog a mája. Megy az öreg medve előtt, egymás mellett, kéz a kézben. Két kis bogjos, lompos, loncsos, két bazantos fiacskája.

Hol folyik a legszebben a Duna? Jól tudja azt mindenki, hogy Pesten. Hol folyik a legjobb süket Duma? Megesküszöm, csak is Budapesten. Hol ragyogóbb

hogy csillag az égen. Hazudik, ki nem mondja, hogy Pesten. Hol élnek az adósságból régen? A világon sehol, csak is Pesten.

Ha nem pályaudvar, mi lehetne más? A Dunán egy hajóállomás. Holnap este 8-kor indul a hajó. Eljön oda, együtt megyünk, jó? Ahogy a kerékot üti a vizet, úgy hallok dobogni egy szívet. Visszafelé jöttünk, elhallgat a gép. Visszafelé jöttünk, elhallgat a gép.

Hol folyik a legszebben a Duna? Jól tudja azt mindenki, hogy Pesten. Hol folyik a legjobb süket Duma? Megesküszöm, csak is Budapesten. Hol ragyogóbb a csillag az égen? Hazudik, ki nem mondja, hogy Pesten. Hol élnek az adósságból régen? A világon sehol, csak is Pesten.

0: világot, csak is Peste.
1: Hol létezik még egy városliget?
0: Megesküszöm rá, hogy csak is Peste.
2: A nő hol olyan észbontóan remek?
0: Még a lapok is azt írják, Pest.

0: ébredez.
1: Ha nem pályaudvar, mi lehetne más? A Dunán egy hajóállomás. Holnap este 8-kor indul a hajó. Eljön oda, együtt megyünk, jó? Ahogy a kerékot üti a vizet, úgy hallok dobogni egy szívet. Visszafelé jöttünk, elhallgat a gép, Dunavízén ez oly csodaszép.

Úgy szálljon hozzád ez a dal, mint csillagfénye alkonyórán, szelíden, csöndesen mosolyogván, te szép, te kedves fiatal, úgy szálljon hozzád ez a dal. És úgy szálljon hozzád ez a dal, mint hófehér galamb az estve, fáradtam, enyhelyet keresve, míg csöndben zörren az avar, úgy szálljon hozzád ez a dal. Ne legyen soha ez a dal búgó sirálma bánatomnak, én hordozom csak, én tudom csak, sugaras, rózsás fiatal, mint te, olyan épp ez a dal.

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál emlékeimből lassan. Elfakult arcképed a szívemben, elmosódott a vállaidnak íve. Elsohant a hangod, és én nem mentem utánad az élet egyre mélyebb erdejében. Ma már nyugodtan ejtem a neved ki. Ma már nem reszketek tekintetedre. Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, hogy ifjúság, bolondság. Ó, de mégis. Ne hidd szívem, hogy ez hiába volt. És hogy egészen elmúlt. Ó, ne hidd. Mert benne élsz te minden félrecsúszott nyakkendőmben és elvétett szavamban. És minden eltévesztett köszönésben. És minden összetépett levelemben. És egész elhibázott életemben.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat szeptember 20-án, vasárnap, az Ágnus Rádió homokóra műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Pál rómaiakhoz írt levele 8. fejezetének 28. verse. Ez a mai nap gondolata, ez a biztató ige kísérjen minket a mai napon. Most pedig lássuk, hogy mivel várom önöket a következő 3 órában. Adásunk első órájában egy tavalyi istentiszteletet hallgathatnak meg a Kölesföldi Református templomból, igét hirdett Péntek Márton. Adásunk második órájában áhítatot hallhatnak, majd fellapozzuk a napkalendáriumát, végül ünnepeltjeinket köszöntjük, ezután pedig válogatott ifjúsági dalokat hallhatnak. Adásunk harmadik órájában pedig vasárnapi beszélgetés, rovatunk múlt vasárnapi ismétlését hallgathatják meg. Ezzel várom önöket a következő 3 órában, ha tehetik, tartsanak velem. A következő órában istentiszteletet hallhatnak, amelyet 2020